Mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba? Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle? A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelni kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az éterről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michel Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen részlet.

0: Ötlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt? Megbélyegzésnek-e? Becsületbeli sértés?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön hát felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az embernézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz, regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve, írói módszer, a hagyományos realista írói módszer, ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókar a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ez a közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne, a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
0: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
1: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az így ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is, tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
0: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
1: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte. Ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a főalé felül kürtszó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynénőm, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Buddán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd zűrzavar támadt, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bod Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de ahogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszli Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam. 78 vén hólyag lesz, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valami cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhög, A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bebé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, telít, kis férvet taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Nem. Főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget aprózra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztővel, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfáját látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzes, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit műzsögni?

Ezt a 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talp alá valót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

szabad Európa figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezik be! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar csokonai adóbeszéd!

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul.
7: Kell takarul.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the Boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz. Klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz. Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepelt, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább egy órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon

Érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés, az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenen lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozatai is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett, de azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az Indianapolis-i Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville mégpedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyűlovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is, beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy ide pottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény, bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akár csak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Party elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak! A szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Josif Stalin meg a titkos rendőrség meg a templomok bezárása, mint ahogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. Mi több, a szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely amellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie.
Adolf Hitler egyébként kétkulacsos volt ebből a szempontból, a pártját, a náci pártot nemzeti szocialistának nevezte, a horog keresztje pedig nem pogány jelkép volt, mint oly sokan hiszik. A munkások keresztény keresztje volt, fejszékből, szerszámokból összeállítva. Ami pedig Sztálin meg a mai Kína bezárt templomait illeti, ezt a fajta vallás üldözést állítólag Karl Marx azon kijelentése igazolná, hogy a vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalom csillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akár csak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervgyára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiról szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam.
Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet. 1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhír megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Dresda lebombázásáról írja. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Dresdában 1945. február 13-án körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész város gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Férc munkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Dresdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a dresdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Dresdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

0: a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem.
1: Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűlt helyét találtam.
0: Lecke kezdőíróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az alkaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk. Csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké, nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása. De ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Szó Bello ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyig lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradott. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C-vonalnál, a K-V-tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anya halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik is minkeli és elviszi a bába. Megérkeznek és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkelve, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér. Egy óra elég hamar előti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe. Úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordináta rendszerben. Na már most. Van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre felfeszíteni. Na és a Hamlet? Szerintem kiváló darab. Van olyan, aki szerintem az? Nem kell új vonalat rajzolnom, hiszen Hamlet ugyanabban a helyzetben van, mint hamupipőke. Csak a nemek cserélődnek fel. Az apja nemrég halt meg. Hamlet levert. Az anyja pedig azonnal feleségül ment a nagybátyához, egy igazi faszfejhez. Hamlet tehát ugyanazon a szinten van, mint hamupipőke, amikor megjelenik barátja, Horáció, és így szól. Te, Hamlet, figyelj, ott van az az izé a várfokon, szerintem beszélned kellene vele, az apád az. Hamlet tehát felmegy a várfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek, bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rossz indulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rossz indulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és ki zuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, hanem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya. Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapaho indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír, és mi volt a rossz?

Én egy szervezetlen valláshoz tartozom, egy szentségtelen zűrzavarhoz. Úgy hívjuk magunkat, hogy az állandó elképedés mi asszonya. Híreim vannak az önök számára. Nem, nem indulok az elnök választáson, bár tudom, hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigaretta gyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mallt. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig piás volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak. Más iszákosok rózsaszín elefántokat láttak. Ami az én tapasztalataimat illeti a különféle anyagokkal, mindig is gyáva voltam a heroinhoz, a kokainhoz, az LSD-hez, meg a többihez. Attól féltem, átküldenek a piros vonalon. Egyszer csak a társaság kedvéért elszívtam egy marihuánás jointot Jerry Garciával és a Grateful Dead-del. Semmilyen érzékelhető hatását nem tapasztaltam, se jót, se rosszat, úgyhogy soha többet nem éltem vele. És Isten vagy akármi kegyelméből nem vagyok alkoholista, leginkább a génjeim miatt. Időnként megiszom egy-két italt, mint ahogy ma este is tenni fogom, de maximum kettő, semmi gond. Természetesen hírhetten nagy dohányos vagyok. Egyfolytában azt remélem, hogy a cigaretta végez velem. Az egyik végén parázs, a másikon egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz világ, itt ilyen Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelenül odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól elvoltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót.
Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan Dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majdhogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük. Minden fény ki fog hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről, a férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibo törzshöz tartozott, és 600 olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának a legkülönfélébb korú, méretű és alakú Ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit Ibóvá, Navahóvá vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja. Pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztály a mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon található. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek tízezrével, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népirtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldé tette számukra a kontinenst. És ezek a bűntudattól mentes emberek, akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek,
nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angol szászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az új módi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért, ahogy főben járó vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az istenverte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseverésztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házannál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmim. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gemkapcsot, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat. Aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elvattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben az a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Psst! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben, a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lottón? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezet részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Ám minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
máskor teljesen laposra fésülő, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagy lelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni, néha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem egy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak, Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Pak! Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az így közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversem. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már most, ami katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt, a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag, amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket, legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja, a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock'n'roll, a hip-hop és a többi a bluestól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőgünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle a jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia. És a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tengeralattjárók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tengeralattjárók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit. Ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal alásom a Közel-Keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülő fém, vagy egy bajonett, vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mintsem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondják róla? Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó új módi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk?

politikai összeköttetésekkel bíró leggazdagabb amerikaiak számára a hozzáférhető természeti erőforrások és az engedelmes munkaerő mennyiségét akarják növelni. Szinte mindig hiba Abraham Lincolnt említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt. Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket, Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico Cityt is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore-hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években, jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamo-ra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak megelosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilág életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatás

harcra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották rettegett Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgatók, még rettegett Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Sartnyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az arany alapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van. A nagyvállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl? Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától,
Most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül. Ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió emberi lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szöges drót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadnak itt tenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most, amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét. A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. És talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszmére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok. Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapái éltek, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hősnek. Napjainkban, ahogy a találgatók vezetése alatt egyre iparibbá és katonaibbá válik életünk minden területe, a kutya sem törődik az anyákkal, a csecsemőkkel, az idősekkel, a testileg vagy lelkileg gyenge emberekkel. Már említettem, hogy mennyire új ez az információ. Annyira új, hogy az az elmélet, miszerint sok betegséget bacillusok okoznak, még csak körülbelül 140 éves. A Long Islanden található Szegeponeki háza majdnem kétszer olyan öreg. Nem tudom, hogyan építhették fel egy emberhőtő alatt. Szóval a bacillus elmélet elég új. Apám gyerekkorában Louis Pasteur még élt, és még sok vita folyt körülötte. Rengeteg nagyhatalmú találgató volt még, akik ádász dűvel fordultak mindazok ellen, akik inkább Pasteurre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölték, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek
Ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el. Ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket. És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, feltehetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról, és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győztek. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk, ha muszáj, ha muka présben, hamusan és be, megcsinálunk, amíg a szusz tart. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont Konfúciusz mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskapor képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzi játékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is. Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúciusz, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indianában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a szocialista párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista? Mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az általános egészségbiztosítástól? Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény.
ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a némafilmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, vagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelkiismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét Olvassák el. Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást. Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását úgy, hogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételyeik, azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpus-t, a Sierra klubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt. Csak az egyértelműen dilis rácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 911 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja, a papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik.
Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetnie a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadság jogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Szuzi egyelőre.
1: Szuzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik. Ezúttal nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. Én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kolléga ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak a iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerősen mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és általában nyilván, aki nem marad ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében, szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a Hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony, bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például, neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó.
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: Uh-huh. És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú, valaki... Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni. Úgy kezdjétek el, jó? Oké, okay, köszönöm. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az... Nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... Persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves, alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába, Hegymegre járok, most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így, aki...
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani, és ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a Sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség. Egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a Sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség
4: igen.
3: akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
4: Igen.
3: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
4: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
3: Tehát akkor te ezt tanultad.
4: Hát igen.
3: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Esetleg ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert nem ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
2: Gyorsan.
6: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
3: Uh-huh. Így van, és te is ott voltál ezen a 2 napon.
6: Igen.
3: Miért hívtunk benneteket oda?
6: Jó kérdés. Jó kérdés.
3: Ki volt a vendégünk akkor?
6: Szaputi, a
3: aha, buta. Aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
2: Ki ő?
6: Hát egy butha.
3: Hát egy élő butha? Egy buddhista vezető.
6: Buddhista, igen.
3: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
4: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkar, ezt a nevet egy buddháról kapta.
3: Uh-huh, vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
4: Buddhista szentről, igen. Igen. És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi, aha, azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
3: És miről van szó?
4: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, uh-huh, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
3: És mit terveztek el?
4: Hát...
3: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
4: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon... Aha. Le vannak nézve, és kihasználják őket.
3: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
4: Dalitok.
3: A dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
4: Hát igen.
3: Mondjuk magyarul.
4: Érinthetetlenek a aha, dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor... Különböző módszerekkel meg kell tisztítani.
3: Hosszasak és annyira büdösek.
4: Igen.
3: A többi indiai undorodik hozzájuk érni.
4: Igen.
3: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős igen. Ez nekünk?
4: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
3: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
4: Hát igen.
3: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
4: Hát hasonlóak hozzánk így romákhoz, aha, a dalitok.
3: Miben?
4: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
3: Aha.
4: Így.
3: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
7: Jó hát, napot.
3: Igen, azt jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
7: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
3: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
7: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
3: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
7: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
3: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Luffy az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
7: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
3: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
7: Hát a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
3: Aha.
7: Tehát nekem így...
3: Tehát a haverjaid között is?
7: Igen.
3: Vannak cigányok?
7: Persze, vannak.
3: És szívesen tanulsz együtt más...
7: Persze.
3: ...származásúakkal is. Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, látom. Átadod a Bettynek?
7: Igen, persze.
3: Hát mutatkozz be.
8: Hello, Csikja Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
3: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
8: Köszönöm.
3: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
8: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam. És itt kellett hagynom a sulit.
3: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
8: Hát tudom.
3: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
8: Hát magántanuló voltam, elvileg.
3: Gyakorlatilag?
0: Miért?
8: Hát nem.
0: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
8: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
0: És magántanulóként hogy boldogultál?
8: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
0: És lemaradtál?
8: Hát le. Jó, alaposan.
3: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
8: Nem.
3: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
8: Igen.
3: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
8: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
3: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
0: Szuzi,
8: októberben.
0: Figyelj.
3: Tehát októberben.
9: Örömmel hallom a terveidet.
3: Ja, itt ül a töri tanárod is, igen.
9: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked, én be kell pótolnom minden.
0: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később félre múlva kell tanulni.
9: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne akkor a szája időnként.
3: Ezt most nem halljuk különben.
9: Ez most nem jön, azért is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szájjal szerepel.
0: Igen.
9: Uh-huh. Igen. Megnéztétek?
0: Persze.
8: Én erről nem is tudtam. Hogy te...
3: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
8: Kivel volt?
9: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
3: Akkor kirándultunk az elején.
9: Mindenki jött. Te is voltam, merre jártunk?
10: Hú, én nem tudom.
11: Jó napot kívánok, Kóta Riárd vagyok, Alsóvadászról.
3: Bizony.
11: Fek a tévé élébe.
9: Hát nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
11: Nem emlékszem rá. Sajnos.
9: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
3: Kamerával. De mondja csak a mikrofonba.
8: Szalonnán?
9: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
8: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
9: Így van, egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
8: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami ilyesmi?
9: Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk.
2: Volt még ott velünk valaki egyébként, a Kirendresen.
1: Figyelj, bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
2: Oké, rendben. Kata jön.

Mm-hmm.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élő adás a Dr. Ámbédkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályterem

0: Ben vagyunk, és nagyon sokan, azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktust nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktust. Azért van most itt, mert... Ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, azt... Az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is.
0: Hmm.
2: Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal. De fölvetődik.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó. Mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az nekiveselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek. Miért ne érettségiznék le? Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek aránya itt ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából ez a nagyon
3: hát
0: rossz arány?
3: Ahol nulla. De hát azok a cigánytelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, hogy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, alsó oldászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukám még azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen, csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogyha alakul.
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: mint iskolába?
5: Inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők, nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
0: Hát, hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járom.
3: Te
6: nem
3: jársz? Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
7: Kérdezzen, talán.
3: Azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
7: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést, és ha nem fizetem, belvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
7: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
7: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
7: Persze, van ott alsó vadászon.
0: És mit csinálsz?
7: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
0: Hát már... Kös vagy?
7: 18-20.
0: És mióta dolgozol ott?
7: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hogy gyere?
7: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
7: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
7: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogy ha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog az haladni?
7: Hát nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt tanítani?
7: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
7: Igen.
3: Tehát igazából iskolában tulajdonképpen te nem jártál?
7: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Hát az meg a nagy nudli, az semmi sem.
7: Hát nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont, ebben az évben ez hogy alakult?
7: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolában, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
7: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
7: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, azt, azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy... hogy mennyire, tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok, hogy mi a jellemző általában.
6: Mondár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, 2 éve ide járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
6: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Én Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évelején jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki.
0: Csak ahogy jön, úgy mondják.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi lesz, ha nagy lesz?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a 100-as iskolába jártam, Gyors Győri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra. Szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész, és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Beti, nézd rá! Beti!
3: Nem mutatkoztál, mi leszel, ha nagy leszel?
9: Hát asszony!
0: Asszony! Ez...
9: Hát egyszer úgyis asszony leszek.
0: Oké.
7: Okay. Ez nem biztos.
9: Miért lenne biztos?
0: Hát, leérettségizel?
9: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségit, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos, nem tudom. Utána még asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
9: Hát nem sokat, vagy 2. 8-at, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg itt, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem. Aha. És ott a hátsó, is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
10: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél? Amikor...
10: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diós Győri száll, a Vasgyári Diós lekvárba. A Diós Győri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
10: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben könyvű segítenek.
0: Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz igen. is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
10: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
11: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő.
3: Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
12: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Leszeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
12: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen?
11: Mutatja.
0: Igen?
13: Ber István vagyok.
11: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
13: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
11: Ja, mondjuk, ami az, arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
0: Senki?
14: Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Na, Lufi.
14: Te remélem, hogy főiskolára egyetemre fog menni.
0: Az időt sajnáljátok rá, vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
15: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
0: de
15: szakmámat.
0: Jó. Oké.
15: Okay. És ez az életcélom.
0: Nagyon jó. Köszi.
14: Aztán ami? Józsi?
0: Józsi, mond.
16: Ja, én érettségi után, nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma. Jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
0: Dehogy is nem. A világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
16: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
0: Akkor most szólok.
16: Most már akkor tudom. Mit mondjak még?
3: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnan túl tovább küzdünk azért.
0: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
3: Igen, hát ha Beti óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
0: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
9: Hát de még ez nem biztos.
0: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
9: Hát még ezen gondolkodom.
0: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
9: Ja.
6: Hát addig megyek, amíg lehet, ha már nem, akkor már nem, mert nehéz.
0: Tanulni nehéz, hát, vagy anyagilag nehéz?
6: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, mert hát anyagilag is mindkettő.
0: És, de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul hát tudom, ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy egy családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
6: Az ellet ösztöndíj, nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
0: És hogyha, és de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni.
3: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát a állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndíjakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
0: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet, vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
3: Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra, ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki, hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban, van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
0: Mert milyen jó fejek, hogy igen, gondoskodnak, ja, értem.
3: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
0: És a cigány szervezetek különféle már nevet.
3: Hát ilyen nincs is.
0: Nincs?
3: Hát, nem, hát, olyan, én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíj, hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
6: Hát nem van a cigány kisebbség is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
0: Ha vonta?
6: Hát, egy évben.
0: Ez egy egyszeri, aha.
6: Igen.
14: Jó, hát ez is nagy dolog.
0: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
6: Hát az sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
0: Hogy tanulsz?
6: Ja, az átlagtól.
0: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
1: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezz...
0: Ja, jó, őket, hogy... akkor...
1: Van-e még mondani valót?
0: Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
1: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számokat valakinek.
6: Igen, persze.
1: És Hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindjárt küldjük már valahova, akik itt tűnünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Petti?
9: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
1: Oké. Az azt hiszem elég is lesz egy embernek. Kinek küldöd?
8: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
1: Oké. Okay.
17: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak, és a Gyulának Kamrotra.
15: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
1: Köszönjük. Kata, te?
2: Mindenkinek, aki szereti.
1: Ózra is.
15: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretet. Ennyi legyen esett.
1: Jön a dal.
0: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
1: Áó. Most akkor én fogok énekelni. Szikszóra.
2: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigánydalokat. Még egyszer nem fogok.
1: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon jó volt viszont.
2: Itt van a zene.
1: Akkor mégis megúszta a tilos, hogy a...
0: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élőadás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
1: Oké, szerintem kérdezgessük a Katától, elég úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy... jó, figyelj, te maradj, az ami van, én meg megnézem akkor a...
0: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt... Itt Hegymegen hospitálsz? Azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
2: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít. Ezt majd jól megbeszélem vele.
0: De te tanár vagy?
2: Mit csinált jól,
0: vagy,
2: mit csinált rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene írnom.
0: Jó, most
2: írnom,
0: nem lesz.
2: Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
0: Miért?
2: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés. Tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni. Ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
0: Melyike?
2: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
3: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban, és aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
0: És az a tapasztalatod, hogy a Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
2: tulajdonképpen
0: ismernek a gyerekek?
2: Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, ezt szoktam nekik mondani, hogy én meg az osztályfőnökük. És ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matek órát tartani. Szintén.
0: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és
2: Elfogytak a gyerekek, sajnos. És a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
3: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de hát legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15
0: kilométer. És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
3: Persze, igen.
2: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok, csak
0: nem tudom, esetleg
2: pihennek.
0: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
3: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
0: ja,
3: ugye
0: értem.
3: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy a első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
0: Ja, most zajlanak.
3: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
0: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
3: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végülis csak én meg a főnöke. Ez a...
0: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
3: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel éleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadunk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt. Úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek. Ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
0: Értem, és a tantárgyi bontás az nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
3: Hát igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt öregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy
0: keretek.
3: Nem tudom én, a isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem órán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
0: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
3: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulások vannak Budapestre. Hát tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegyi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek valamelyik programunkban általában. Felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
0: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
3: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, erőre orozott érettségi. Ja, ha a tanárnéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almáskertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almáskertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiával. De most itt van, itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
0: Nem lehet kiszámítani.
3: Persze.
0: És Baranyában mióta működtök?
3: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Szóval Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország. Szóval
0: ott... Egyel könnyebb.
3: Hát nem egyel, sokkal-sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak európáé, mindegy lényeg.
11: 2100-ra.
0: Köszönjük, Szuzi.
3: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon azt számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kéttannyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűek, melyik az olasz kéttannyelvű, az nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, na hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
0: Mert fel sem merül bennünk, hogy tovább tanul.
11: Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet egy ózdi lánynak a továbbtanulási dolgával kapcsolatban. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
2: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
11: Tehát egyszer félretájékoztatják a fiatal.
2: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először szakiskolába, és utána mehet.
3: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-Afrikai Köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
0: De nem, ne, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül föl az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
3: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
0: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túl reprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
3: Hát persze. Jól néznénk ki. Hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán a erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbeliével. Hát ezt a család nem akarja.
2: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
3: Tehát nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
0: mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége, hogy elvégezzen egy gimnáziumot, lehet. Mert úgysem fog tovább tanulni.
3: Nekem viszont... is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek, de ez nem realitás.
0: Értem.
2: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan, nem tudják, hogy ez mit jelent, nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
0: Igen,
2: tanulni.
0: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy, és ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi, még csak bennetek
4: csak
0: nem is?
4: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, hogy most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
0: Egyébként ebben teljesen igaza van.
4: Mert most ilyenkor komolyan? Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
0: Igen.
3: Hát én meg nem értek vele egyet. Nem?
4: Hát jó.
3: Mert
4: jó.
3: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
0: Értem.
4: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
3: Nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, ezért kell érettségizni, ezért kell egyetemre menni.
4: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
3: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát... És hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
4: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
3: Hát persze. Igen, ezt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
0: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
4: Igen, igen.
0: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
3: Nem. Nem, tehát ahhoz,
4: nem,
3: hogy valaki,
4: mindenki.
3: Valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
4: Attól, hát ott
3: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egyidős volt, most is ugye...
0: Jó, ez a, így maradt?
3: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
0: És ti tudtok abban segíteni, hogy külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
3: kerüljenek?
0: Szerintem
3: ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatás ügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó. Ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt, ezt hívjuk szegregációnak, azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most elkezdtük ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
18: Nekem pont ezzel lett volna még így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
3: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te továbblépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy
18: cigány. Persze. És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
3: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
18: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
3: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállingbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, jelentette, hogy amikor visszajött ennek a struktúrának a fölépítésében.
18: Így
3: köszönjük
18: van, visszajön.
3: Soros Zsörnek.
18: Igen.
3: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, és távlatot nyújtanak majd másoknak, akik
18: reméljük.
3: Meg itt törekszenek.
18: Reméljük, így lesz.
0: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az áró mondatnak is a műsornak. Vége van az aroma.
3: Köszönjük szépen.
0: Adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
1: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.
19: Júj, tilos. Tilos rá,
1: nem. Igen, rendettem, valahé van.
19: Népzenei műsor. Igen, szikrázik itt a feszültség. Tilos Rádió népzenei műsor. A Tilos Rádió fogható a www.tilos.hu weboldalon. Káblen a 103,7-en, még a rádió vevőkészüléken a 90.3 FM-en. Népzenei műsorunk minden hétfőn este 10-től éjfélig hallgatható. Zikó Evandia tartotta itt a frontot a gyönyörű balkáni zenékkel, és tartja még, és magam is meggyűjtem, Keszthelyi Imre Vóné. És akkor mindjárt megemlíteném azt a pici kis 1%-ot, amit nagy szeretettel várunk azoktól a hallgatókról túl, akik adózni kénytelenek, és adójuk 1%-át nem más, hanem a Tilos Kulturális Alapítvány javára szeretnék felajánlani. Ez jótékonysági felhívás egyébként. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.
20: Most ezt tudtad is megből?
19: Nem, itt olvasom.
20: Ja. egész héten a Tilos Rádió diszkrimináció ellenes tematikus hetet tart. A Gödörben is lesznek rendezvények, nézzétek meg a tilos.hu-n.
19: Vannak esetleg élményeid?
20: Diszkrimináció? Hogyne lennének. Sőt, tulajdonképpen ez a szerencse, mert azért jöttem, hogy na majd itt hajrá, mindent elmesélek. Igen, nagyon, nagyon furcsa, mert én úgy nőttem fel ebben az országban, hát a törzs hallgatók tudják, hogy görög vagyok, úgy nőttem fel ebben az országban, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Tényleg, eltelt az életemből körülbelül 38 év, mikor először szembesültem ezzel, és úgy éltem meg, mint egy gyomor szájórugást, mert én azt hittem, hogy ebben az országban minden rendben van. Jó, a névadásom körül voltak problémák, meg most már van görög iskola, de nem volt. Szóval ilyen apró problémák azért voltak, de hát az sem erre az országra az első követ, ahol nincsenek ilyen problémák. Tehát én személyesen tényleg úgy nőttem föl, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Bunkók persze mindenhol vannak, azt nem lehetett kikerülni, de ez nem volt intézményesített. És aztán egyszer csak nagyon, nagyon keményen beleestem. Én a Ludwig Múzeum recepciósa voltam, és most a rádióvezetésnek is és az ORTT-nek is mondom, hogyha emiatt bármi szankció jár a rágyónak, akkor azt én kérem, Zikó Evantia vagyok, és nekem tessék postázni a csekket, mert én vállalom ezért. Tehát én hosszú ideig a Ludwig Múzeumnak a recepciósa voltam, és volt egy primitív kolléganőm, aki balkáni bunkózott engem. 3 éven keresztül balkáni bunkózott engem, és ez ellen senki nem tett semmit. Minden további nélkül elnézték, eltűrték, és én 3 évig bírtam, és 3 év után elborult az anyam, és megráztam a blúzánál fogva, és ebből az lett, hogy engem citáltak fegyelmi elé. Szeretném, hogyha nem értené félre senki, én megérdemeltem a büntetést, mert ilyet nem lehet csinálni, de azt nem, hogy egy életre megbélyegezzenek. Tehát engem citáltak fegyelmi elé, fegyelmivel rúgtak ki, bárhova próbáltam elhelyezkedni, utána nyúltak. Próbáltam ebben a körben elhelyezkedni, és utánam nyúltak. Titokban mindig megsukták, hogy hát a Ludi Múzeumos főnököm telefonált oda, hogy fel nem merjenek engem venni. Ezt a korszakot ezt így lezártam az életem, és akkor elkezdődött az álláskeresés korszaka. És ez egy nagyon friss dolog, ez a múlt héten történt meg velem. Fölvettek az Infoparkba dolgozni. A főnököm, az ottani főnököm az első munkanapon, kb. 2 órával munkakezdés után halálboldogan jött oda, hogy fú, milyen jó, milyen szerencsés, hogy én kerültem oda, mert 2 órán belül már milyen kompetensen tudok itt intézkedni, és milyen gyorsan átláttam a dolgokat. És ehhez képest 2 óra múlva, meg ugyanez a főnököm meg kirúgott, mert hogy az Infoparknak a bérlői fiatalabb munkatársat szerettek volna. Tehát ez most nem a nemzetiségem miatt, hanem a korom miatt ért diszkrimináció, és ezzel azt hiszem nagyon sokan szembesülnek még. Tehát, és sajnos még akármeddig tudnék mesélni, de az egyik a Ludwig Múzeumos az, mert az hihetetlenül fáj, hogy csak engem büntettek meg még hozzá így. Ez meg egy friss élmény.
19: Tilos Rádió Népzenei Műsor antidiszkrimináció.
20: És akkor szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy akinek szüksége van egy nagypapájú görög származású nőre, aki emellett roppant hatékony, és nagyon ügyes, és jó kommunikál.
19: Ez jótékonysági felhívás.
20: Ez jótékonysági felhívás, az itt jelezzen a Tilos Rádióban. Még egy Tolózse Proeszki számot betennék Kumbélánon. A népzenezikó nem parázik, kirúgták már. Nem attól parázik, hogy ki fogják rúgni, már kirúgták fegyelmivel Kumbéla, ezt üzenem. És akkor szintén Kumbélának még egy Tolózse Proeszki.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd, ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, s elhatározta, feleségül veszi a hírhedt hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza. Baptista örült, hogy férjhez adhatja makrancos leányát, Katát, s 20 000 tallér hozományt ígért vele, és halála után fele birtokát. Katalin persze nem akart kötélnek állni. Add kezedet, Kata, mondta Petrúkió. Velencébe megyek, és mindenféle szép holmit hozok neked esküvőnk napjára. Majd leendő apósához fordult, gondoskodj az ünnepségről, apám, és hívd meg a násznépet, vasárnap megesküszünk. Vasárnap összegyűlt a násznép, de sokáig kellett várniuk, amíg Petrúkió végre megjelent. Ráadásul semmit sem hozott Katalinnak az ígért mennyegzői ciszomából, és ő maga sem volt vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a Szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csontés bőrgebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt alig vászorgó rozzant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki. És mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt tegyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította, s azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört Katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucenció, egy fiatal nemes ember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házas párt. A három férfi, Lucenzio, Hortensio és Petruchio azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petruchio. És akinek a felesége a legszófogadóbb és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg volt a győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakas Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petruchio azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucenzio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petruchio. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának. Mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem. Jöjjön ide. Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az Inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egyre cifrább lesz, jelentette ki Petruchio, aztán e szavakkal küldte szolgáját Katalinhoz. Menj el, fickó, az úrnőthöz, mondd meg neki, azt parancsolom, jöjjön ide! A társaságnak még gondolni sem volt ideje arra, hogy úgysem engedelmeskedik Katalina hívásnak, amikor Baptista egészen elámulva felkiáltott. Szentséges szűzanyám, itt jön Katalin! Kata belépett, és szelíden így szólt Petruchiohoz. Mit kívánsz, uram? Hol a húgod és Hortensio felesége? Kérdezte Petruchio. A fogadószobában, a kandallónál beszélgetnek, válaszolta Katalin. Menj, és hozd őket ide! Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenzio. Úgy van, mondta Hortensio, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne? Kérdezte Petruchio. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalina két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok? Hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakasasszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos Kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik aténi ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leány pajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Aténtől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusznak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétriusz szerelme csalfa, és amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszály dúlt ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égő szerelemnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Pukk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre. Oroszlán, páviján, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Pukk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Pukk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Pukk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Pukk. Lizander is aténi ruhát viselt, Demétriusz is. Így Pukk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt. S korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értette. Mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja? Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Pukk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik aténi ifjút. Oberon segítségével rá is lelt. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lizanderes küvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lizander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felese tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szót követett,
A szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demetrius pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündér király csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak Titánián, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult épp a malugas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájuló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körül rajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lisander újra egymást szerették, Demetrius pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém a virágpadon, én kedves orcád, majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy fülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a dorom!

0: Édesem, nem ennél valamit?
1: De bizigen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédinek, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrzi a szél kérkes ujjait a nő borostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy olvadok!

0: Itt vagy, Robi!
1: Nézd! Nézd be, gyönyörű! Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámadám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss szagos virágfűzér bozontos üstökére. Most a fiú enyém levém, szeméről egy csúnya rontást, én is.

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibált, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia. A Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett. Mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáig kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, s én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak, hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik, ő nem lesz többé, soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mintsem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibálttal. Tibált azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibált kedves rokona Júliának. Tibált azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni, megvívott Tibálttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párbaj után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítse a két családot. Az éjszakát így Rómeó Julián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggel énekét, és meglátta kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig így, aki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, és amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halotti tor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, és útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, és mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, rád irigykedik. Mit ér sáfadzöld veszt a szűz ruhája? Balont kihordja, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom, Sara.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilága mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zenge. Nihogy borul le arccal két kezét. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, hogy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életed.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te? Ki az éjfáklán keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnék.
2: S nyelved zenéje már is ismerős. Nem és nem van.
0: Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
2: Hogyan jöttél be hozzám? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem szólt.
2: De elkontolnak, hogyha itt
0: találom. Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért a harc.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elvöd engem. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezére?

0: Christmas to sing.
1: But soft. What light through yonder window breaks? It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
2: Ah, me.
1: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
2: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.
1: Shall I hear more, or shall I speak?
2: Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
3: I take thee at thy word.
4: Call me but love, and I'll be new but toys.
5: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch such a moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Ah, soft you are the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered.
0: Good my lord, how does your honor for this many a day?
5: I humbly thank you. Well, well.
0: My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Clay, you now receive them.
5: Not I. I never gave you all.
0: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emiltatlan viselkedését. Már nem talál gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve az ifjú Hamlet bosszúra készülve őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ophelia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Ophéliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ophelia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől, segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ophelia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodrású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné, s az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel. Végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsó dobbant.

Shakespeare Hamlet című tragédiájának harmadik felvonását közvetítjük a Madách Színházból. A kastély előtti térre Fortinbras, norvég királyfi érkezett meg seregeivel.

0: menj százados, köszönsd a dán király nevemben is mond. Engedelme folytán igényli országára az átkelést Fortimbrász. A gyűlő helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre! Bízvást!
2: Ki néhez?
1: Norvégiából jönnek.
2: És mi céllal, kérem?
1: Lengyelország bizonyos rész ellen.
2: És ki a vezér?
1: Az ősznorvég király kisöccse, Fortimbrász.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatászni?
1: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talpalat földért megyünk, melynek mi azt hasít, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelért, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
1: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lélek, 20000 arany nem dönti el. Ez halmaszárnyi kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért halad ember.
3: Köszönöm.
1: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nap.

0: Egyébként
1: változik a szín, szoba a kastélyban.

0: a leányjal.
1: Erővel jönne, rendkívül zavar. Nem számi állapotján nem lenne.
2: Mit akar?
1: Atyámról beszél sokat.
2: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön meg!
3: Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen. Vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya tartozott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük szereti legjobban, hogy királyságát olyan arányban ússza szét közöttük, ahogyan azt szeretetük megértenni. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szeme világa. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regan kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regant és férjét megajándékozta királyságának másik harmadába. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordeliához fordult. Cordelia komolyan szerette idősapját. Majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor máskor. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordelia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordelia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordeliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgáját. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordelia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordelia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordelia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét,

Ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerillnek apja öregsége csak fölösleges. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa bűnségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli barát. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelethiányt, méltatlan lányai. Gonerill nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait, mert 100 lovagjával együtt másik lányához, Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában, ott látta nagyobbik lányát is, aki eljött, hogy Regánt atyjuk a király ellen uszítsa. Ez nagyon felizgatta az öreg embert, különösen mikor Regán azt tanácsolta apjának, menjen vissza Ganerilhez, kérjen tőle bocsánatot, és éljen nála, békében. Lír király kijelentette, eltökélt szándéka, hogy itt maradt középső lányánál, 100 lovagjával együtt. Azonban csalódott, ha szeretőbb bánásmódot várt középső lányától. Regán olyan volt, mintha csak felül akarná múlni nővére gonosz hálátlanságát. Az a gyötrelem, hogy oly ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öreg ember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kent gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermeki hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Caius rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, és amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Caius megértette, hogy szeretett királya megtébolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt, régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, s ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, s partra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordeliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm,
hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

0: Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apját. Egy sziklába vájt üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre, amelyet egyébként elvarázsolt egy Szikorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Szikorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak, s a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vad tengeri hullámokkal küzdködik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élőlényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bántódása. Amit tettem, mondta, te érted tettem, drága gyermekem. Még nem is tudod, ki vagy és honnan jöttél. Ideje megtudnod. 12 évvel ezelőtt Milánó hercege voltam, te meg hercegnő, és az én egyedüli örökösöm. Volt egy öcsém is, a neve Antónió. Rábíztam az államügyek intézését, hogy elmélyedhessek a tudományban. Antónió azonban hatalomra tört, kezdte azt hinni, hogy valójában ő a herceg. Ellenségemnek, a nápolyi királynak segítségével elűzött trónomról, s egy hajóra vitt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szelíden megérintette lányát, aki mély álomba merült. Mert Ariel, a szellem, éppen jelentkezett uránál, hogy beszámoljon a viharról és arról, mit művelt a hajó utasaival. A matrózok rémülten ugrottak a tengerbe, elsőnek a királyfi, Ferdinánd. Úgyhogy apja, a nápolyi király látni vélte, amint édesfia az összecsapó hullámokba vész. De megmenekült, mondta Ariel. A sziget egyik végénél ül, összefont karral, s szomorúan siratja apját, a királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prospero. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prospero és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. S most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? Három nehéz feladat elvégzése után Prosperó azt mondta: Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prosperó ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kell nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prospero megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prospero a nápolyi királyhoz, és azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik oda veszett a viharban. Ezután Prospero felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prospero mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prospero elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek Prospero hercegségében.
1: Irodalmi lépegető, így hívják ezt a műsort.

0: Például adásba. Élő van.
1: Az ennek a legősebbnek nem lehet könnyű.
2: Mindjárt jön.
0: Mert?
1: Hát nem lehet neki.
0: Nem lehet soha, persze senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön ő a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
3: Van remény.
0: Jó, átadtam a szót. Na, mondd a sztorit.
3: Milyen sztorit?
0: Mondtad, hogy elmondod majd adásban.
3: Ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk ezt, ami ma van.
0: Most egy vicc.
3: És mondom, azért nem, mert Valentin jön. De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
4: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalban fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e
0: még. De miért nem alszol?
4: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán és ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
1: Mikor fekszel?
4: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
3: Ja, hát úgy nem kulsz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatal koromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
3: Én is volt, hogy amikor nem szoktam, akkor aludtam, olyan is volt.
4: Hallom, a humorotok az még megvan.
1: Mi a remény a műsorban?
4: Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni a egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
3: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen, mint Szolnokon.
4: Hogyne, hogyne.
1: Ausztrália nagyobb, mint Szolnok azért.
3: Nem nagyobb. Szóval akkor, mint Ausztrália.
4: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
1: És mi újság Szolnokon?
4: Nagy az elvándorlás.
3: Az agyva jól van?
4: Kicsoda?
3: Az agyva.
4: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
3: Már nem is zagyva az agyva.
1: Kagyló is volt benne, hallod, Feri? Mi van az öngyújtóra írva?
3: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: műtőből
3: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
4: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
0: Na, összehoztátok Szolnokot és a
3: lehet.
0: Kisipart és a képzőművészetet.
3: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
4: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
2: végig lehet, és köszönjük.
1: Köszönjük.
4: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de nem majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek nem továbbra is.
2: Köszönjük, már nincs sok hátra.
4: Igen?
2: Hát 8-ig vagyunk. Hát egy és 3-4 óra.
4: És nem is fúzítottatok úgy közben egy kicsit?
0: Én nem.
2: Nem, kitartottunk végig.
4: Mondjuk
1: Tibor
0: hangodon
4: hallatszik, hogy te nem
0: vagy
1: most
0: már nem
4: beszélni. Nem, igaz,
0: olyan náthás
4: hang.
0: Clean,
1: nazális, tényleg, ez nekem is föl.
4: Ugye?
3: Fázal,
4: igen.
3: Mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
4: Nagyon. Én még ennyire nem vagyok friss,
0: hogy... a Gerló miatt.
3: Hát miért az, hogy a nazárisról eszembe jut valami funkció?
0: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
2: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatos gyógyszereket.
4: Aha. És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönöm.
4: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
4: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja, jaja.
1: Nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: ja, igen,
1: szakértő.
0: Még ahhoz is ért.
1: Még ahhoz is ért.
4: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
1: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadságszínpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
4: Hogy nem.
1: Nem? Nem. Hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek,
4: ja.
1: Összehordják a székeket, a Szabadságtéren már
4: tudom, azt hallottam, igen.
1: Napi szinten, és beszélgetnek. És,
4: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a Szabadságtérre, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit hallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
1: Ha csak nem hoznak busszal.
3: Pása elpislákol
4: Ausztráliáig.
0: Most ez hogy jön ide?
1: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
4: igen?
1: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a Szabadságszínpad, aminek a Várdos DKG is az egyik szervezője.
4: Hát ezt gondolom valahol fenn van interneten.
1: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon-nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000-en vagy 15000-en vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap
4: igen,
1: ott van 35-40 ember, és beszélgetnek,
4: igen.
1: És megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat, hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
3: Kérdezzük arra a Sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
4: Balkon? Tehát ha beírom a...
1: Balkon.
3: Te írtad, János?
4: Balkon, akkor kiírja nekem.
1: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe...
3: A Byron?
1: Nem, a másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a Szabadságtéren, és beszélgetnek.
4: Na,
1: Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a Szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
4: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz, nincs mese.
3: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
4: A macskák azok jelzik, mert úgy tudnak fordítani.
5: Mindenki ravasz.
4: Na, hagylak titeket dolgozni.
3: Oké, köszönjük.
4: Szórakozni, akkor most hogy mondjam.
1: Létezni.
4: Köszönjük szépen a
1: műsor. Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégeznek.
3: Együtt jutott az azért, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
4: Ügyes.
1: Számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
3: Minden vakáció, rab vakáció.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
1: Akkor dolgoznak a leginkább.
3: Igen.
2: Szerintem már kiszálltam, hogy elköszönöm.
0: Igen, igen.
2: Tehát, hogy
1: hát miért? Hallani?
2: Persze.
1: Csak válaszolni
2: lehet. Még
0: én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége.
1: Ez nagyon érdekes. És
0: fölmentettek, mint rongálót?
1: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
3: Olvassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
1: ja,
3: hogy
1: tudja, hogy mi az. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
3: Igen.
1: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten. Az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt, Fiatal Művészek Klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alapsorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról a Kogártról beszélünk, ami ebbe az ebbe 7 milliárdot.
1: 600 milliót.
3: Arról
5: 600
3: millió.
5: Ja, 600 millió, 7 millió, én a focira volt. Igen.
6: András út 122.
1: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadé voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja, igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokban ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett, kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmondtam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
3: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
1: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy én nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kinn a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 000 forint, hogy ezt lesz egyik onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot ezt egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána nézte, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amely, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették az egész házat, mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. De a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én nem fogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 000 forintra, másfél millióra 30 000, és ez se tűnt fel is senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
2: Néhány nulla véletlenül
1: került. Igen, elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, akik pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy ilyen nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirálfüzette, és akkor el kellett mondani, ez is tencél, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
1: az indoklásban semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 000.
0: Küldtek egy másik levelet?
1: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott, a heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
3: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
1: Igen, a heti is heti lapok.
0: Mivel ekésztek téged?
1: Hogy hát ez a szokásos, hogy hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra. Vagy.
0: Otthon is festesz.
1: Nálatok címzárva az ajtó.
3: Otthon is van internet.
1: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
0: én tilosban parkolsz,
1: vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok.
3: Akkor mész a dutyiba.
1: Akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, ott
0: mindjeszkedtem. De nem semmihez, remélem.
1: Nem nyúltam semmihez. Hát tényleg akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
3: akkor
1: a Ludwig...
3: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
1: Igen, igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
0: Meg volt, igen.
1: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végülis azt úgy, hogy belekalkuláltam, mert nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt, és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem térek ki.
0: Jó. Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
1: Megúsztam a bőrit.
0: A bőrit megúsztad.
1: Pedig volt egy a gimnáziumban, az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
3: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt ez az orosz.
1: Ami a Mikszent téren szemben a Attilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltudni.
3: De és akkor
1: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszén. Holott tőnek ez volt a célja. És egyszer nagyon elérzékenyült, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van.
3: Nagyon kicsit ezzel én próbálkoztam.
2: Tényleg
3: nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor
0: akkor mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék a múzsa.
1: De börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
3: vagy
1: készíteni. Van, van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy... Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
2: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy máson, a más iskolában megtanult, csak...
1: Nem, persze, hát ezzel, hogy, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy, egy olyan animációs...
0: Kiszínezem azt a három diátadást, még
1: hogy, hogy két
0: lámpaoltás előtt.
2: Azt a 130 levelet
1: kísérte a diátadóra a díjazott animátor.
0: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
1: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden a az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincs, ja, nincsenek
0: sokkal.
1: És hát érted, iszony nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott a hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
3: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld
1: el? Én nem...
3: Magyarország részéről.
1: Mit?
3: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
1: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most azt hiszem Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert a ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
3: Jóska
1: a...
3: Jóska Pista?
1: Igen, csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy, közös, csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez, mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerül veszte a nem tudom micsodát.
0: A finom magyar borokat, a CBN-nál
1: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Timár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt aranyoroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti
7: testével. Ami, ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szcénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
0: Fekete Gyuri hatása az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
7: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
0: Igen.
7: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
3: Pénze van.
7: Még, hát most igen, most
0: nem van pénze. Most, igen, nem.
2: Nem zárvető, mondjuk a kettő egy.
7: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak.
0: Igen.
7: Megjelentek hirdetések. Nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikőtök nekem is szívült ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
0: Farkasok ének és kutyák
7: dalak. Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok havi kb. 160 000 forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
0: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
7: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
3: Szerintem mindenkinek fizessen
7: pénzt. Mert nem megoldható lenne, vagy pedig
3: ez egy puskát kell gyártani, mire,
7: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó tudom, bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsinknak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt-azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gaz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek
0: radikálisabbak, és meg komolyság.
7: Tessék, hogy?
0: Ez el fog jutni a magyar táj magyar ecsetig?
7: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak, ezért én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cicaharcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikis, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni. Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én

0: Egy érdekes részhez érkeztünk, amelyben a magyar táj magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy... Jól értettem?
1: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
2: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ez nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
0: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
1: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
0: Jó, mondom, hogy azért kezdtem úgy, hogy
1: nekem... Nem volt elég magyar, hiába volt az a cím.
2: Ez egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes,
0: hogy a válaszok voltak érdekesek.
2: Igen, csak én szerintem nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mint hogyha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért, ami a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg...
1: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
2: lányról
0: beszélsz.
2: Igen.
0: Gerlók, köszönjük. Most
1: ne bírjuk tovább. Rosi,
0: most ne bírjuk tovább.
3: És most?
1: Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
3: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélt.
0: A jó indulat és a mutiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalul táplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy
1: mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
0: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
2: Zártabb és nyitottabb világ. Az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát nem az arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne, volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek döntő többsége elvár az újságtól, ugyanest én már a slam poetry-re. A képzőművészek azok másik, mert abban van, ami szerintem nagyon, hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, ami nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizáció mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit csinál, hogy nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű. És mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan

0: tagjait, akik vállaltan egy más mondjuk időrezsimben vagy időstruktúrában dolgoznak.
1: De ez okoz olyan károkat, mint hogy érted, hogyha a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép, lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
0: Persze, csak a művészet az semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben, akkor fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, hogy elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, hogy kommunista, vagy nem. Gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó, szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
1: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
0: Igen. De ez stimmel. Nekem például az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzőbeli korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohen-t költőként is számon tartják. Uh-huh. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg fakezőek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a Kis Pál
1: András. Hát ők ne csináljuk, ők nem a neoavangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
0: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt
1: 20-20 verset.
0: Rendes tűzzománcos.
1: Igen,
0: pontosan.
1: Erre mondom. Hogy...
0: Mert hihetetlen gazdaggá válnak. Nekem akkor az egy nagyon régi élmény, még a Pecsa működött, és ott volt egy Kis Pál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta a Folyó bemegy a híd alá.
2: Sokat keres az én szívem
0: című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kis Pál mennyire zseniális. És akkor vagy veled, vagy másokkal elmentem egy pecsás Kismán koncertre.
2: Hajszív, vagy mi
0: az állnak a címe. És elképesztő volt, hogy a tinédzserek ezeket a szövegeket fejből tudták, úgy, mint az Arany Jánost, vagy a Petőfét korábban, vagy még jobban. És ezek versek. Uh-huh. És most nem kell azon vitatkozni, most az Arany János tudják, vagy ezt, mert hogyha valaki tudja a Kispárt, az Arany János is fogja.
2: Kapott
0: Kossuth-díjat,
2: Arany János nem. Kapott
3: Kossuth-díjat, hadd reflektáljuk erre annyi, hogy volt egy ilyen zenekari kezdeményezés, igen. Csak ezt hadd meséljem el, hogy például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőbe, ez már királyom, és teljesen az elejétől átolt szettek, meg van zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, ez egy elég régi dolog, és én így tanultam meg. És sok rigmusokban, ütemesen, zenére, sokkal egyszerűbb.
0: Táncoltál a
2: király lépzett fakolóban, ezt
3: én. Persze, ott headbandzeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok
1: elkezdeni neked
3: énekelni.
0: Azért, hogy egy ilyen szűkkeblűség jellemző a magyar kultúrára, szűkkeblűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a, nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor mit tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
1: Én a, kortárs filmművészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
0: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másikra, elolvasjuk a könyvét, meg látjuk a
2: arcát, stb. Együtt ivás közben.
0: Hát a szimbólum, igen.
1: Igen.
0: De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szemébe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
1: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus
2: meg, vagy... Háború van most a világ, vagy
0: mi? Háború.
1: Háború, ez egyértelmű. Egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
0: Hát mindig változik a háború, hát érted, az első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik krákabövös. Hát nézd, egyrészt hát mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
2: Már a lenckerék úgy működik, tehát nem kell neki már egy szalmaszálat se arrébb tenni.
0: De ez hülyeség, Frékem, ez...
2: Karikírozok és poentírozok, de
0: akkor se stimmel, tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennálé. Uh-huh. Valaki fizetésért ezzel dolgozott. Ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom,
1: fél éve. Érzem, hogy rossz a vége, de folytatom.
0: És nem lett ebből semmi. És ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy Off Biennálét, amiben olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
1: már ellenkulturális kiállítás.
0: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést támlát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába. tehát így merőlegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
2: De az úgy hosszú távon ott marad.
0: Az ott, igen, igen, azt nagyon szeretik, és ezt akarják, és a Keleti Károly utcába kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól, annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszerűen az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Képzeld el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, mm-hmm. és bármelyik pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenberg irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család. És ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, ahogy most a portré festő, az azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most lézes maradj úgy egy darabig, és nem mozog.
3: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
1: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
2: De a méltóságot nem
0: vertik el. És azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
1: Letámadtad őket egy az
0: egyben? Nem támadtam le, hanem persze ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkora nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz, lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készítő tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
1: Egy kis
3: programajánlót
1: hallgathatok.
3: És nagyon fontos híreink vannak.
2: Micsoda? Na, akkor mondjuk be őket.
1: Micsoda?
3: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
1: Ez tényleg, ez préselted ki magadban, mint nagyon fontos.
0: Célegyenes.
1: Figyelj, közszolgálat. Én
3: egy csomó dolgot, hogy itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin
2: nap. Egyet mondtad,
3: hogy a külkeményen a homlokunk közepén.
2: Az Állás utcában Rákoszent Mihály és Cinkota sarkán van egy valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
1: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
2: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
1: A Valentin...
2: Ott nagy forgalom lehet a mai nap.
1: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be őszintén, ingyen is dolgozik.
1: Hát igen, hála jó Isten.
0: Jó, már aki, vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ezért nem...
1: Nem hagyja abba a művészetet
0: az
1: ében.
0: És a képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, az szeretné még a saját életében visszakapni.
1: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
1: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, tudod, ami
1: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, több ilyen kiállításra neztek vallásos
1: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát ne, a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenre mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy vázavirággal, és ki van téve. Be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismerne a cenzor paranoiás.
1: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, az biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
1: Na, de ez a kék váza.
3: Még ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
1: Jársz külföldre, meg itt szívod a...
0: Persze,
1: igen?
0: Járok.
1: Jó, már van, aki már nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
1: Tehát eljársz Berlinbe?
0: Igen. Az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyire szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Péterváron voltam egy ilyen radikális művészeti nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vas szobában. ami egy hajó.
1: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Péterváron, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy ugye eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem palották voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
1: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
0: Nem tudom. Nem, én ezen kell, nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy ott a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városba, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem, hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom, hogy micsoda, ami a fék dobokból kerül levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, közben pedig néha nagyon szép.
1: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinkiben úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rakpartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
1: Jó, de hát...
0: Tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 mm a térdettől.
1: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát ez kell, persze. Hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepi a szabadságnak. Tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpával, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lehet másodt,
1: akkor... Lukács György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban. Igen, szépen meghal is.
3: Ez a sorsfintere, nem lehetne ezt
1: rá. Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor megy. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozik, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen, mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert ez például a tetoválás akkor nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióra.
1: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirka adatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
3: teli hátason gondolkodtál, remélem.
1: Mit csinál?
3: Teljes hátadat, valami szép.
1: Úgy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőn tetkó van. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
3: Jaj, már nem.
1: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen. Ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ez nem szabad
1: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen...
3: Tehát van mondjuk...
1: Szexuális felhívójelként működő tetkó.
3: Nem feltétlen. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát. Tehát hogy az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van bajod.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy ezt a pornószínésznők vezették be, hogy hátról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
1: Igen.
3: Igen, tehát hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy,
1: rendkívül
3: vagy mondjuk egy
1: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessék be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, hogy nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát, tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklében, hogy tulajdonképpen a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben egy olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom, micsodán. Éva. Hogy is volt ez, azt hiszem, hogy Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás, bűn az éve, nem minden jó.
1: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbochoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebbe egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás is, mondjuk, hogy érted, mint
0: egy de az, persze, hát ez az...
2: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
0: Léda.
2: Ezek után, hogy a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, a hajnali órán, most ne várjátok tőlem túl sok részletet, de...
2: Már nincs
1: hajnali
0: reggel. Jó, tényleg 3-4-8 lesz, 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, vagy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette.
1: Jézusom.
0: És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
1: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedett, és beíró. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
1: kicsit a hajas minyán... Tibor.
3: Ez meg hasonló. Ez egy performance-nak
0: mondhatod? Nem, hát ez egy eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mert mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyban elmentünk egy borpincébe, főleg bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiséget nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda felesége a kancsókat, és nyár volt, és rövidű jó ruha volt rajta, és a kaján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólalt német, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
1: Igen, a lipcseiek, igen.
3: nekem ezekről a tetkúzókról visszacsatolva, nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabban, legrészegebben megcsináltatóan, tehát hogy a legelvetemű, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilót, de tényleg 30 éves férfi létedre a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad. De ez mondjuk a póniló is egy ilyen... Vagy ez tényleg már csak annak tudható be, hogy valaki nagyon sokat tipol. Mert ő nem tudott rá választani.
0: Ez a tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek a... Most álltak az öccén ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
1: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás, és arról szól, hogy börtönfilm, hogy
0: ez klasszikus, az orosz börtöntetoválások azok
1: azoknak képzőművészeti történet.
3: Nem.
4: Orosz.
0: Na abban az albumban olvastam egy
1: na de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnöző világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
4: Köcsög vagy nem köcsög?
1: Nem. Most ez...
4: Mindegy.
1: Jó, igen.
4: Lehet, hogy nyelvet.
1: Nem köcsög. És megtér. Valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél, ne viccel.
0: Na persze.
3: Annyi volt.
1: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust. Ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és hát gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
4: na,
1: végre találtam valami! 3/4-8-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgysem néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
1: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
1: Nincs még Bolygók.
0: Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
1: Tehát, ez most szóval mostani Paradzsanov.
0: Nem.
4: Szovjet
0: film, nagyon jó.
1: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
4: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
4: Nem, a szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Uh-huh. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz? Az utolsóba.
4: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
4: Jézusom.
3: Úristen!
0: Vagy megkéseli, megölni. Uh-huh. És ez komoly.
1: Szimpatikus ilyen játék.
0: Ehhez a KGB-nek...
4: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves Bakács elvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
1: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll két ilyen smasszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik.
5: mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az, elkezd remegni az illető, azt mondja, hatékony. Hogy hát de én nem vagyok orosz. Oké, kutya szöbben a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
1: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy
5: keresetek meg, a Sorokinnak van egy nagyon, ezt el is küldtem
2: talán neked. A interjú vele, ugye?
5: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
1: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
5: Az orosz lélek három alapelemből áll.
2: Uh-huh. Hóból, vérből
5: és tömjénből. Az a tömjén.
1: Az a
5: tömjén
1: részt
5: adta.
1: Igen.
3: És ugye kedden visszacsatolnék, amit már
5: napjuk
3: egyszer említettem, hogy a kedden, és egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése a Kalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family Guy-ból.
2: Ja, igen,
3: Putyin a South Park, és Putyinos Family Guy lesz majd kérdésre.
5: Franco South Park?
3: És valami, tehát hát, volt bemutató, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és
6: Ádár János egyezkedik Putyinnal a játékhatárok közül.
3: Igen,
2: játékhatárok nélkül ráadás. Igen,
3: hogy
2: ezt kicsináltam. Most csináltam
3: az irányi? Amiről az real, vagy...
2: Viszont sok epizód volt?
1: Most nagyon sok információ egyszerre.
2: Ez nem információ
5: kérdés. Lehet egy programajánlót?
2: Lehet.
1: Igen.
2: Programajánló követ.
5: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadság téren. És a Szabadság színpad, Sarankó Mária, kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni. Rottenbüller Damjanich sarok, igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadságszínpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt, úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
1: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
5: Nézzük, hogyha többször is időzőjel az a hogy mondjam, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
1: Igen, de ez nem igaz.
5: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak ilyeneket.
1: Főznek még az epreszbe?
5: Szoktak, vagy most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az tavasz, meg kora nyár, tehát jó az idő. Mm. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimehessenek. Hát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt. És azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszél, egymás egy beszélgetnek,
1: cigiznek. Ez fantasztikus feltétele.
5: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, igen. Hanem ez folyamatosan ott egy része igen. Volt.
1: Igen, dolog. Jó volt. Én nem beszélgetem, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönni, pár perc
2: van. Értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
3: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
1: A hallgatóval, nagyon így kell befejezni, így a hallgatóval.
7: Hogy bírt a advokát?
1: Károlyok!
3: Téged hiányoltunk,
7: mondd!
3: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóba, hogy na te vajon
1: mellett?
7: Hát én hallgattam. Hallgattam a kalapját, orsolyát, a pénztekorját.
3: Végig velünk voltak
7: erre? Azt akkor már bricikliztem. Aztán hallgattam azt az előtte lévő, az nagyon jó volt. Nagyon jó volt,
1: azt a srácot meg kell hívni,
7: hogy nem
1: hiszem, valami. Látod, milyen jó, hogy együtt a család, Károly.
7: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Meg kellett volna mondani, mondjuk, nem két, nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
1: Bebizony.
7: Nem mondta, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem meg abban? Milyen vendég?
1: Igen.
7: Pontosan időpontra.
1: Jaj. A titkárnő majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
7: Engem ezt fölhívni? Hát nincs meg a számodok.
1: De benn van benn vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem
7: jött. Meg a számom, de már nagyon-nagyon furcsán kezd ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy elbújtsuk.
1: De most már nem vagyok másnak lehetőséget. Szervusztok!
2: Lehetőséget kapunk
3: azért,
2: arra.
3: Igen.
2: De elköszönjünk 24 óra után a hallgatóktól.
3: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
1: Foglald össze.
3: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondva pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélgetünk, hogy haza is
1: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
3: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, Budapest, aztán jött Szilágyi sem.
1: De olyan gyorsan, Saci. Igen, azért meregjünk el abba, igen.
3: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
1: Az, hogy ne értékel.
3: Öt perc
5: van. A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
3: De.
5: Hogy van?
1: Jó.
5: Ah, most jutott az eszembe, mert nagyon...
2: Mit ült az aranka?
5: Olvastam régen, amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
3: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki volt a kedvence.
5: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja magát.
1: Nem, teljesen. Teljesen. Oké. És arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
5: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát azért idős.
1: Idős, de most komolyan mondom, hogy én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig
2: azért... De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen. És elfelejteni a dolgokat.
1: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat. Tehát még, mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
5: Miért tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
1: Csak azt mondom, hogy gyors és éleselmű.
3: Annyit akkor mondjuk el, hogy 9-től jött be, tehát ugye vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel kezdett nálunk, és akkor így a többieket, ugye a Brui csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából is befutott, ő volt ugye az énekes.
1: Ő ma koncertezett.
3: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor.
1: Igen.
3: Ugye itt bejöttek a utána velünk horgászosztunk, tehát hogy itt a
1: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
3: Igen. Így van, így van.
1: Utána soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk
3: kifolni. Viszont, mivel mi is behívtunk.
4: Például nem egy egyszerű, de
3: egy
4: olyan emberek is leírtál?
1: De
3: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt bent saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen. Tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcell a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen fél tíz, kilenc körül, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
1: Az vidám írta. Pillanatokat szerzett.
3: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők két órát voltak bent egyszerre, ugye? Tehát, hogy ez egy két órás
4: archív is
3: lehet. Szerb Horváth hármat. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek háromra, ők voltak még, akiket visszatudtok
1: hallgatni. Ők fiatal YouTube-osok voltak, és...
3: Filmes, tehát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
1: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... tök más, nem, mert a MAFS meg a BBS meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes vagy valami. Otthon elhatározzák és saját erőből megvalósítják.
5: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet meg ilyeneket hegesztett össze és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
1: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami támogatást kapja.
3: Ebből van úgy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmművészeti Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
1: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
3: ja.
1: Mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti-realityt adja, hogy hívják a...
3: Akit, Imagy Show,
1: az az ő saját...
3: Magánélete.
1: Fejlesztése, televíziós igen. Fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
3: És akkor kemény leszel.
1: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek, de nem. Nem, semmi, semmi köze a művészetnek bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
3: Szombat háromkor
1: tényleg itt van a Hotti Hada a 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
3: Még két vendég bírjátok ki, tehát Regős Robival nevettünk ja, nagyon igen, sokat, tényleg. Meg az ő abszurd történeteiről reggel. Ötkor, hajnali ötkor, párra rözsöd, mert a Sugár János csatlakozott hozzá. 6 órakor, 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy hétig nem beszélsem.
1: Olvasatok könyvet.
3: Biztos.
1: Na, egy darabig nem látjuk egymást, van jó hír a halálban. Na, puszi.
3: Addig imádkozzatok, meg szeretném.
8: Mert mi lesz ezután?
9: Kert akarom.
10: Jó.
9: Kert akaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
9: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
9: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány.
10: ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
9: Régi könyvek életre kelnek.
13: Nem értem.
9: Hallgass.
14: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
11: Tilos Rádió?
9: Jó.
13: Ez nagyon jó.
11: FM 90.3, hallgass!
9: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia?
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász

0: mikor gyűn megint. Majd elgyűn. Van eleség? Van valami? Elég lesz 2 hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a 3 embert, az se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a 3 ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? No. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem? Hát, csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát.
0: Tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mint ha elfolyták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el?
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szavad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a 2 bot az 1 boton, azután az 1 bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A 2 vadember ráhajtott, és 1 perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját,
0: mondta neki a veres ember. A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az 1 bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A 4 kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A 2 komondor nekiesett a másik 2-nek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A 4 komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A 2 ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A 2 kutya hozzáfogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj,

0: rákötött a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. Na, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyu volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, hajmát. Csak délére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-zal igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel.
1: Sose mondta. Éppen ma 2 hete volt, amit nála. Nem szólt felőle.
0: Hallgató ember volt.
1: Hallgató, de azt megmondta.
0: A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyéken. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentül.
1: De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt, kásával.
0: Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem. Csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor minek gyűtt?
1: Csak elgyűtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott.
0: Jelt? Minek?
1: Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor? Felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
1: Hát, várja meg talán vissza gyűnőszre.
0: Majd utána még.
1: Hát, csak menjen kend. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta.
1: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s anyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyerte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is áttal ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az erezbe dugott kulccsal, és eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott.
1: mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, és aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász! A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó? Inkább birka volt, ha volt. Volt, volt. Övé volt vagy uraságé volt? Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Látta. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát. Hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kennek?
1: Nem tehetek róla.
0: Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
2: A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval.
1: Nem illet, uram.
0: Lóduljon, Kent Pimasz! Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász Kent, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
1: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
0: Mars!
2: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
1: Tekintetes uram, beismerem.
2: A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme.
1: Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért.
2: Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be.
0: Vigyétek, adjatok neki 25 botot.
2: A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón.
1: Köszönöm, alássam.
2: A bíró utána nézett, és eltűnődött.
1: Barbárok.
3: Tragédia. Mindenki a Sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek. És az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazakat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. Bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csukrot, és elment a kutya után Fődi Mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén Sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghíhatna a jánya lakodalmára. Adlaknék jól egyszer. Felemelte a hüvelykújját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárga színű tészta csigákat, amiket marokszámra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt, rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más, csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze, ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se. Dologra! Kiabáltak amatt. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne, csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Káromkodott kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni, az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, kis János olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt volna rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpa cibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogyha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggeli tenni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a dobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cserép tányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A 10. kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, és nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kívánnyott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni, hogy legalább káromkodni egy nagyot keserveset, és végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt, és ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s odatartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenből. Így ment ez 2 óra hosszáig megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et. Mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak. És kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst, és most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le se fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Írtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet. Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életét. Hej, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvie neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment oda, szélesen, feckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, új befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami forty meleg.
1: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste, muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hazzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kis Benedek kiment meg a galamboktól.

0: Muurin Zsigmond, nézd meg. Turidani Ostán mégis hazakódott, de a lelke fenekén, meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves felekedések kegyőzte az életjét. Áj, muram is, ta! Hódozott a nyelvje nekie. Bétökkel vágta a csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szegény lesz. Az a szegény lesz. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy sülcsutyából oda pislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy, a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muram is, te Bila, merre lófrász? Beszélt Dani. De a szemét már elöntötte a hímes vérhalat.
1: Merre?
0: Rüstőt a ján nyelveskése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta új fent a derek hajlását. Tani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hímdagadás fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsurgott a pörsös, duzzadt férfi szája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt, egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a járt, aztán visszaesett, mint a rongy, nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te, állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás, úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte.
0: Ilyen szépen, igazi, hímesen még az állt. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
2: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbösen.
0: Én stálom úgyse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacs mereven. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. Híjjjön, orrúzra fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen förkelemszék nyikkalását. Ezért megkábult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfizekés mellette egyre. Ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyon. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
1: Te szép, te én uram, muram, ura!
0: Nyögte el a méltan, pihegve, mint a nyaratsza kicsibbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjalva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. úgy ment el, döngve, vitte a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó hercegét vele szembe három belénnyel, Dani, oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixán.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény, mi áradban, gazdurám? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám.
0: Dani csak nézte. Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservetett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentén, riszálva, odakente a palánkhoz. Még be is húzta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogával, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: a gondolat. Ilyen időben eljárja az úr.
1: És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyém meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztú is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor történt meg. Fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megginek hívják. Óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye megginek hívnak? Meggik...
0: Te harapsz? Nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz?
1: És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony.
2: Szervusz, Peki!
1: Mert ki szó? Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idősebb. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska.
2: Na hát, Meggi, ezt igazán nem vártam volna tőled.
1: Látom, hogy Meggi egy másik kiskutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
0: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva.
1: Ugyan, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni.
2: Ugyan, Jolikám, te félre ismersz engem.
1: A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta.
2: Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam.
1: Na, ezt a kutyát nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember.
0: Ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren.
1: Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát.
0: De bevallom,
1: az sokkal jobban megletett, amikor Meggi azt mondta.
2: Hidd el, Jolikám, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet.
0: Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudjon.
1: Még hogyha hallottam.
0: Ez lehetetlen.
1: Írni nem elég.
0: Helyesen kell írni.
1: Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Hogy nem mondom, vannak kereskedő segédek is, sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak a féle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus.
2: Hát szóval, elállt.
1: Én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall.
2: Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát.
1: Majd
2: megtudjuk, kicsoda és mit akar.
1: Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mjessenszkaja utcába, a Kukushkin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
0: Hogy?
1: De hisz ezt a házat én ismerem!
0: Hát persze,
1: milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház!
0: Ház... Birka szárnya, amiben mindenki legyen.

0: Dante, a pokol kapujának felirata. Én rajtam jutca kínnal telt hazában, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel.
1: Dante, a pokol, 11. ének. Egy magas part szegélyén lépegetve, mely állott nagy törött szirtek köréből, jutottunk még rémségesebb tömegbe, s itt menekülni rothat légköréből a bűznek, melyet ez a mély hely onta, ellenzőt rögtönöztünk födeléből egy sírnak, melynek fölírása mondta, Anasztázius pápát őrzi e szűk üreg, mert Fotinus tévútra vonta. Utunkat itt csak lassan lépve tesszük, hogy hozzászokjon orrunk némiképpen e szörnyű szakhoz, míg majd föl se vesszük, szólt a vezér, s feleltem kérve szépen, találj valamit addig is hiában, időnk nem újjon. Azt akarom éppen, fiam, folytatta. E sziklák honában három köröcske van lépcsőzve, mint ez, amelyet éppen elhagyott a lábam. Kárhozott szellemekkel telve mindez, de hogy amit majd látsz, megértsd előre, hold melyik miért és mely törvény szerint vesz. Minden égben gyűlölt bűn célja dőre bántás, s e bántás módját, aki kérdi, feloszlik ketté, cselre és erőre. De mert a cselt csupán az ember érti, a csalókat az úr jobban gyűlölte, mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki. Az erőszaktevők az első körbe vannak osztva, háromfélék lehetnek, s az első kör három gyűrűre görbe. Istennek, önmagunknak s embereknek árthat erőnk, magukban s birtokukban, mint ezt mindjárt nyílt szomból értheted meg. Az emberek

0: akkor még az urat sérthetjük megtagadva, s károbolva, s természetet megvetve, s mit az úr ad. Azért bélyegzi Szodoma s Kaorza népét a legszűkebb gyűrűnek hallja, s ki istenét rossz szívvel szóba hozza. Csalást, amely mindenki lelkét marja, tehetünk avval, ki ránk bízva néz még, vagy akinek már bennünk nincs bizalma. Utóbbi mód csak olyan kapcsot tép szét, amellyel a természet keze kapcsolt, azért a másik körben leli fészkét a színlelés, s ki hízelegve tapsolt, a szimónia, rablás, hamisítás, csalás, lopás, és még több, mocskosabb folt, de oly kapocsal is lehet szakítás, mely a természeteshez hozzájárul, s teszi, hogy éppen bennünk megbízik más. S a szűk körben, mely centrumáig tárul a mindenségnek, hol disztartja székét, örök keserv az árulóra hárul. S feleltem, mester, ajkaid beszédét jól értem, oly jól jelölött külön meg részenként ezt a töltsért és a népét. De mondd, lakói a mocsár özönnek, s kiket visz a szél, s kiket ver a zápor, s kik úgy szidják egymást, ha szembe jönnek, miért vannak disznek vörös városából kizárva, ha rájuk az úr haragszik, s ha nem, miért bűnhődik ez a tábor? És ő felelte ekkor, miért lopakszik elmét szokottról nem szokott utakra, vagy lelked mindig másfelé tolakszik? Nem emlékeznél már ama szavakra, mikkel leírja etikád a három állapotot, melyet sújt égharagja? Mértéktelenség, örvendés a káron, s bamba baromság. Az első kevésbé bántja Istent, s kevésbé kell, hogy fájjon. S a szellemede mondást megemészté, vizsgált, kik azok, kiket odafönn, bűnük a rossz városban nem igéz bé, s megérted, hogy miért vannak ők külön más gonoszoktól, s miért, hogy a néppel enyhébben bánik az örök köröm. Hónap, ki győzve küzdesz a sötéttel, megelégítesz úgy, hogy míg megoldott tudásnál nékem édesebb a kételj. De világíts meg még egy csöpnyi foltot, feleltem, hogy az uzsora sérti Isten jóságát, fejtsd fel ezt a dolgot. A bölcsészet, szólt ő, ki jól megérti, jegyzi több helyt, hogy a természet útja honnan vette folyását, s merre tért ki. Isten eszes munkája volt a kútja, s kielőtt nyitva áll a fizikája, s figyel, nem sok lapot fordítva tudja, hogy mi a művészetnek főszabálya. Természetet követni, mint tanítvány, s így a művészet Isten unokája. S a genezist mindjárt elől kinyitván ott megvan, hogy a kettőből vegyed, amiből élsz, családod gyámolítván. S mert az uzsorás más utat követ, megveti a természetet magában s tanítványában, s reményt másba vett. De most kövess, mert én már menni vágyom, már a halak a látkörön rezegnek, elnyúl a göncöl napnyugati ágyom, s lefelé ott túl új lépcsők vezetnek.
1: Dante, a pokol, 26. ének, Odysseus utolsó utazása. S bejártam a tenger ezernyi táját, pár száldeszkával és a pár legénnyel, ki el nem hagyta még a csöpnyi gáját.

0: A két hispán park közte vesztem én el. Láttam Marokkót és Szardíniát a tenger többi fürdőszigetébe. Svén, lassú volt már a kis társaság. És a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, hol Herkules emelte oszlopát, hogy onnan már ne menjen senki messzibb. És jobb kézről lassan elmaradt Sevilla, bal kézről Szepta tünedezni tetszik. Ó, társak! Bár veszélyek ezre víja szíveteket, mégis nyugatra hágtok. A látástoktól bármi sok a híja, őriztek, szóltam, még egy csöpnyi lángot, ne sajnáljátok megkeresti tőle a nap útján a néptelen világot. Gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Így tettem bennük évessé a vágyat, de kis beszéltől mondtam. Úgyhogy őket alig tarthattam, nem volt egy se fáradt. A far keletre, és az evezőket bolond repülés szárnyaivá tettük, s vitorláink mind bal felé verődtek. Új ég, új csillag ragyogott felettünk.
1: François Villon.

Ágnesasszony. Ágnesasszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnesasszony, mit most kell med? Csitte, csitte, csibém vére keveré el a gyolcs leplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnesasszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Jön a hajdu. Ágnesasszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék? Még e foltot ki nem mostam. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mély a börtön. Egy sugár szál, odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néze kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ím azonban, időtelve, börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép az öldasztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Fiam, Ágnes, mit míveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd ím maga val rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ő bitón fog veszni holnap. Ő ki férjedet megölte. Holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhődölte. Irgalom atya, ne hagyj el! Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s míg azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Nosza sírni, kezd zokogni, sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézzem Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összenéz a bölcstörvény szék hallatára így panasznak. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
virradattól késő estig áll a vízben széke mellett. Habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre. Télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Őszbe fordul az ivált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szana szét a síma képen. Ó, irgalom atya, ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el!

0: hídavatás.
1: Szólt a fiú.
0: Szólt a fiú.
1: Kettő vagy semmi.
0: Kettő vagy semmi.
1: És kártya perdő. Bedobta. Később visszavenni. Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán.
0: A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán.
1: Ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő éjszaka. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenek. Nyerész szűz Szent Margit neve. Halad középig, hova záros kapcsát
0: ereszték mesteri,
1: éjfélt is a négy parti város tornyában
0: sorra elveri,
1: len csillagok százezeri. És amint az óra csengve bongva,
0: kivéknyagít ki vastagon,
1: ő néz a visszás csillagokba,
0: kél egy-egy árnyék a habon,
1: ősz, gyermek, ifjú hajadon. Elép csak a fejnő kiállig, körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind vigan!
0: Gyerünk, kikezdje! A galampár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után. Mint egykor igazán. Most a millióson van a sor, bátran öregem!
1: Most a millióson van a sor, bátran öregem!
0: Tisztesebb nekem!
1: A megszökött minden adóson.
0: Hivatalul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Körre hány a barna hullám, azt letűnnek.
1: Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S körre hány a barna hullám, amint
0: letűnnek. Ugrom hát nagyon egy tisztes agg fehér szakállal.
1: Én most tanulám az első pénzem elfogyott.
0: Még bírt a vállal a létet, mégis nyomorom.
1: Ugrom hát nagyot. Tisztes ak fehér szakállal lassan a hídra vászolok. Hordozta ez, még bírt a vállal a létet.
0: Reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri bálsa, mely megveré Napóleont. A többi sugdos Napóleon. Szurtos fiú ennek
1: nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond.
0: Enyém a hadvezéri bálsa, várjon még megkérlelem. Én zsús vagyok. Pillanat egy másik.
1: Szurtos fülennek nyakába hátul röhögve, ott terem, és ketten repülnek a Dunába. Lábszíra várta, mesterem, na várjon, míg megkérlelem.
0: Tűnnek mind a
1: járt. Én dús vagyok, kiállt.
0: Bárbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó.
1: A készfogás,
0: én a szemérmet félrehagytam, és íme az ön bosszú. Most
1: bárbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, íme az lőn bosszúló. Most vőlegényem a folyó.
0: Föl-föl röppenve szállnak, óriás szemekben hull ez ápor, lent táncol óriás buborék. Félcsörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Nézd a fiú,
1: lent táncol óriás buborék.
0: Szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak.
1: Elmélye bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, és nincs ellenállása viharnak. Széttörni-e varázsgyűrűt nincsen de hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd, csend mindenit.

0: Allok is lak pusztán a ridegen, gyomveri fel nyájas udvarán. Kapujánál jő megy idegen, s ki van itthon, hely no? Bekiált. Ki van itthon? Kérdi kétszer is, de szavára senki nem felel. Üres a ház, meg a fészer is, hogy lakosa élne semmilyen. Vidor ösvény a kiskapuig jámbor utast várni nem szeret. Nem fut ki elébe, megbúvik elvadultan a vadfűre. Nyöszörög a kútgén betegen, omladozó félben a gödör. Fújdogál a felszél hidegen, harangoz a szélben a vödör. S az üres ház néha úgy hereg, néha nagyot sóhajt ablakon. Kerüli azt nappal a gyerek, kerüli a tolvaj éjszaka.
1: Emlények.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: ¿Cómo?
1: Kedves gyerekek, nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultunk, hogy minél többször majd

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljük.

0: Mizgatisza vagyok, nem lopom a napot, de nyakam mond a csacsika család.
1: Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, és nem forgatja mesek a család.
2: Van itt náluk hajcinő, kitűnő hangulat, olyan, mint a

0: folyton marja böki, mint cicust a blöki.
1: Itt nincs elásva még a csaszapár. Van itt nálunk franci hő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne volna, ricsaj, papa, mamma, gyerekek, tupa, szép, szeretek, egy
0: a családhoz tartozik, köbb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, MZ per X, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs fort!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor-ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vénszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulat

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan meg-megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

A sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta. Azzal a szándékkal, hogy a már szunyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal. A másik Rossini szevillai borbélyából vett melódia.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány, csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák uráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyaloglább másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérna szálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mi felénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ér. Mellett tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta a világ a világ.

Kedves hallgatók! A 19. századi hangszeres programzene egyik előfutára Antonio Vivaldi. Ismeretes, hogy a szerző a Négy évszak címmel négy önálló hegedű versenyt írt. Ezeknek címei tavasz, nyár, ősz és a tél. A 18. századi versenyművek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szólórészeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dallamot.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: Ne csapás, ez nem isző semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadának a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek himbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: The Tempon. Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinyóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjai fele.
2: A papagájokat még lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virágcserébe, és várd meg, mi lesz belőle.
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpa szemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannán. Egy szép, fényes dióhé lett Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipánszirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhé ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
5: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyú pihe. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
5: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
6: Nem akarok feleségül menni. Nem akarok bék alakban élni.
5: Brekeke,
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Böttönpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Böttönpannát olyan messzire és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Böttönpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt. Napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás csivittjét. Elábrándozott a fehér mellényű fecskék dalain, mikor azok mellé telepedtek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízirózsa levelet az áramló patak egy erdő széléhez sodorta. Böttönpanna itt kilépett, körülnézett, majd fűszálakból ágyat fogott magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne érje. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Böttönpanna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem.
7: Ó, te szegény, ó, te szegény, kerülj bejön, és ebédelj velem itt a jó melegben.
6: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
7: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma, ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársonybundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme sajnos gyönge, alig lát, és ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Böttönpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Böttönpanna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a

0: Ilyen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
1: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
2: Pöttöm Panna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt. És megcsókolta a madár csukott szemét.
3: Isten veled, fecske madár! Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melletre. De hallgat csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán... nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
4: Köszönöm a jóságodat, kedves, szép leánykom. Olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes ég.
3: Jaj, most hideg van ám odafönn, erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udukon, majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Csak azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
4: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüskebokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országba. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
2: A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a meleg oduban. Pöttöm Panna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezei egér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttöm Panna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
4: Mondd csak, Pöttöm Panna, nem akarnál-e a hátamra ülni, és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
3: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
4: Próbál csak meg, Pöttöm Panna.
3: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
4: Hát akkor, Isten veled, kedves szép leányka.
3: Kedves mezei egér, engedj fel, kérlek, innen az oduból a föld felszínére.
0: No.
3: Ott most melegen süt a nap. Énekelnek a madarak. Szállnak a pillangó. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
1: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
2: Szegény kis Pöttöm Panna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig 4 pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szűrték Pöttöm Panna kelengyéjét. Vakondúr minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár végén. Így jött el az ősz.
1: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. 4 hét múlva lakodalmat ültök Vakondúrral, kedves szomszédommal.
3: Megmondom én kereket. Köszönöm a jót. De nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
1: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharaplak. Na, nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfi választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
2: Elérkezett hát. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlott.

0: Isten vele, piros virág. Ha erre röpül egyszer az én kedves fecskét, mondd meg neki, hogy tiszteltetek.
1: Öttöm Anna. Mi a baj, hogy ilyen szól?
0: Te vagy az, kedves fecskét. Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakonthoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecské. Nem találkozunk mi már soha többé.
1: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés. Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem.
0: Kedves fecské. Veled megyek. Veled én, ha elviszem.
2: Felült Panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagysokára meleg országba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély állott. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
1: Ez a háza. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalent. Én majd beleültetlek a kelyébe. Itt kedvedre lakom.
0: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márvány oszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet.
2: A fecske leröpítette Pöttöm Pannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. A fehér virág kelyhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér virágokban lakó tündérifjak és tündérleányok királya.
0: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecském?
3: Soha életemben nem láttam még hozzáfogható szép hajadot. Hogy hív? Ha meg nem sértelek kérdésemmel.
0: Pöttöm Pannának hív mindenki, aki szeret.
3: Szépséges Pöttöm Panna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
0: Igen, leszek a te feleségem. Leszek én királynéja a virágtündérek.
2: Kitárultak a virágok kelyhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el Pöttöm Pannát. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett tündér népével virágról virágra.
3: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved. Te olyan szép vagy, hogy ezentúl ne Pöttöm Pannának hívjanak, hanem Tündér Panna legyen a neve.
1: Tündér Panna. Tündér Panna. Csodaszép név. Csodaszép. Isten veled, Tündér Panna. Most útra kelek a meleg országból, és elrepülök messze-messze a másik fészkembe, mely egy ablak fölött.
2: A kicsi fecske fészke éppen az én ablakom fölött volt. Ő mesélte el nekem ezt a történetet. És mert nagyon tetszett, hát most nektek is elmeséltem.

Bob Semyon. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál es több. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért Babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, meg is értette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kislik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony úgy megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, s közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jöjj a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komámasszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komámasszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békjáltott a száján. Hókusz, pókusz, ördög, bördög, bújj ki a farkas komám hasából! Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem visztek, s ott tesz csak akkor, ha farkas koma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcslikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállát. Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok! A király felszökött, intett az őrségnek, amely rögtön elfogta a tolvajokat. A király megörvendett, és meg akarta jutalmazni, sőt, a leánya kezites annak akarta adni, aki őt felébresztette. De Jankó nem szólt semmi, hanem a király kisasszony ujjáról lehúzta a gyűrűt, és eltávozott. A kapuban a farkas és a medve várták. Az egyiknek megparancsolta, hogy vigye őt a tolvajok házához, a másiknak, hogy hozzon egy jó nagy szekeret ugyanoda. A parancsolatját egy minutum alatt végrehajtották. A szekeret Jankó telirakta arannyal és ezüsttel, felült a tetejébe, a medvét és a farkast béfogta elől, és hajtotta őket hazafelé.
Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódt a szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, s otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a királyleányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a királynak. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő Asztes, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom, ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony, alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy Hencidától Boncidáig folyt a bor, s még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint te egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhetsz valami messziről.
1: Azt mondd, de honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?
1: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
0: Elkúszál? Hová?
1: Mit tudom én, az orra után.
0: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
1: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még 100 és 100 más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parány, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának? Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat, erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
0: Igaz, hogy a bárányok cseréket esznek?
1: Igaz.
0: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
1: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
0: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
1: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
0: Miért ne?
1: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kishercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlan. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
0: Egyszerűen elborítja a bolygót.
1: Átjuggatja a gyökereivel?
0: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
1: Aha, most már világos.
0: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
1: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
0: Igen, amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
1: Unalmas munka lehet.
0: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
1: Úgy gondolod?
0: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
1: Okos gondolat.
0: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
1: Most?
0: Most azonnal.
1: De nehéz lesz. Sokáig tart.
0: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
1: A addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
0: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
1: Na persze.
0: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
0: Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
1: Ez a csavar nem akar meglazulni.
0: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
1: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
0: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Én azt tudnám.
0: Mire valók a tüskék?
1: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
1: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul rá velek a kalapáccsal, úgy ugratok ki a helyéből.
0: És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmi, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
1: Én?
0: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész állónap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
1: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karomba szépen! Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeret, no. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyekország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak.

0: király kis Miklós. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja. Te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja. Te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király. Ha jó lélek vagy, gyere le! Ha rossz lélek vagy, távozz! Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós. Öcsé, én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát meg a legkisebbik lányát. Ezt meg a király meghallotta, oda hívatta. Na fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst hídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebek igyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, és azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós, azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós. Hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt. Vedd el! Kivette király kis Miklós a csillagokat. Levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat. Mentek tovább. Elérték az aranyerdőt. Ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyjíthoz. Rávágott a kardjával. Leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá. jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint. Mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az aló is azt mondja, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szokott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, fagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerekpokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerekpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öccséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mendegélnek, ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szálteszka szakadt le, elbújt. Megy a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerekpokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábú lónak a nyerekpokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát kié? Ha legyél! Király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ér, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert, sírt, kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember?
1: Hogy ne sírnék,
0: mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember, mikor egyet lépek, keresztül lépem a világot, és nincsen tovább hova menni. Na gyere velem, majd lesz módodban a lépés. Na, ahogy mennek, mendegélnek 3, megint találnak egy ember, az is sír.
2: Hát te
0: miért sírsz? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor 7 ölfa ég mellettem, 7 nagy ujjas van rajtam, meg 7 bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mennek, mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a csepp ember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresi. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszerűen olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós messzi nézőnek. Nézzél csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, odavitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjon. Megköszönte a három embernek a segítséget, és megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, és mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaért, a király neki adta fele királyságát, a lányát is neki adta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem.

csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, és azt mondja: meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta: én a jobb fület belövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta: apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és ismét évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth és sok-sok Gábor Miklós. Jó magad!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény. Kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem május és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és reménykelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kisbúk, örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s le sem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társ a halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat, szívós, erő halkbáj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 묘히 수뢰호남.
1: 오다 nyugati szélhez. Nyugati nyers szél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló üzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétbe le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szele megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald, dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lomban dalog, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen, kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál báji öbliben, s álmában akkastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzs avart, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamaszidőmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab, felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvókra. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél,

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökérő. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó tű, a buborék hírért ágyuk torkába húz. És jön a bíró, kappanul hízott kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas, gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán Sludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példáson szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madám nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol, mazurt és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségvesni, s szót lelni, mely bús hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacérhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetélkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3-at dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túltesz zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz, ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja, beül. Hajts, hajts már, sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém gallériát belepi. Belép, dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke. De cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett, a színház zord virálgatója, s bájos színésznők hódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkányalak. Feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdárcidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva, fújva. Borzongaló, a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem. Anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi taján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámas húg, zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszichóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikré a késő esteken szálltok merész fiak kerülben pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cél csodája. Por lette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja, s jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éj, napot, s még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn, korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számva nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atályt Jevgenyi falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje, az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szavát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtotta meg.
0: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lény!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
3: Cseppet sem az, nem értem.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd sok, végtelen, s a tárgy esőzés, marha, len.
3: Hisz ez még nem baj, úgy találom.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. Kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mond Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
0: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is int. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit állban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: első szerelmes férfi álma költő szívének Olga volt.
1: Első dalát ő inspirálja, a sóhajt, melyben vágya szólt. Ó, szeretett, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángalég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymásé lesznek.
0: Gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók lehellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
1: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép nagyon, szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, Anyagy?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Milyen sívártál. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jólelkű néni. De az az áfonyás zaman. Féltettem tőle gyomromat. És mond csak, melyik volt tátyána?
2: Az a Borus, ki szót került, s némán, s merengve, mint Svetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S ha hozzá?
3: Nénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem, az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold. Mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
1: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatjana volt Olgácska négy. Versben szokatlan név lehet. Először én voltam regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatjana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt. Kedvét a csínyekben se lelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek, szeretett az erkélyen állva felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homálya, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa. Merengett már, mint kisgyerek, vidéki életét varázsa, álmokkal szépítette meg.

0: Anyeginunk látogatása Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányezét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángja lobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa. Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom. Szellőztes szobámat. Megfúlok. Ülj mellé. Nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom és a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni. Nem. Régen sok minden volt eszembe. Történetek s mesék, de hány? Gonosz szellem, stündérleány. De most immár tányám felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát űz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan, fiatal lánykoromban nem is hallottuk szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te férjét?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, lányán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után, 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el. S elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesen.
1: Nyanyám, a búg. Minden hiába. Elepedek. Émelyedem. Csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom. Az úr őrizze éltetek. Bármit kérsz, megteszem neked. Milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok. Nyanya.
2: Ó, szönyörülő égi szentség.
1: Hagy magamra. Menj. Hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollad papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Jó ét.

Homéros, Ilias, Achilleus és Priamos. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni aggot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi, míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindul. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkán seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyaméből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusban. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon ősz állon könyörülve. És őt megszólítva eképp szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Szín elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. Ájdalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek búslétet, míg őket a gond sose gyötri. Mert így Zeus küszöbén két hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten, akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat osz, szidalomra jelöl ki, s ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományuk isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével. Egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze azámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad, öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbos terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontosz. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába, mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod,
nem támasztott föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamosz neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király, sose ültes székre, ameddig sátradban Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre, kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors vágú Aktorosz. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. Rólad is észreveszem, Priamosz, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök erről sem tudna, kapunknak závárát sem tudna egykönnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátram ölében, bárha könyörgő vagy, s még vétek Zeus szava ellen. Így szólt ő. Megijedt az öreg, s hajlott a szavára. Félreidéz meg a házból tör ki, akár az oroszlán. Nem maga ment egyedül, két fegyvertársa követte, Alkimosz és hős Automedón. Patroklosz eleste óta Achilleusz legjobban kedvelte a kettőt. Ők az igától összvért és paripákat eloltak, s Priamosz hírnök követőjét is bevezették, s le is ültették. S hordták be a síma szekérről végtelenül nagy váltságát a ma hektori főnek. Jól szőtt inget két köpönyeggel hagytak azonban, hogy vélük betakarva vitesse honába a holdat. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőre, nehogy Priamosz láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusznak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve a tagot. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palást. Majd maga hős Achilleusz fölemelte, s a gyászkerebetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom, mert nem méltatlan a váltság, és abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereganek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon mereknek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyodok, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszólnak. Vajon mi lehet? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leesne a székről. Tehát ő pofonvághat és megalázhat engem? Csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodistakorukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyeled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen. Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek. Sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt. Ellenben a cirkuszba nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben meg újra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállal a sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszorult a szívem, magogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok,

Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmön, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáljuk. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint más tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már akkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve. Mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektor kúpja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pálunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúsztam az asztalra, és felálltam rá, folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon.
Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót. Most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát. Előre dőltem. Egyensúlyoztam néhány percig. És felhasználva rémre csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk, mondj!
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézeg.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bubjával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúdabb és szaporabb ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifonikusan, és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálat és önvizsgálat, az örök humánum hangja. Bukarest, Székelyudvarhely, Torda és Nagyvárad, Ózd és Nagygalambfalva magaslati pontjairól az őrszemek hangja. S a föld mélyiből, régi és friss hantok alól leomlott tornyaink harangszavát is halljuk. Akár a legendabeli elsüllyedt falvak, halott költőink is életre kelnek. Tiszta időben Áprili és Salamon Ernő, Lábis és Reményik énekét halljuk.

Éppen összehajtogatott kabátját elsimítja, és magára ölti Szabédi László. Roncsolt kezével harangjának szakadt kötelét húzza, jelezvén: bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harang tisztán szólnak a költők: költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje, a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni, drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kény, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen füls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kriptak falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhettek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz, mindegyik puhán, révedezőn ejtett igéd, ezüstvirág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtjeimbe kap, és arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra, aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Mi Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus efe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel, ki a szabadban rajta. Volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl kiállt. Ő védelmezi ellened a népi demokráciát. Tudsz, amit tudsz, de egy dologban légy bizonyos, ő tudja jobban. Tudom, tapasztalatok árán nem vagyok ma született bárány, de is vallom, hogy szívem kushat, ha rám támad a kritikus had, s bár megdobban, de szavamra nem hergelem őket magamra. Kritikusom, akiről éppen szó lesz, művészileg hiányos. Egyetlen a maga nemében nincs benne semmi általános, egy szóval ám bár fifikus, semmiképpen sem tipikus kritikus. De miért is mentegetőzzem? Mesém fogatlan, nem harap. Csak annyi történt, hogy útközben felkelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológiailag.

Petőfi Sándor, a helység kalapács. Hőskölteni 4 éves. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeret. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásit illendőn elkurjantani képes, melyet tőle minden kántor irigyen. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmak iránt, ami hajlandóságából széles tenyerű, feje nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája. Egyház 4 fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak 2 éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De hubban sors, a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába, lakomáz vala, s a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés, vagy kásának forrása az égban? Nem, ott ember hortyog, úgy van, ez ember alak. Egy zugban 2 öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát, ásít, szemeit dörzsölve külnéz, hát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza fiát. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezárt. Még egyszer mondotta, bezárt. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutatóját. Hogy szabadulja? Kiabálni potyára, valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban, a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpi kapálást. Lelkem hüvelyét a férfiúságkora megnehezíté. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tűnődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság.
komoran nézett a híd levegőnek egy fogyjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! Komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváján. Szintén így kiderül a sötétlő ponyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannike, kelj fel! Rakj tüzet is melegíts téglát, te szaporán! Anni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszikusát. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komor Orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ! Lantom neked elzengendi, mi van meg? Ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyom a szabadulás terve. Jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hossz. Még a bölcs férfiú tervét, leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza. Pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezein. Második év. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan faluszerte legjobban látni, sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátján nevez istenkegyiből és egykor férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Anton, kegyeségnek ajándoka, zengd el, onnan az elnevezés. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja derengét, innen az elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bor, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán. Ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vidék is bémos folya iszappal, a hóra saraszáj. De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves fáj. Hájos valahogy, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár, és ennek okáért látogatáért az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmára. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik,
valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, szerelem vágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatázon egymást kínálják. Kév betemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó orbillikomába, másikkal azonban andalva mereng a szemérmetes Erzsó kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művészet. Méltóságos termetű férj, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a port szörpölte, haranglá, a fandor lelkületű egyház. Ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe. Hát fej nagy koma, hol lehet? Így hallott a válasz. Ott van, ahol van, hanem itten nincs. Ma alig lesz. Miután ezeket még itt hajakkal elmondotta, kiprénzés szája vidékét sátán boszolja. Bagarja uram üle, s olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorújába. Megnyílt a közben az ajtó, mert széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksíkú orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítán nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. Kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Hart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva halad. Miután a vitéz csepű palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsot, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az ég tájéka felé a kemence tetőre. Éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítna azokat a derék hangászi tüvegbe. Húzd rá, Peti! A fűzfálti különöget is, aki megállt! Nem késett, a háromság más kettejesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvettek, öcsém, én meg nem akartam odaadni, s így hajba kapálni. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohan, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vigalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakoló. Követi a csáberejű példát a többi legénység,
Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, hallván a mennyei vájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte evédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat, korbácsa csapásait. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja, vagarja, s haranglába fondor lelkületű egyházfű, ültenek ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak terhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíró uram a bölcs aggasztján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem! Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli látszívű kántor egyebet nem válaszol, mint amikor. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsó e szörnyű merényét. Hát, feleségem, az Amazon természetű már. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény köz, mely látta a napkarimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvészhánytat deregje, vagy mint a dióhéj, mint a gyerekek focsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, unokáidat is, ami őszinten leszen e kérdésemre a válasz, melyet adom. Őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántor. No, ugyan, hát neki vár. Ezzel a helybeli látszívű kántor felemelte, letette a pancsot. Akhogy mikor on fölemelte, fordult így valahogy, és amidőn letevé, üres valahogy. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel költői dühömmel. Annak utána látszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbesett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsó.

0: 春のですね。ó, nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától, s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszt ki magát lefelé a harangkötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről saját. És íme leér, és ugyanaz. A kötél ugyan azt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr honokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, avagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvérei. A kötél jó szíve megindult a ritka bizonyságán a szép testvér szeretetét. Lemond a kíváncságát. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragasz, mi aranysugáraidat megredesíti, mint a bor az emberek orra. Nem szégyen, de nem is haragasz. Csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avat. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vész, a már közel állott. Az egész természet elhagyta régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időtől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabért, mit a mészárszéknek előtte talál. S még száz így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulás jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszeg pálinkát. Így állt a világ, amiről a Szent Egyházi fogoly elereszti a mentő kötelet, ekképpen szól a magához. Benn volnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epekedve reám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok fiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz sarkantyún, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Még bé sem fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Amidől megfogta kilincsét a kocskai ajtónak, ketyegett hőszíve erősen, ütkéjek gyönyörűt. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, és csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot adj Isten, fejem egy koma! Mert ő a nagy férfi volt ez. Jó napot adj Isten, hettelmed is eljött! Ezek voltak szavai, agarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, fogadj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy. Ő csak látott. Oh, miért kellett látni ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokol beli kínnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyveleit, a haragnak cintmacsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, szeme égő üszkével sompolygott a lágy szívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavakba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem? De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az öröklétnél félrő felhosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ott, szemérmetes Erzsók. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, el fog aludni és vele el fog aludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem györdöttek hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor galériát, felemelte a térdepelő föl, alba sem írta a földet, aztán meg letevén, hogy az orra is érte a föld. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű fejemet. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja a lelket. Oh, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reál, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, csapra ütője szívem hordóján, még két kezem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Értél néma beszédet a helybeli látszívű kántornak hüsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a acélláncának álhatatosságában. Most pedig, oh kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulás. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántor úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, ú, példát ad a késő, ú, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot? Hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája? A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: Éles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveért a költözítésbe, ezeket szuszogatta. Beszéljen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben mentse magát. A helybeli lágyszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
1: Bűnös vagyok, egyrészt nem tagadom, mert megszeretném lágzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot. De tehettem-e róla? A szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívben röpüljön, mint bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tán nincsen is élet. Ha nem veszi észre haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Mi okért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mitől ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmet az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmetre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli lágyszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn e szók érinték füle dobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szelíden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsikerül vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s a rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fogom. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jelnem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes Erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődét. Ugyan, ugye? Nézd ugyan! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem, avval a macska pofájával. Micsodával? Avval a macska pofájával.
2: Macska pofámmal, hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálás.
0: Hát még mesterségemet is gyalázni mered, te hitvány templomegér. Na megállj, majd megkalapálj. Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy végre kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta a hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötele. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes Erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, ápolva tevé őt az ágy párnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlódató közepén. De most jön a hadd elhadd, amidőn a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, magát frigyes társának ajánl. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz. Nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mester uram volt. Mester uram! Hurjant a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig maradott. Nagy szemű volt Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadva, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A lányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartán. Elkotródott a lányok után a béke barát. Negyedik éve. Merre bagarja, uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyó. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort, a gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem ekképpen cselekedni, miért hína őt a világ a béke barátján? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újabb kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódik véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
2: Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra te gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszéke lőn a csatatér! Az egész falu nép egymást kaszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászt, potyék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé.
0: Így végzi a csatafestését a béke barátja magamja. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
2: Pedig tüstén!
0: Volt a felel. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondták, jőne velük. S szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetne, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínje. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprűnyél, a fölragadás bőszűve kiállta, utána! Amid ön a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja magarja nem füllentett, mikor azt mondá a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatér. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsonga tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultam, kínjában most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét, ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívű kántor feleségének látását. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtá az amazon természeti Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűnyérben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp vigasztalta. Gyerünk csak! Itt a világ szeme láttán nem akarlak csúfát tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak tergetegét. A vérontásnak időnye lejárt, meghunyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, és mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által szalodába csukott. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézünk, s ha vitézünk, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azon.

vannak koszorús halmán, mint éjjel a macska fene. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugann a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotvát.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak uszítottak, mert annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik, néki megalázták, s most súrolja bent a mellemet, mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek, és velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Fölét hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen, mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó, s már hiába minden nyakas mentség, egy csikorgás őrről eltemet. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne vegyed. Lászlóffy Aladár, öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagy kabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. Búcsúzásnak, ajtócsukásnak. 7 perce. 7 órája. 7 lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor, hogy okosabb, ha nem is várok rád. Ha van kinek, hát bebizonyítottam, hogy megmaradok világ nélkül is. Csupán a csendem hülye, nem nyugalmas. És persze a füttyöm nem hegyes, hamis. Szilágyi Domokos, haragban. Ráztál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha meg

Megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isongtak fejük fölött, lövedékek csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák, nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között, pusztíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsubkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárvány kiveszi észre végre már. Kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant? Hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan? A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva. Asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A Maros, az Olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szászt, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi Domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül, tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítóid. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is. Világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértett éles, csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink sikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek.

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanum az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava vermek, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjúsereg, igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás. Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom a pályubéremet. Mert befogad, s kitaszít a világ.

0: lemerülve édenébe, nem tekint föl az idegen. Pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete, gépkocsi, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait föcsögtetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnőtt. Harmatot, ha nem idomít, nem harap át karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valót. De mindez hasztalan szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét a savaknak, beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vett ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy! Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek, se csók, se bók, csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon, úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa, a tűz ketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lóhút sárga. Ismerősek évezred óta, szerelmesek egy lobogóba, emlékeimben ismerősek. Megölve is szörnyen erősek, megnyúzva is örjítő szépek, elvérezve is lüktetések. Rendetlenségem reggel. Vendégekkel a ház tele. Nem dohányoznak, nem esznek, némán is ebnek neveznek. Szememet farkas szemeik bűvölik, el se engedik, míg eszméletem el nem zordul, fogam csillagot nem csikordul, s nem úszik tűzvész hajamik, irhám hevére jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
0: Föld, ez a föld. A földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáról, toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kaporszálnak. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkat kohóban, élesedik üllőn. Egy tögnehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamillavirág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon bacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrücskéi. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzüfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyúl, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából. Akár egy földes úr, és megkondul bennem a harang. Föld, te humusz, te szürke agyak, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellede. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat, hídfője az aszálynak. Onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akit művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták. E lágyezüst ajkú imázók, talajmorsálok. Meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiába. Felülve a vörös dombra, csipesz ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgő Imrus, a kicsi Mariska, Ilus. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én Zápolyát, Hajnaút látom, meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét, Magyarország. Majd megnövök én is, belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovamnak, szimatol a spion pedig, s kutyazsandár te régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőtől felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat. Parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömpe szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

0: Helyette üssünk meg új húrokat.
1: Most mi út alkot a családi kapcsolat?
0: Ez van. Autóm nincs és villám sincs, mégis a kedvem jó. Ez van. Fene gyereknek tartanak, hajdi, hajdi, hó, ez van.
1: Este vár egy kislányám, egyszerű pesti nő.
0: Ez van.
1: De nem csókolt még Pesten nő, úgy, mint ő.
0: Ez van.
1: Szája meg annyi bája, tetőtől talpig kincs. Fánya, nagy hozománya, örök lakása.
0: Ez van.
1: Ez nincs.

0: van.
1: Fütyös rigó száll az ágra, fütyülök a sok szabályra. Előírás, ugyan kérem, több lesz tán a munkabérem. Na látják, hát ezért mondom, kisebb ennél minden gondom. Még sosem ért baj, s ez a fő, csalámba nem csap a menkő. Ha-ho, hé, megállj, égbe mennél így korán? Azt nem lehet, szakikám, a munkavédelem őreit én vagyok, s te is itt maradsz, ennyit mondhatok. Ó, de hisz ő régi ismerősünk, Csalán Szaki, a mi kedves hősünk. Szabályokra fittyet hányó, széllel bélelt nagy hóhányó. Sok balesetet okozott, legyünk hát mi okosok. Hölgyek, urak, tessék, tessék! Fáradjanak be és nézzék! Amit látnak, elhihetik, fejükbe is bevéshetik. Másoknak is mesélhetik. Szögezzük le, szemet szúr-e szöges látvány, csak fakírok szíve örvend, ennyi szöges deszka lát.

Mi tehát a teendő? A deszka, léc, szögtelenítendő. Aztán az anyagot rendezett formába összerakod. És még egyet ne feledd, a szabályos munkaruha védőöltözet. Vést fejedbe ez az ábra, bakancsdukál itt a lábra. E példa sem követendő, így tárolás elvetendő. Ledőlhet és rád dőlhet, bajot csőstül meggyűlhet.

Biztonságos a magasság, a rakatok kötésben, így az úton nem gátolnak menésben és jövésben. Aki nyakas, kemény fejű, de kemény fej is betörhet. Ha nincs rajtunk védősisak, koponyácskánk megsérülhet.

Bizony ez nem divat hóbort, használata kötelező. Kobakovo, életmentő. A behorpat cserélhető. Nem fáj fejem, ha nem szól szám, mégis szólok, kéziszerszám. Ha íj hibás, ha íj rossz, épségünkben nagy kárt okoz.

A szerszámod nyele s ütőfelülete legyen épp, ha kézbe veszed. Ezt súgja a jobbik eszed. Vakság ellen nincs orvosság, fő dolog az óvatosság.

Védőszemüveg védi a szemet. Ezt viseld inkább, s ne üvegszemet. Ó, micsoda könnyelműség! Strázsa nincsen, üres a gép. Benne a kulcs, mi a manó? Akár el is indítható.

A gondosság eme módja, gondtól bajtól fejed óvja. Gondoljunk itt elsősorban a megrongált kábelekből adódó nagy veszélyekre, az érintésvédelemre.

Gondoskodjunk védelmünkről, és ezáltal ezzel együtt a mi saját életünkről. Vannak gépben is hibák. Munka előtt vizsgáld meg alaposan a géped. Nem kell hozzá lángelme, akkor dolgozz, ha rendben van az érintésvédelme. Ó, az ilyen rakomány, hevenyészve, felpakolva, kanyarokba szerte hullva, szétgurul és bajt okoz.

Most szabályos és rögzített a járgányunk rakománya. Nem görbül meg senkinek a hajaszála. A súlyarány megfelelő, röpíthet száz lóerő. Munka közben rosszul sül el, tréfa móka ugratás. Hányan jártak már így pórul? Ugyebár ez nem vitás.

szeméttelep sithegyek, lám az élet meredek, s mit tesznek az emberek? A csodába. MVS dobják a kukába, holott az, mi benne áll, az ő javukra szolgál. Szemétbe nem ezt kell dobni, hanyagságról kell leszokni.

építtetők. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőd fölé, a gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, és te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér.

lépegető. Irodalmi lépegető. Lépegető.

A helyesen szervezett építés egy jól összehangolt zenekar munkájához hasonlít. Különböző gépekkel és szerszámokkal dolgozók sokasága vesz részt az épületek létrehozásában. A zenekarhoz hasonlóan nem csak azt határozzák meg, hogy kinek mi a feladata, hanem gondoskodnak arról is, hogy mindenki összehangolt ütemben dolgozzék. A tervszerűen összehangolt munka jelentősége az építési technika fejlődésével állandóan nő. A megnövekedett építési feladatok megvalósítása érdekében fokozzuk az előregyártást. Az egyedi szétszórt építkezések helyett nagy építkezésekre összpontosítjuk az építőipar erőit. Széles körben alkalmazzuk a nagy elemes építésmódot. A nagy teljesítményű és nagyértékű építőipari gépek és termelőberendezések, valamint a korszerű építésmódok alkalmazása csak akkor gazdaságos, ha munkánkat is ennek megfelelően szervezzük meg. Ennek egyik módja

A jól szervezett munka legfontosabb feltétele az alapos előkészítés. Ennek első lépése az épületek célszerű építési sorrendjének meghatározása. Már a beépítési tervek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az épületek összeszerelését lehetőleg rövid darupálya építésével meg lehessen valósítani. A továbbiakban a szervezőmérnökök az építkezés úgy szólván minden mozzanatát meghatározzák. És a brigád ütemterveken pontosan szabályozzák, hogy a brigádok milyen feladatokat, mennyi idő alatt kötelesek elvégezni. A folyamatos építés szervezési módszerének lényege, hogy az építmények kivitelezésének folyamatát egymástól elhatárolható szakaszokra, ütemekre bontják. A különböző ütemekbe tartozó munkálatok kivitelezésére állandó összetételű ütembrigádokat szerveznek. A brigádok épületről épületre haladva mindig ugyanazt a munkát végzik. A termelés menete azonos az iparból ismert szalagrendszerű termelés elvével, csak itt nem a munkadarab vándorol munkapadtól munkapadig, hanem az építőipar sajátosságainak megfelelően a brigádok haladnak szekcióról szekcióra, vagyis egyik lépcsőházból a másikba, az oda tartozó lakásokban elvégezték a feladatokat. A módszer általában ipari, mezőgazdasági, lakás és mélyépítkezéseknél egyaránt alkalmazható. Jelentősége elsősorban a nagy teljesítményű gépek igénybevételével járó, nagy elemes, lakás és ipari építkezéseknél nagy. A kérdés így vetődik fel. 200 lakást szerelünk-e össze egy év alatt egy daruval, miként ezt a jelenlegi gyakorlat is bizonyítja azokon az építkezési helyeken, ahol nem folyamatos szervezéssel építenek, vagy 600 lakást, ahogy ez a korszerűen szervezett építési helyeken történik. Az épületek földmunkáit és az alapozást az egyenletes termelést megelőzően végzik el. Az első ütemben a pincefalakat építik meg. Szervezési tervekben részletesen szabályozzák az ütembrigád minden tagjának feladatát, az ütemidő egész tartamára vonatkozóan. A brigád munkájának befejezése után másik szekcióba, illetve másik épületbe vonul át dolgozni, és ott folytatja munkáját. Ebben jut kifejezésre az ipari szalagszerű termelésre való hasonlatosság, csak itt a termelő szervezet vándorol és nem a munkadarab. Feladatának végrehajtásával nem csak pincefalig kész épületet, hanem egyben munkaterületet is átad az utána következő szerelőbrigádnak. A nagyelemes építésmód legfontosabb mozzanata az épület összeszerelése, amit a szervezési terv szerint az építési munkák második ütemében végeznek el. A munkálatokat az előző brigád által megépített pincefalakra kerülő födénpanelek elhelyezésével kezdik. A brigád ütemterv a folyamatos építés kottája. Vízszintes tengelyén az ütemidőt, függőleges tengelyén az épület szintjeit ábrázolják. A brigád ütemterv alapján pontosan megállapítható, hogy a szerelés ütemidejének 9. munkanapján a második emelet 3. szekciójának szerelését kell megkezdeni. Egy-egy szekció szerelése a blokkok elhelyezésével kezdődik. A daru minél gazdaságosabb kihasználása érdekében célszerű a szerelést 3 műszakban végezni. A blokkszerelés befejezése után a födénpaneleket helyezik el. Ezután elkészítik a födén monolit vasbeton részeit. A vasbetonszerelők összeállítják és elhelyezik a vasbetéteket. A zsaluzó ács bezsaluzza, a betonozó brigád betonozza a monolit vasbeton szerkezeteket. A szerelő brigád 18-20 napos munkájának eredménye is egyben a következő brigád munkaterülete, a tetőszintig összeszerelt épület.
Az épület összeszerelése után a munka az épületben folyik. Ekkor végzik el a válaszfalazást, valamint a pincetéri és tetőtéri kőműves munkákat. Az ütembrigád két munkás csoportra tagolódik. Az egyik csoport a pincetéri kőműves munkával kezd, majd a tetőre megy és ott végez. Jól látható ez a grafikonon is. A csoport 9 napig dolgozik a pincében, majd a 10. napon a tetőre megy és ott fejezi be munkáját. Ez alatt a másik csoport szekcióról szekcióra haladva a lakószinteken válaszfalazási és tokelhelyezési munkálatokat végez, 7 hét napot töltve minden szekcióban.

A munka előrehaladása kívülről is figyelemmel kísérhető. A válaszfalazás befejezése után azokat az épületgépészeti munkákat végzik el, amelyeket a vakolás eltakar. Ide tartoznak a vízvezeték és lefolyóvezeték szerelési munkái.

A következő ütemben elvégzik a vakolási és rabic munkálatokat. Az alapvakolatok gépi felhordása után kézzel folytatják és fejezik be a belső helyiségek vakolását.

A vakolás befejezése után épületgépészek dolgoznak a szekcióban. Ők a központi fűtési, gázvezeték szerelési munkákat, a fürdőkádak elhelyezését végzik el. Az épületgépészeti munkák után a hetedik ütemben valamennyi helyiségben elkészítik a padló burkolat alá kerülő ajzatbeton. A nyolcas ütemben az ajtók és ablakok nyíló szárnyainak illesztését, erkélyrácsok, lépcsőkorlátok, műkő elemek elhelyezését végzik. A kilencedik ütemben a brigádok a konyhák, fürdőszobák, kamrák, cementlap burkolását, illetve a szükséges csempe falburkolatát készítik. A tízes ütemben a festők veszik birtokukba a szekciót. Kedvező munkafeltételeket jelent, hogy egy szekcióban mindig csak egy brigád dolgozik. Festés után a fa és fém szerkezetek mázolása következik. A brigád munkakedvére nagyon kedvezően hat, hogy hónapokkal előre ismeri feladatát. Ebben az ütemben a melegpadlós helyiségek burkolatát készítik el. Az ütembrigádok épületről épületre haladnak. A pincefalazást végző brigád néhány épülettel már előbbre tart. Közvetlenül utána dolgozik a szerelőbrigád, majd szekciónként a többi brigádok. Valamennyi brigád feladata, hogy kitakarított munkahelyet adjon át, mert a következő brigád csak ezt veszi át. Így a munkások érdekeltek abban, hogy munka közben ne csináljanak rendetlenséget. Az ütembrigádok állandóan ugyanazt a feladatot látják el, és nagy gyakorlatra tesznek szert. Ez kedvezően hat a munka minőségére. A 13-as ütemben folyik a szerelvényezés. Ekkor helyezik el a beépített bútorokat, felszerelik a különböző berendezési tárgyakat és épületszerelvényeket. Valamint elvégzik az üzemi próbákat.

A külső homlokzat vakolási és színezési munkálatait az időjárási viszonyoktól függően végzik el. Télen azonban e munkálatokat szüneteltetik. Az építési folyamat utolsó mozzanata az épület kitakarítása, a parketta csiszolása és beeresztése. Így megy a munka épületről épületre haladva, míg az egész lakótelep felépül, és a szervezet új lakótelep építéséhez kezd. A módszer alkalmazásával jelentősen megrövidült az építkezések időtartama. A jól szervezett munka eredményeként növekszik a munkások termelékenysége és keresete. Így a vállalatok számára is igen kedvező a módszer, hiszen alapvető tervmutatóik teljesítését elősegíti. Ezzel a vállalat jövedelme is növekszik, ez megmutatkozik a dolgozók nyereség részesedésének emelkedésében. Végső soron az egész társadalom hasznát látja az új módszer alkalmazásának. Az új módszer elterjesztésének sikere nagyrészt attól függ, hogy a munkások milyen gyorsan ismerik meg és teszik sajátjukévá a folyamatos építés szervezését.

Az előzőekben zenekarhoz hasonlítottuk az építőipar munkáját. Ott sem elegendő azonban, hogy a zenekar tagjai azonos ütemben játszanak. Szükséges az is, hogy ne fogjanak hamis hangot. Az ütemes munka is csak akkor lehet eredményes, ha minőségileg kifogástalan épületeket építünk. Jó munkát és sok sikert az építőipar nagy zenekarának!

Széchenyi Tigya. Hány könyvet írt, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él. Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott ki, észbe fogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölnivaló. Vigaszom lép nem e szép értelmi sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldog.

kezdődött Buda és Pest egyesítésének gondolata. És ketté szakadt a város, amikor az esztelen pusztítás szétszaggatta hidaink látszolatát. Minden híd, minden újra felépített híd, egy-egy kapocs, Buda és Pest, akárcsak hídjainak íve, a folyó két partjára támaszkodva alkot más városhoz nem hasonlítható egységet.

A 8 újjáépült híd közül a legfiatalabb éppen ott ível a város szívébe, ahol a hegylábánál megszűkülő folyó évezredek óta kínálja a legkedvezőbb átkelő helyet. 4 évszázadon át a Római Birodalom megerősített határát jelentette a Dunának ez a fontos szakasza.

Aquincum katonai és polgárvárosának feltárt falait, amfiteátrumainak romjait ma a főváros forgalma öleli körül. Az átkelő helyet védő római hídfőállás romjain épült a népvándorlás százada után a középkori Pest városa. A túlsó parton a tatárjárás után felépülő Budavára és a védelme alatt felvirágzó gazdag polgárváros tehát a legfiatalabb a három nagy település közül. A 150 éves török megszállást, a többszöri átépítést és a II. Világháború pusztításait átvészelt középkori emlékek szépségét az elmúlt évtizedek korszerű műemlékvédelme bontotta ki, és tette a mai városkép sajátos értékévé a néhány fennmaradt török fürdővel együtt. A 18. század második felében a bástyák közé szorított Pest túlnőtt a városfalakon, melyek emlékét a mai Kiskörút vonala őrzi. Az egyesített főváros fejlődésének a 100 évvel ezelőtt létrehozott közmunkák tanácsa nagyszabású városrendezési terv kidolgozásával szabott határozott irány. Átszelve a rendszertelenül épült utcasorokat, kijelölte a Dunára, mint grandiózus tengerre támaszkodó körutak és sugárutak rendjét. A millénium idejére már állott a sugárút, a mai népköztársaság útja és a nagykörút. A város szerkezetét is meghatározó főútvonalak szélességét szerencsére nem az akkori forgalomhoz méretezték. A pályaudvarok is a főútvonalakhoz csatlakozva épültek fel.

A város gyors növekedésének azonban néhány régi templom kivételével áldozatául esett a belváros építészetileg is értékes emlékeinek jelentékeny része. Így például az egykori városháza. Néhány történelmi jelentőségű épület helyreállításakor pedig az átépítés túllépte a műemlékvédelem mai szigorúbb elveit.

Az 1873-ban egyesített Budapest az elmúlt évszázad alatt 2 milliós világvárossá fejlődött, mely ma nem csak közigazgatásilag az ország fővárosa. Itt él, dolgozik az ország lakosságának 20, ipari lakosságának pedig 40%-a. A Duna két partjának eltérő táji adottságai egymást kiegészítve adják a főváros kivételesen kedvező földrajzi helyzetét. A múlt század 70-es éveinek városrendezése majd egy évszázadra irányszabott a sugárutak mentén egyre terjeszkedő és a peremvárosokkal összeépülő Budapest fejlődésének. Budapest távlati fejlesztésének új korszakát jelenti az a koncepció, mely a lakáshiány felszámolására a városközponttól nem túl messze lévő, többnyire még beépítetlen területeken új léptékű lakótelepek egész sorát hozta létre az elmúlt évtizedben.

A kelenföldi lakótelep 9200 lakásából 7300 már is felépült. A hozzá csatlakozó lágymányoson pedig több mint 3400.

Az Üllői út mentén épült József Attila lakótelep 8500 új lakást biztosított a társbérletek, albérletek, elavult házak lakóinak.

Gyűrűként övezik a város központját a felépült és épülő lakótelepek. Közöttük a legfiatalabb, az Újpalotai, ahol 1975-ig 12 000 új lakás épült.

Az Árpád híd pesti hídfőjénél folytatódik, és Óbuda Zegzugos utcáinak a házai helyén zárul a lakótelepeknek ez a gyűrűje, melyhez hasonló méretű építkezés a századforduló óta nem volt. A második 5 éves tervben 51 ezer, a harmadikban 58 ezer lakást építettünk. A korszerű házgyári technológia további fejlesztésével a következő 5 éves tervben 91 ezer lakást kell építeni. Egyes belső városrészek rekonstrukciója a városrendezés legköltségesebb, de szociális és városképi szempontból egyaránt halaszthatatlan soron következő feladata.

Ezeken a területeken egyetlen olyan épület sem kerül lebontásra, melyet sajnálni kellene. A rekonstrukció során az amúgy is kevés zöld terület növelésére új parkok, játszóterek létesíthetők az eddig zsúfoltan beépített városrészekben is. A Józsefvárosban és a Ferencvárosban sok helyütt már a szűk utcák mai hálózata sem tartható fenn, itt egész városrészre kiterjedő teljes rekonstrukció indult.

Pest történelmi városközpontját, a belvárost is alkalmassá kell tenni megváltozott és megnövekedett feladatának betöltésére. A Váci utca és Petőfi Sándor utca környékére sűrűsödő üzlethálózat az épülettömbökön is áthúzódó gyalogos üzletutcákkal, passzázsokkal csatlakozik majd a Deák téri metróállomás közelében épülő bevásárlóközponthoz, melyben a főváros leendő legnagyobb áruháza és egy irodaház is helyet kap. Készülnek a tervek a Vigadó és a Lánchíd közötti Dunapart beépítésére. Bármelyik kerül megvalósításra, az interkontinentál szállóhoz csatlakozó épületek már új arcot adnak ennek a Dunaszakasznak, mely a középkori és barokk belvárosi templomtól, a feltárt római erődtől a Lánchídig, a tegnap, ma és holnap Budapestjének gerincét adhatja.

A forgalmi hálózat bővítése elsősorban a metró építése teszi lehetővé, hogy a hagyományosan kialakult városmag körül új központok jöjjenek létre. Az első ilyen a már üzemben lévő metróvonal keleti végállomásán az Örs-vezér téren épül. A forgalmi hálózat bővítéséhez alkalmazkodó ütemben alakul ki a további 5 új központ. A következő 5 évben megháromszorozódik a személygépkocsi állomány. 30 éves távlatban pedig a mainál 8-szorosan több gépkocsival kell számolni. Az úthálózat a közlekedési csomópontok korszerűsítésével, aluljárók építésével egyidejűleg fel kell újítani a főváros közműhálózatát is, melynek új eleme a távfűtés. Természetesen az elkövetkezendő évtizedek várható igényeit is számításba vesszük, amikor a 70-80 éve épült vízműhálózatot korszerűsítjük, vagy amikor a peremkerületeket közművesítjük. Az urbanizáció mindig a föld alatt kezdődik.

Ami elavult, annak helyet kell adni az újnak. Egy város mindig az átalakulás állapotában van. Ami azonban értékként maradt ránk a tegnap városából, azt meg kell őriznünk a holnap Budapestje számára is.

Budapest városrendezési terve 2 millió ember otthonát, munkáját, közlekedését és szórakozását érinti. És mindaz, amire mai anyagi és technikai erőnkből telik, nem csak a ma, de a jövő nemzedékei számára is épül.

nagyméretű, fedett, több ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítménnyel ma már sok ország fővárosában találkozhatunk. Ezek a létesítmények nem csak sport, hanem egyéb funkciók ellátására is alkalmasak. Hasonló célokra szolgáló sportcsarnok építése hazánkban is indokolt, mert a kultúra, a politika és a sport területén egyre jelentősebb nemzetközi szerepet töltünk be. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács e felismerés jegyében javasolta, hogy Budapesten is épüljön teremsportversenyek, tömeggyűlések és sok nézőt befogadó, vonzó kulturális rendezvények lebonyolítására használható fedett sportcsarnok. A műszaki és gazdasági adottságokat mérlegelve a tervezési és építési feladatok megoldására a leningrádi kábeltetős szerkezetű sportcsarnok adaptálása mutatkozott a legcélszerűbb megoldásnak.

A tanulmány és előtervek jóváhagyása után 1978-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A Népstadion kelet-nyugati hossztengelyének meghosszabbításában a Hungária körút, Kerepesi út, Népstadion út és Ifjúság útja által határolt területen. Az építést a szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bizottsága szervezésében széleskörű társadalmi összefogás jellemezte. A szovjet déli hadseregcsoport és a magyar néphadsereg katonáinak rendszeres segítsége pedig a nemzetközi együttműködés szép példája.

A terület részletes rendezési tervét a budapesti városépítési tervezővállalat készítette. A kör alaprajzú fő épületet egy gyűrű épület veszi körül, és egy edzőcsarnok csatlakozik hozzá. Ezen kívül szálloda és buszpályaudvar épül a létesítmény közelében. A gyalogos lejárók a nyugati oldalon helyezkednek el. A metrón érkezők gyorsan, rövid úton közelíthetik meg a csarnokot. Egy szinten lejjebb közlekedő utak és a parkoló terület található. A személy és gépkocsi forgalom szintbeli keresztezése ezáltal elkerülhető. Az épület funkcióinak kialakításakor a legkorszerűbb követelményeket vették figyelembe. A földszinti alaprajzi elrendezés is ezt a törekvést szemlélteti. A küzdőtér több oldalról is megközelíthető. Ezen a szinten vannak az öltözők, az irodák, a gépészeti helyiségek, az edzőtermek, valamint a gyakorló jégpálya is.

Az első emeleten, a gyalog híd szintjén, előcsarnokon átjut a néző a lelátóra. Itt vannak a bejáratokhoz csatlakozó ruhatárak és a büfék egy része is. A csarnok következő szintjén, a második emeleti körfolyosón át közelíthető meg a nézőtér. Itt került elhelyezésre a büfék és a mosdók másik csoportja is. A harmadik emeleten biztosítottak megfelelő közvetítési és munkalehetőséget a tévé és rádió munkatársai, valamint az újságírók részére. Ezen a szinten vannak a technikai helyiségek, a diszpécser irodák és a díszpáholyok. A küzdőtér mérete az ötsávos futópályával együtt 90x45 méter, amely a változó igényektől függően kulturális rendezvények céljára is átalakítható. A különböző műsorok helyigénye eltérő. Ennek megfelelően a csarnok befogadó képessége 3000-től 12500 főig változtatható. Ezekre a variációs lehetőségekre bemutatunk néhány példát.

0: Gyorsuló rohanókorunkban egy-egy városközpont változó, fejlődő arculata egyre nagyobb szerepet játszik városaink életében. Mindenki ismeri, mindenki véleményt formál róla. A lakosság mindennapjainak állandó kísérője. De hogyan vallanak munkájukról azok az építészek, akik ezeket a városközpontokat tervezték? Hiszen mindegyiknek más és más a hangulata. Szekszárdot bemutatja Jurcsik Károly. Kecskemétet Kerényi József, Salgótarjánt Magyar Géza, Zalaegerszeget Vadász György.
1: Tulajdonképpen mi sose kaptunk arra megbízást, hogy Szekszárdnak egy új főteret tervezzünk. Az 1966-70-es évek között 4 év során különböző megbízóktól kaptuk az egyes épületekre szóló tervezési megbízást. Abba a korba, abba az időbe nem csak az építészeti irányzat, de majdnem a társadalmi elvárás és a közhangulat is valahogy a teljes szanálása, idézőjelbe tett modernség, az új építés mellett volt. Ez az a kor, amikor városrészeket szanáltunk le, és egy város arra volt büszke, hogy minél magasabb házat tud építeni. Szekszárd régi város. Eredeti központja fönn a 4. Béla Király téren volt, ahol a gyönyörű Pollákféle vármegyeháza áll. Ez a központ aztán a idők során lecsúszott lassan a Síkság felé kelet irányban, a Garai térre, amelyik a század végére egy nagyon szép, eklektikus, klasszicista együttes eredményezett, tipikus kisvárosi főtérrel. A városnak a kelet irányba való terjedése tulajdonképpen ezt a főtérrendszert keleti irányban elhúzta, és kialakult egy elég markáns, gyalogos, forgalmi tengely. Itt került megtervezésre a Gement-szálló, akkor, amikor mi kezdtük a munkát, akkor már állt a új művelődési, a Babits művelődési ház, a szóban forgó terület, itt a művelődési ház és a Garai tér között egy igen elhanyagolt, zömbös terület volt, talán 50 év óta csak pusztult rajta minden, pedig hát gyönyörű emlékek is álltak rajta. Ilyen a August ház, volt kaszinó épülete, de abban a korban ezek az épületek már 15 évvel ezelőtt, hát a helyiek szerint is patkányfészkek voltak, és egyértelmű szanálásra voltak ítélve. Hosszú, több éves harcba került, hogy ezt a két nem műemlék, csak műemlék jellegű épületet megmentjük, és beleillettük a mi koncepciónkba. Nagyon nagy ellenállást, közhangulatú ellenállást kellett legyőzni, de igenígy védtük és sikerült megvédeni az itt lévő sörkertnek az óriási régi faállományát. Az volt az elképzelésünk, hogy az itt sétáló emberek ezeken a kis közökön, passzázsokon megközelítve ezt a főtérrendszert mindig valami izgalmas látványt, valami újdonságot kapjanak, a térélményük ne lankadjon. Nem főteret terveztünk, hanem tulajdonképpen egy térhalmazt, egy térrendszert, amelyik szűkül, bővül, lélegzik, mint az az ember, aki ebbe a térben sétál. Léptékébe, formaképzésével, az épületeknek egymás melletti arányával valami olyan együttest akartunk létrehozni, amelyik szervesen be tud illeszkedni, és szervesen élni is tud a régi megmaradt és megmaradó épületekkel. Sokan feltették már nekem a kérdést, hogy tulajdonképpen ennek a térrendszernek miért jellemző anyaga a tégla. Nagyon korszerű anyagnak érzem, és valahogyan az én egyéni felfogásomhoz nagyon közelinek. Egy olyan puha, képlékeny anyag, amelyik szilárdságával, szolidságával, tartóságával mind nyújtja azt a lehetőséget az építész részére, hogy legkönnyebben, legkifejezőbben tudja átadni a gondolatait. Szekszárd nem lett volna olyan, amilyenné vált, hogyha nem dolgozhatok együtt Varga Leventével, mint ragyogó építésztársal, vagy nem lett volna ott Jahoda Maj, az ötletes belső építész, akinek a pártszékháznak a nagyon szép belsőit köszönhetjük, vagy Baló Bori, a környezettervező, aki ezt az egész együttest az építészeti rend figyelembevételével egy egységbe ötvözte.
0: Volt egyszer egy kisváros a magyar alföld kellős közepén, messzire vezető utak csomózásában. Ennek a városnak domjai, hegyei, vizei szép kilátása nem volt. Milyen volt? Viharos történelme, ami során a város állandóan elpusztult, majd a mocsarak lecsapolása után homokförgetek vette körül a várost. Az itt élő emberek átvészelték a történelmet, a homokból aranyhomokot teremtettek, megművelték. Így alakult ki a múlt század közepére az a Kecskemét, amit halmaztelepülésnek hívunk. Igazi középpontja nem is volt. Két nagyszerű polgármester, Lestár Péter és Kada Elek, ennek a halmaztelepülésnek a kellős közepéből kibontott egy főteret. Mit lehet erről a főtérről elmondani? Beszéljünk először a tornyokról. Ezt a főteret karcsú tornyok övezik. Ami érdekes, talán Magyarországon nincs még egy főtér, ahol valamennyi számottevő vallási felekezet a főtéren kapott volna a templomának helyet, itt a katolikus nagy templom mellett. Térről beszéltem, pedig nem is tér, ez egy térfűzér. Tágos, nyitott, olyan, mint az alföld, és mégis mindig zárt tér. A térfalak a századfordulón alakultak ki. Külön-külön talán ezek az épületek nem nevezhetők értékesnek, nevetséges ez az állítás, mert külön-külön is értékesek, csak hivatalosan nem tartjuk azoknak ezeket az épületeket. De együtt egyszerűen pótolhatatlanok. Ez a főtér a 60-as években ugyanúgy állt, mint most alapjaiban. Egyszerűen csak még nem ismertük az értékét. Ez a tér összességében Kecskemétnek a legfontosabb élő műemléke. Az új építése mellett ezen a főtéren tanultuk meg, hogy a legjobb városépítési módszer, hogy használjuk azokat az adottságainkat, amivel rendelkezünk. A 60-as években a volt zsinagóga épületében a Tudományos Egyesületek székházát helyeztük el. De hát ezek után szinte már kézenfekvő volt, hogy Kodály Zoltán szülővárosában a Kodály Intézet kapjon helyet, és ne Budapesten. Már nem csak épületben, hanem környezetben is tudtunk gondolkozni. A térhez egy újabb kis térbokrot és egy sétáló utcát építettünk, ahol az emberek boldogan közlekednek, használják ezt az utcát. Milyen ez a főtér, amikor azt mondom, hogy a városnak a szíve? Elég erre a főtérre kiülni. Jó magamnak van egy ilyen tapasztalata, hogy olyan emberekhez, akikhez nem lehet bejutni a hivatalos helyiségekben, mert a titkárnök védik őket. Ezekre az emberekre én ezen a főtéren vadászok. Reggel kiülök, és biztos, hogy ezen a főtéren előbb-utóbb át kell haladni munkába menet, akár a megyei tanácsra, akár a városi tanácsra, akár még nagyobb házba közlekedik valaki. Nem tettünk sokat, megint használjuk ezt a főteret. Gépkocsik ma már nem közlekednek ezen a főtéren, a gyalogosoké, és próbáltunk tanulni az új főtér alakításánál is. És az új központ alakításánál tanultuk meg, hogy az új mellett is mindig meg kell tartani a régit, és ahhoz építeni kell. És amikor újat építünk napjainkban, akkor már úgy akarunk újat építeni, hogy valamilyen módon, nagy szó, úgy legyünk méltók elődeinket, próbáljunk meg ugyanannyira egyszerűek és természetesek lenni.
2: Valahogy az egész városépítésnek, amit a közösségi munkáról beszélünk, alapja az volna, hogy legyünk áhítatosak abban a játékban, amit városépítésnek nevezünk.
1: Salgótarján csodálatosan szép környezetben született. A Salgó és Tarján patak által kialakított Y-alakú völgyben, ahol a környezetben a Karancs és Péskőhegyek mellett nagyon szép erdős dombok alkotják a város hátterét. Egyben nagyon szűkre szabják építhető volumenét. A települést az 1200-as években említik először, ebben az időben építették ezen a területen a különböző kis várakat. A két kis palóc falucska Salgó és Tarján életében lényeges változás akkor következett be, amikor megtalálták ezen a területen a szenet. A város azonban nem jelentett igazi várost, hiszen a bányák, ipari üzemek és lakókolóniáknak a konglomerátuma volt itt együtt. Itt ebben a városban mindent le kellett szanálni. Az itt lévő épületek véleményem szerint a szegénységnek és a nyomornak a hirdetői voltak. A táj szépsége és az élő városnak a topografikus szerkezete jelentette azt a kötődést, amihez az új várost meg kellett tervezni. Elsőnek a város központja épült meg, és ez egyben a sajátossága is volt, és egy újszerűsége a 22 évvel ezelőtt beindult Salgótarjáni városközpont építésének, hiszen a rekonstrukciót, az újjáépítést a város magjából indítottuk, és ez gyűrűzik azután a központtól kifelé a város külső területeire. A város központ tervezésénél egy összetett funkciójú térrendszert kívántunk megvalósítani. A főtér kisé kemény, ünnepélyesebb környezetével a politikai és kulturális események megrendezésére ad teret. Igen fontos része a központnak a kisebb terek köré szervezett építészeti együttes. A fóruma a városnak, ahol a Iker Garszonház torony, az épülő új városi tanácsház közte a filmszínházzal és a munkásmozgalmi múzeummal. Egy város átépítésének a feladata végtelen bonyolult és összetett problémát jelent, nem csak az építész, de a város vezetői számára is. Ezt a sokrétű feladatot csak minden tekintetben összehangolt és együttes munkával lehet megoldani. Salgótarján erre az együttműködésre kitűnő példát mutatott, és mutat jelenleg is. A város építészeti arculatában meghatározó szerepük van a lakóházaknak. A központ egész együttesét átszövik markáns, plasztikus, kisé kemény, fegyelmezett megjelenésükkel, kontrasztot teremtve a háttér lágyan ívelő természeti környezetével. Az anyaghasználat egységes, de változatos kezelése esztétikai összefonódást adott az egész városközpontnak. A városközpont átépítése kihat most már a környezetére, és a várost körülvevő épületek lassan felkúsznak a domboldalakra, gondosan ügyelve arra, hogy azt az emberi igényt, hogy az épületek és a természet együtt éljenek, megőrizze.
3: Régi mecénások kiválasztották városaik építészeit, Zalaegerszeg polgársága vezetői, mecénásai 10-12 évvel ezelőtt kiválasztottak engem városközpontjuk tervezéséhez. Hálás vagyok érte. A század elején Zalaegerszeg egy 10-14 ezer lakosú kisváros volt. arc nélküli kisváros, úgy érzem, nem volt jellegzetes és különleges tere, különleges épületei. Az úri negyede is földszintes házacskákból állt, létszáma kicsi, kicsit alvó város volt. Ma a város iparával, sportjával, kezdeményező kedvével, ami nem egy utolsó dolog, és mai építészetével úgy érzem, hogy talán mondható, hogy korona a zalai dombok sörényes fején. Az inspiráció az építészethez és a városközpont tervezéséhez azt hiszem a táj maga volt. Ez szerdahelyi Károly építész barátom, Zalaegerszeg volt főépítésze, mondotta is még a tervezés első időszakában. Költői lélek révén megérezte azt az igyekezetet és azt a felfedezést, ami számomra rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyik megdöbbentő, egyéni, érzelmi, sugárzású, a polgár, a sétáló és az építész felé is, alapvetően meghatározta a tervezés indításának körülményeit. A zalai dombvidék, Göcsej végtelen nyugalmú tája, templomsörényes dombgerincei, távolodó, közeledő dombjai és ölelkező brajgeli völgyei olyan fokú érzelmi töbletet adtak, amiből az az érzésem, hogy nagy közös örömünkre az építészet is nyerhetett. Így született tulajdonképpen az a kisvárosi arculat, ami keskenyváló kis házacskákból állt, és a színeiben is kevés színnel akart egy olyan kisvárosi arculatot teremteni, amelyik tudatosan kerülte az korunkra oly jellemző és kiábrándító gigantomániát. A házak hasonlóan a környezethöz magasodnak, süllyednek, előrelépnek, hátralépnek. A ritmusuk szintén talán a tájból adódik, a tagolás, az arányok mértéktartása, a részletek érzelmi igényessége, a négyzetes osztású műemléki ablak jellegtől, az erkélyek domborodó, homorodó rácsipkéjéig, valamilyen formában, remélem, hogy nem csak én érzem, a göcsei léleknek, a tájnak valamilyen építészeti kisugárzását adják. Nagyon zavaros korban élünk. Olyan korban, ahol az emberi, művészi és tudományos hitelek, amiket az évezredek megteremtettek, alaposan megkérdőjeleződtek ebben a században, ugyanígy kérdőjeleződött meg az építészet is. Úgy érzem, ahogy többi építész barátom és társam, hogy egyetlen lehetőség a kor elembertelenül világából kikerülni, hogyha nem vágom el a folyamatosságot, hanem arra növök rá, ami körülvesz. Legyen az táj, legyen az építészet, legyen az emberi igény, emberi vágy, tisztesség, szeretet. Én mindenféle építészeti árzpoétika nélkül azt tudom csak mondani, hogy hiszem, a ház is tud szeretetet sugározni. Én Zalaegerszegnél ezt akartam, és ezt akarom továbbra is. És úgy érzem, hogy a város elfogadta és már szereti új házfiait, és úgy hívja őket, hogy Csipkeházak.

0: Az 1975-ös esztendő utolsó napjaiban az építész Kós Károly volt a Korunk Galéria vendége. Íme a válasza a köszöntő szavakra.
1: Kedves barátaim, engedjék meg, hogy csak így szólítsam. Amikor tegnap elolvastam volt a katalógusnak azt a kis bevezetőit, amit az én barátom írt oda, és aztán meghallgattam ma Kántor Lajosnak és Balogh Feriknek a hozzászólását, az én méltatásomat, köszöntésemet, akkor igazán nem tudom, hogy. És itt megláttam aztán közben az én régi épületeimet, grafikáimat, ezt, azt. Akkor megbocsássanak, de kicsit elfogultam. És engedjék meg, hogy okos, szép szavak helyett, amiket itt rám mondtak és nekem mondtak, én csak egy egyszerű és rövid, nem beszéddel, vallomással mondjak néhány szót. Engem annak idején még a múlt században ez a Kolozsvári Református Kollégium nevelt, amelyiket Apáczai Csere János alapított. Ebben a szellemben neveltettem fel én, és ezzel a szellemmel kerültem később, szinte véletlenül Budapestre a Műegyetemnek az építészet szakosztályára. Az abban az időben volt a század legelején, amikor ugye egész Európában, már a múlt században megkezdődött volt az a nagy technikai forradalom, amelyik magával hozta a társadalomnak a nagy átfordulását, és amelyikkel azután a művészetek is kénytelenek voltak szecessziót csinálni, elszakadni a régitől, ami már megkorhatta, aminek már vége volt, ami már meghalt, és keresti, az építészet is kereste akkor az útat, amelyiken az új emberhez és az új világot megtalálhatja magának, megtalálhatja abban a maga helyét. Ekkor voltam én már a Műegyetemen, és már ott én is a többiekkel együtt kerestük azt az útat. Én magam, még egy néhány társammal akkor ezt az útat a mi számunkra abban a szellemben találtam meg, amelyik engem kötelezett, Körösi Csoma Sándornak a szellemében, hogy a mi építő hagyományaink és a mi népünknek a szelleme alapján csinálhatjuk meg azt, amit mások is ugyanúgy próbáltak akkor megcsinálni. Ez még akkor volt, amikor még nem volt feltalálva. Nálunk akkor vezették be a balfetőt. Tehát még én még a régi alapokon, a régi módszerekkel, a régi anyagokkal, eszközökkel csináltam meg azt, amit csináltam azután egész életemben. Akár épületekbe, akár csak elgondolásokba, akár grafikámba, itt láthatják, akár irodalomba. Én ezt az útat választottam akkor, és azt az útat követtem. Mást nem csináltam, sokat tévedtem, de sokba talán igazam volt. És ezt az igazságomat most késő koromban sokszor nagyon jól esően igazolják a fiatal építészetnek a törekvését. Hát én csak ennyit tudok vallani magamról, és arról, amit én csináltam. Én nekem más több szavam nincs, csak az a köszönő szavam, hogy az én barátaim és jó embereim itt vannak, és én is, hát még itt vagyok.

0: Talán a rajzoló gyermek példázza legjobban, hogy a házépítés milyen mély, ősi emberi ösztönökből fakad. Helyeseljük, hogy egyik-másik általános iskolában már szó esik a szép otthon, a lakás, a családi ház korszerű formálásáról. A jövő minden esetre biztató. Mi, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet közönségszolgálatának munkatársai, az építkezni szándékozó felnőtteket látjuk el szaktanácsokkal, szervezési javaslatokkal. Elvállaljuk az építkezés teljes előkészítését, mert valljuk be, mi kísért a kontrátlodás. Csak egy példa. Tessék, néhány ajánlatterv arra az övezetre.
1: Terv? Azt kérem, már megvan.

0: ki rajzolta ezt?
1: Hát a Solgó. A KTS-be dolgozik. Meg ugye mink is beledolgoztunk.
2: De mennyit?
1: Család. Utóvégre magunknak építjük. Mink kuporgattunk rá, a miénk lesz. Nem igaz?
0: Na persze. És talán éppen azért. Igen. Építkezésnél az első lépés egy jó terv. És mivel egy családi ház 80-100 évre épül, én azt javaslom, szálljanak rá 15 percet, és fáradjanak át velem a vetítőbe, jó?

0: Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium sok-sok kötetnyi tudományos fölmérést végeztetett, milyen legyen a mai családi ház. Kiváló építészmérnökök, akik megvalósult terveikkel már igazolták jó képességeiket, pályázati munkáit dolgozza fel a típus tervező intézet külön osztálya a lakosság részére. Minden családi házterv bírálóbizottság elé kerül, amelyben szakemberek különböző tudományágak szempontjából felülvizsgálják a javaslatot. A lakóház a település legkisebb egysége. Vajon hogyan illeszkedik az új ház a jövő településébe? Álljunk meg itt! Szánjunk néhány percet ennek a tudománynak.
1: Történelmi falvaink egy részét a vár köré sűrítette, az ellenségtől való félelem, a kézművesség és a kereskedelem. Másút a templom lábához guggoltak a házak. A hajdúvárosok körútjaikat, ősi sáncrendszerüknek, zegzugos utcájukat, mint hajdúböszörmény, a kertek bekerítését megparancsoló Bach-kori rendeletnek köszönheti. A szalagtelkes település szép példája Márkó község. A középső utcára, mint két soros fésűfogai, kapcsolódnak a házok, mögöttük csűrök, kertek. Értelmes, tiszta rendszer. Egységes beépítés, mértéktartó, egymáshoz ösztönösen igazodó épületformázás, többnyire fehér színű házok ritmikus sora jellemzi a távoli múltból megőrzött legszebb falvainkat. Népünk jó ízlését, közösségi szellemét dicsérik. Így hát vannak értékes népi építészeti hagyományaink, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. De hogyan szakad el a múlttól a jelen? Milyen legyen a mai település? Mindenekelőtt tudományosan megalapozott és tudatosan megtervezett. Alkalmazkodjon megváltozott igényeinkhez. Ölelkezzen a természettel, szolgálja egészségvédelmi, gazdaságossági és társadalmi érdeket.

0: más a helyzet a már beépített területeken. Hazánkban sohasem volt olyan nagy az építkezési kedv, mint napjainkban. Az egészségtelen kiszolgált lakóházok helyén újakat építenek. Sokszor nem elég körültekintően. A népi hagyományokat őrző értékek közé beékelődik olykor egy-egy új épület, amely megbontja az építészeti egyensúlyt. Ezért országosan kidolgozott településfejlesztési tervek alapján a tanácsok, mint építési hatóságok, szabályozzák a falvak és városok egyes övezeteiben a beépítési módot. Így a lakosság anyagi érdeke és a társadalmi érdek is így találkozik.
1: A lakóház téralkotás, tehát művészet is. Ezt kéri számon a tervtől az építészbíráló. Álljunk meg népi építészetünknél is.
2: Hazánk őslakói 4-5 ezer évvel ezelőtt ilyen földkunyhókban laktak. Leletekből rekonstruálták ezeket a későbbi fából épült házformákat. Honfoglaló őseink lakása a szellemes vászszerkezetű, hordozható, kör alakú nemes sátor, a jurta volt. A későbbi századokban mindhárom házforma felbukkant.

A feudális szükségletek alakítják ki a ma is élő oromfalas parasztházat. Az utcára tájolt rövidebb oldal, a tetőszerkezet kiképzése, a tornác íveinek játéka, amelyeken felfedezhető egy-egy nagy építészeti stílusirányzat finom hatása, keveredve a tájegység népi ízlésével, a helyi építőanyagok ötletes felhasználásával, remek művekké avatja ezeket az épületeket.

Ах, любовь, без комментариев.

Tilos Rádió FM 90.3, benne pedig ez már a telibe viszonyzott vágyakozás, Skifi napi külön száma, várjuk ide a stúdióba DJ Bodót, és hogyha minden jó megy, Igor Lazint is, és Skifi képregényekről, meg mindenféle ilyesmiről lesz szó, de addig zene DJ Lingammal, 215-3773 az a telefonszámunk, Tilos Rádió.

0: Jó estét kívánunk!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a teliben viszonzott vágyakozás. A Tilos Rádió csütörtök esti műsor. A lemez játszuk meg a DJ Lingam.
2: Szervuszt!
0: Velünk van Péro.
1: Én csak egy UFO vagyok itt.
0: Edit, műsorkészítő társa. És az előzetes programmal ellentétben nincs velünk Igor.
1: De nem tudjuk, hogy miért. Tehát lehet, hogy elvitték.
0: A rajzolt UFO képregény figurák. Most ez csak azért probléma, mert hogy ő volt az, aki a ma esti adásban értett volna a science fiction képregényekhez. Úgyhogy azt hiszem, kénytelenek vagyunk az előttünk álló másfél órában valami más témát találni, mert hát egyikünk sem egy science fiction képregény rajongó. De igen?
1: Kicsit, de nem tudnék róla beszélni. Szeretem a science fiction képregényeket, és szerintem itt el is veszne a fonalat.
2: Innen jött nyilván az apropó, hogy ez a műsor a science fiction képregényekről szóljon.
0: Igen.
2: Eszünkbe jutott, hogy mi ezt szeretjük.
0: Szeretjük.
1: Csak nem tudunk róla beszélni.
0: Ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de tudunk róla beszélni. Úgyhogy a ma esti adásunk témájául inkább azt választottuk, hogy némileg elrugaszkodva a science fiction témájától, megnézzük azt, hogy az, amiben itt és most élünk, vajon mennyire tekinthető science fictionnek.
1: Úr Jézus, eddig már nem volt szó.
0: De, hiszen...
1: Jó, akkor mondok egy példát. Tegnap volt az internet napja.
0: Igen.
1: Szerintem a science fiction.
0: Hát egyáltalán, amikor ugye ezt az internettel foglalkozók nyilván tudják, hogy a Vannevar Bushnak az As We May Think című 49-es tanulmány, amelyikben ugye lefektette az internet...
1: Feltalálta
0: az internetet, igen. Anélkül, hogy ennek bármiféle technológiai realitása lett volna akkor és ott. Gyakorlatilag hát nehezen meghatározható műfajú írásmű. Akkor sokan science fiction kategóriába sorolták azt, amit végül is így effektíve ma átélünk a hétköznapokban, és ez ugye 49 és 89 vagy 99, mondjuk egy ilyen 40-50 év az, ami összecsúszott a science fiction és a valóság közötti távolság, és szerintem az elmúlt 40-50 évben ez a 40-50 év, ez még tovább rövidült. És hogy ma a science fiction sokkal kevésbé elrugaszkodott a valóságtól, mint amennyire volt Verne Gyula valósága egy valóságtól elrugaszkodott valami. És mondok egy példát is. A William Gibson, vagy Gibson...
1: Szerintem Gibson.
0: ...nek a legutolsó műve, a Pattern Recognition, amit talán még itthon nem is fordítottak be a magyarra, az egész egyszerűen arról szól már, hogy még annyi science fiction elem sincsen benne, mint a korábbi műveiben, hanem egy teljesen jelenvaló marketingesnek az életét írja le, aki semmi másban nem jó, mint ilyen emergens kulturális mintázatok felismerésében. Divat, vagy mém, vagy nevezd bárhogy pletyka képes képes kulturális jelenségeket beazonosítani, még mielőtt azok ugye szélesen elterjedtek lennének, hogy alkalmas-e válnak-e, vagy válhatnak-e egyáltalán széleskörű terjedésre. És ekköré bonyolít egy egyébként nagyon szép technológiával fűszerezett történetet.
1: De hát a korábbi Gibsonok se, tehát a Mona Lisa Overdrive, vagy a bármelyik többi sem volt. Tehát én azokat sose úgy hívtam, hogy, mert ugye a többi szifit, ez mindig úgy, hogy apámnak nagy szifi gyűjteménye volt, és akkor azt szépen lassan elolvasgattam. Tessék csak.
0: Köszönöm.
1: És akkor azokat mindig úgy éreztem, hogy tényleg, hogy így előrefelé kivetünk egy horgot, és aztán úgy magunkat hozzáhúzzuk annak fényében, hogy a szerző elég okos, és lát szociológiai, meg technikai, meg társadalmi, mindenféle tendenciákat. És ehhez képest a ízével kapcsolatban, amit ugye nem is szifinek nevez az irodalmár, talán cyberpunknak mer nevezni az irodalmár, vagy van olyan irodalmár, aki kimondja ezt a szót, na mindig. Tehát, hogy abban mindig csak azt éreztem, hogy így mellé van csak csúsztatva. Tehát, hogy így van a mi világunk, és egy kicsit párhuzamosan, egy kicsit előbbre van csúsztatva. Tehát, hogy ez már, és azok azért a 80-as évek vége, azok a regények, tehát azok sem voltak annyira elrugaszkodottak szerintem.
0: Igen, de mondjuk lehet, hogy annak köszönhető, hogy úgy írunk science fiction-t, hogy gyakorlatilag hátat fordítunk a jövőnek, tekintetünket a múltra vetjük, és így, mint egy rák, így hátrafelé lépdelve óvatosan keressük a jövőbe vezető lépéseket. Tehát nagyon kevés olyan szerzőt tudnék mondani, több fogok mondani, aki képes lenne ezt az általad említett forgalmat olyan messzire eldobni, hogy az már így tehát ne legyen levezethető a jelentőjeiből az a világ, amit ő
1: Ez egy politikai ízének is jó lett volna. A politikára betített párhuzamnak ez a rákos menés a múltra vetett szemekkel. De így közbe.
0: Nem tudom, nem eltaláltuk.
1: Fúj.
0: Szóval, hogy az a szerző viszont, aki szinte science fiction szerzőként kanonizálódott az irodalomban, aki ezt csinálja.
1: Jaj.
0: Az egy Philip Dick nevű ember. Mindjárt felveszük a telefont. Jaj, ez a te telefonod.
1: Nem, sajnos az enyém.
0: Jaj. Szóval az, aki science fiction szerzőként kanonizálódott, az egy Philip Dick nevű ember, aki úgy írt science fiction-t, hogy gyakorlatilag a trippen maradt rajta, tehát egy ilyen flower power hippie kaliforniai emberke, aki rajta maradt az LSD-n elég csúnyán, és hát ettől aztán egy folyamatos olyan világban volt, aminek nagyon sok ponton ugyan van még kapcsolata a jelenvalóval, de hát ezek a kapcsolatok ezek nagyon szürreálisak, és hát sokkal lazábbak, és sokkal kevésbé következik az az alternatív párhuzamos világ az, amit ő fölvázol, vagy leír a műveiben, mint mondjuk egy normál science fictionben, mert hogy a science fiction megpróbálja legitimálni magát talán azzal, hogy hihetővé teszi magát, egy trippes látomás meg nem kell legitimálni.
1: Van, aki Sith ír inkább, mint Fit, az biztos, tehát a C. Clarke az mindig science-t ír, valami iroda, vagyis ilyen lírával, tehát ilyen poézis az egész, és hát a Lemnek az utolsó pár regénye most jelent meg, vagyis nem regénye, hanem két írása jelent meg, ami volt ugye régen az a technológia, hát igen, ha erre készültünk volna, de minden esetre most megjelent két Lem, ami már csak szí, vagy szinte szí az egész, tehát hogy csak előrevetített tudomány és kevés irodalom van menet. Vannak azért más szerzők is, ezért meg mindig megbolondul kicsit. De hát mondjuk a történelembe visszatekintésre ugye a szép példa ez az ember a fellegvárban. Ahogy felvetetted még mielőtt bekapcsolódtunk volna az éterbe ezt a topikat, hogy mi volt? Akarat és... hogy volt?
0: A science fiction, mint akarat és képzet.
1: Című rövid eszé, így van. Szóval, hogy ott azért az akarat és képzet szerintem nagyon szépen összekapcsolódik, bár tudomány ilyen kevés van benne. Tehát, hogy ott egyszerűen csak ugye az a felvetés abban a regényben, hogy mi lett volna, ha a nácik megnyerik a második világháborút. Majd egy szép fordulattal van benne egy szerző, aki ugye, de vagy el akarják olvasni, elmondjam nekik, hogy mi a csavar benne, mi a szépség, elmondjam.
2: Hát légy szíves már.
1: Hát az a csavar, hogy van benne egy író, aki azt a regényt írja, hogy mi lenne, hogyha nem a nácik nyerték volna meg a második világháborút, és őt keressük egyébként, ő az ember a fellegvárban, tehát a quest az a szereplőink, mindenki hozzáigyekszik, oda visznek a fonalak.
0: De Goebbels, mint a New York város kormányzója szerepel benne, tehát így ilyen Amerikát is elfoglalták a németek és a japánok közösen, és akkor a keleti parton meg a nyugati parton osztozkodnak a németek és a japánok. Egy szép történet. Mondjuk egyébként innentől viszont már egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy science fiction, tehát ebben még nem igazán gondoltam bele. Azt hittem, hogy amiben lézer van, meg robotok, akkor a science fiction. De most ugye a science, mint life sciences, vagy társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy technológia, tehát mit a science fiction, egy fiction. És hogyha egy társadalomtudományi utópia fikciós megfogalmazása.
1: Akkor jó, hogyha a társadalomtudomány, vagyis én mindig azt szerettem lévén, hogy a normális, amit a BM-en tanítanak, ahhoz mindig keveset értettem, illetve az rögtön elmúlt az általános iskola után, mert akkor még valami ment, de utána így az elmúlt. Én mindig azt tekintettem jónak, ami egy társadalomtudományi halucináció a jövőbe vetítve.
0: De hát ezt meg irodalomnak hívják, nem? Vagy ez a jövőorientáltság az, ami science fiction, ez egy science fiction.
1: Hát nem feltétlenül jövő, de szinte a jövőnek annak, persze az pont nincs benne a nevében.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, hogy kell a jövő hozzá, de mondjuk példát, hogy ami nem jövőorientált, és akkor meg is lennék, de nem tudok.
0: Hát Verne Gyula utazás a föld belsejébe.
1: Ja, igen, az igaz. De hát Gyula.
0: Gyula. Tehát, hogy igazából nagy bajban vagyok, hogy ha most a könyves polcomot el kellene kezdeni osztályozni, és nem nagyság és szín szerint, és létrehoznék egy ilyen science fiction polcot, mint ahogy van, akkor oda valójában mi mindent raknék bele.
1: Na?
0: Hát például benne van a sertéstenyésztő kézikönyve, mert az is tehát számomra pontosan ugyanabban
1: a makramékönyv.
0: De ez nekem egy ilyen régi projektem, hogy a könyves polcba tematikus blokkokba elrejtek egy hibát. És végül is kiderül, hogy hát az, amit én hibának gondoltam, az egy másik rendszerben, viszont egy teljesen egységes rendszer, tehát a sertéstenyésztő kézikönyvben. Illetve szerintem kis polckit otthon együtt.
1: Az autó úgy fekvése kifogástalan.
0: Igen, azok mind beértek, összeértek Philip Dickkel és Asimovval és Lemmel, és nem tudom. Nem tudom, hát azt azért így már ugye volt szó az Orion űrhajós kalandokról. Ha bemegy bárki a Jaffa című kocsmába, étterembe, akkor ott lehet kapni régi ilyen élet és filmszínház muzsika újságok hevernek ott szerteszét, és akkor az egyikben szerepel Kucka Péternek egy olyan cikke, aki konstatálja azt, hogy a Magyar Televízió a műsorára tűzte az Orion űrhajót, bocsánat a dadogásért, és hát leírja, hogy hát még egy ilyen ernyes sorozatot, hogy hát az meg pont tényleg ezt kellett kiválasztani, hát ez a legszürreálisabb hülyeség, amit itt ki lehetett választani az egész kínálatból, és hát tényleg hát szedjük már össze magunkat, hogy ezzel letetjük a magyar népet. Tehát az ember tényleg arra tette fel az életét, hogy ezt a tudományos fantasztikus irodalmat, a minőségét azt így behozza az országba, és akkor ehhez képest itt tényleg
1: ez a vasaló és a porszívó csövön összehegesztett díszletek. Mondjuk szerintem is rémálom. Tehát, hogy így megnéztem, sajnos ezt kell mondjam, megnéztem ezt a magát a játékfilmet, amit összehegesztettek a sorozatból, és úgy mondjuk vicces volt egy 10 percig, de tényleg, tehát hogy így tényleg jókat lehetett nevetni abból, hogy miből csinálták a díszletet, tehát mintha adtak volna 5000 forintot, hogy most akkor sci-fi díszletet kell csinálnom, és akkor így még megnéztem, mi van még anyámnak a sufniában, de utána ez, tehát azért egy erős rémálom ez a film, tehát teljesen jogos szerintem, én egyetértek ezzel az úriemberrel, aki föltette erre életét.
0: Hát igen, mert ugye az, ami a, tehát hogyha a science fiction az a díszletekben fejeződik ki, és egyébként meg tényleg egy ilyen német 60-as évek bűró szex vonalat visznek egyébként mondani valóban, akkor onnantól az érdektelenné válik. És ilyen szempontból most pont a Kubricknak a 2001 űrodüsszeje az, ami nagyon szép párhuzam, hogy annak a belső terei, meg bútor dizájnja, meg tér dizájnja, meg öltözködés, ez egy mennyire szépen összerakott valami, de hát ugyanaz a 60-as évek retro dizájn. Tehát, hogy nem.
1: De mondjuk ott azért elképest a költségvetésre dolgozhatott az ember. Jó, mondjuk az nem csak azon múlik, mert a Tarkovskit nézel, ott nincsen semmi, aztán, de pont azért, mert hogyha mondjuk nem volt büdzsé, akkor nem kell próbálkozni valami nagyon rossz idézőjelbe tett dolgot csinálni. De mondjuk én annak láttam a díszlet, a Kubricknak, a 2001-nek a díszletterveit, ott az fel volt építve egy kis makett, egy ilyen konzervdoboz képzeljünk el, ami inkább ilyen löncshús konzerv, tehát inkább ilyen lapos és széles, csak ez a konzervdoboz föl van állítva, és ez a konzervdoboz maga a díszlete, a belseje az űrhajónak, az mondjuk egy olyan 20 méter magas konzervdoboz volt, ami mint a Vidán Parkban mechanika forgatott. És bent a térben meg egy olyan kamerát használtak, hogy ezt ki tudják használni, ezt a hengerességet. A kamera pedig be volt téve egy olyanban, mint ami szokott lenni ez a szigeten is, az a belekapaszkodsz egy több karikába, tehát bekötnek ilyen több karikába, és te így forogsz ezekkel a karikákon össze-vissza, és maga a kamera is egy ilyen több karikás rendszerbe bekötve, hogy minden tengelyen teljesen surlódásmentesen, dinamikusan tudjon forogni. Elég csodaszép volt, ja. Hát meg úgy hagyták dolgozni az embert. Jó, hát tudok egy science fiction képregényt, nagyon jó. Láttam a Kubrick Múzeumban, volt egy képregény, ugye a film akkor született. Berlinben van egy egész Kubrick, az összes filmjének, az összes minden, ami megmaradt. Igen, igen.
0: Igen. És miért van Berlinben?
1: Szerintem lehet, hogy kicsit a izé miatt, ami hogy a Potsdameren megépített, nem tudom konkrétan, csak tippelgetni tudok, hogy egyrészt ugye megépült ez a nagy mozicentrum a Potsdameren, plusz a Sir Kennedem, aki a Doctor Strange-nak is a díszlettervezője volt, meg még szerintem A 2001-nek nem tudom, hogy ő volt, de ő nagyon sokáig a Kubricknak volt a házastársa ilyen értelemben. Ő Sir Ken Adam egy rendes német polgár volt, mielőtt Sir lett, csak 17 éves korában már jött visszabombázni a németeket, és ezért lett Sir később. Tehát, hogy apukáik elmentek időben, és csak jött visszabombázni, és akkor mondták Sir. Tehát, hogy szerintem ez ilyen összefüggése is van, hogy így ez a visszahívás, vagy ilyen értelemben így kerültet vissza. Ha. Mert domináns nagyon a díszlet a múzeumban.
0: Ha. És ez ott van a Potsdamer placon?
1: Hát a Potsdamer mellett.
2: Bauhaus. Ez a filmmúzeum része, nem?
1: Tehát, a filmmúzeum az egy külön dolog. Aha, a filmmúzeum a Potsdameren van.
2: Igen.
1: Ott benne a Sony üveg.
2: Igen, a Sony tudva.
1: Csodában. Nem, ez egy ilyen klasszikus, kicsit lejjebb visszafelé van egy ilyen valami... Nem tudom, majd így megkeresed az internetes világáron. Uh-huh. És mit akartam mesélni még erről a 2001-ről?
3: Képregény.
1: Ja igen, képregény, hogy ugye maga a 2001 Russza az a szép, hogy az abban az évben születik, amikor ember a holdra teszi lábát, uh-huh. Tehát hogy egy kicsit így kapcsolódunk is a valósághoz, tehát már mint hogy Kubrick aktuális nagyon. És miután ugye megszületik ez a film, aminek több megnézés után is szokták kérdezni, hogy mégiscsak mi ez a fekete monolit, és hogy egyáltalán mi a vége. Tehát így többen kiszoktak ezen akadni, és erről van egy képregény, kortárs képregény. Szépen az utolsó kockáim fel vannak plánozva benne a képregény kockákba, lerajzolva, majd a legvégén ott a monolit, meg minden, és a legvégén pedig van egy kis borító, egy magának a forgatókönyvnek a borítója, hogyan keressünk nagyon sok pénzt egy teljesen érthetetlen szifivel. Ez a kortárs képregényben így kritizálja az alkotó. Meg abban a múzeumban még kim vannak egyébként az AI-nak a díszlet tervei is, mert azt valahogy még együtt, mert még a Kubrick kezdte el, vagy a Minority Reportot kezdte el a Kubrick.
0: Nem, az AI-t.
1: Az AI-t, és akkor ott az, annak vannak ilyen még a sketchei. Uh-huh. De hát ugye az ott máshogy fejeződött be.
0: Hát végül. El kell menni akkor sajnos Berlinbe, és akkor meg kell ezt nézni. Én nem tudtam, hogy ez...
1: Nem Belgium, Berlin.
0: Berlin.
1: Berlinben, abszolút. Abszolút végig.
0: Iszki.
1: Van minden. Majmos rész is mutatják, hogy vették fel a majmos részt. Majmos rész, ez van építve egy viszonylag kis díszlet, ugye az elején a születés és történet, és ott egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult technikát használnak, mert ugye 69-ben még nem cégézünk, meg nem tudunk lukasztani, meg tehát a Blue Box is így, és ott egy nagyon bonyolult háttérvetítési technikával, ezt mondjuk a VJ-nek szívesen ajánlanám, mert egy elég bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg több vetítőn keresztül. Egy épített díszlet, és maga ez a naplementés história, ami mögötte van, ezt egy ilyen borzasztó bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg.
0: Azt hittem, hogy ezt helyszínen vették fel.
1: Nem, az épített volt az egész. És lehet nézegetni magadat a múzeumba a díszletbe. Én például engem kirögtek, mert a hajamat csináltam meg benne.
0: Science fiction. Van magyar jó science fiction? Ez, ami nem...
1: Film?
0: Aha. De ami mondjuk nem a Mézga Gézáéknak a kalandjai.
1: Feature? Tehát nagy film?
0: Feature, aha.
2: És nem a Pérusz kapitány kalandjai.
0: De az sem magyar.
1: Nem magyar a Pérusz, szerintem. Hogy ilyen?
2: De a Pirx az magyar, de hogy nem, Lukács Sándor játsza.
1: Jézus
2: szüle. Abban van ott konkrétan a kávédaráló.
0: Meteó? Ide sorolható?
1: Hát a meteó drogos hallucinációhoz sorolható, az kétségtelen, de hogy science fiction lenne, azt nem jutott eszembe róla sose.
0: Sose.
1: Esetleg a fürdőkádat, mint időgép, vagy mire gondolsz?
0: Nem, mert
1: ez nekem sose jutott eszembe.
0: Ez a mindenből kiemelt tér és idő. Tehát, hogy...
1: A magyar filmekre jellemző ez a végtelen absztrakció, tehát ez egy gyakori magyar művészszínbetegség, hogy végtelen absztrakcióban menekülünk, ahelyett, hogy foglalkoznánk a körülöttünk lévő valósággal. Vagy ez magyar művészfilmes betegség, de nem
0: a science fiction jellemző. Dolog, hogy egy
1: nem, a science fiction nem menekül. Nem, az nem menekülés.
0: Hát miért, de hogy nem, hát az egész hagyomány az Fischer elkezdődött, aki elkezdte a társadalom kritikáját.
1: Igen, egyrészt társadalom kritika, az nem menekülés például. Kritika semmiképpen nem jelent menekülést.
0: Hát, de kérdés az, hogy honnan kiabálsz. Tehát, hogy érted, lehet, hogy el kell menni a Lilliputba, hogy onnan fogalmazhass meg egy érvényes társadalom kritikát. Hogy el kell menned egy épülőbős nagymarosi erőmű beton falai közé, hogy aztán onnan tudjál kibeszélni, nem?
1: És?
0: Így értem a menekülést, hogy...
1: Ja, értem, de hát... És szerintem inkább érzékletessé tevő eszköz az, hogy kiemeled a kontextusból, nem menekülés. Hmm. Én azt gondolom erről. Tehát Bős Nagymarosról akár, vagy a lovakról, vagy a, nem tudom, a törpékről.
0: Kijelenthetjük, hogy science fiction már pedig nincs. Nem, és így szeretnék haladni a műsorban, és itt a 9 óra 5 perc van, és így járjuk körbe ezt a témát, és hát már itt már reggel is hallgattam az adást, és ott is tényleg Orion Alfahold bázis volt, minden tényleg is volt, minden tényleg űrkutatás, és az egész tényleg itt pattog,

0: tudom.
1: Na, lehet, ez onnantól képregény. Tehát a cégé az innentől tényleg rajzolt dolog. Tehát én igazából nem látok különbséget Enki Bilal munkássága és Star Wars utolsó három része között, ugyanúgy egy számítógéppel vagy kézzel rajzolt furcsa világ.
0: Milyen értelemben nem látsz különbséget a Star Wars és az Enki Bilal között, kérdezném felhangon. Hogy értem tényleg? Először mondd el, hogy milyen értelemben aztán...
1: Hát olyan értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban a hagyományban, a képregény hagyományban gyökerezik, és nem a science fictionnek van nem létező, most kimondottan nem létező hagyományában. Tehát, hogy van egy történetünk, amelyikben lehet, hogy ezerkardoznak,
0: hát az a
1: lehet,
0: különbség...
1: hogy furcsa autók mennek benne New Yorkban a 27. emelet magasságában, és akkor ezt szépen megrajzoltatjuk távol-keleti cégi artistákkal.
0: Hát jó, ha a lényegről beszélünk, a Star Wars az nem egy sci-fi, az egy fantasy, ami sci-fi köntösbe van öltöztetve.
1: Na tessék, most behoztál még egy ezért ismeretlen fogalmat.
0: Úristen, és telik az idő. Szóval, hogy igen, és az más szerintem a fantasy sci-fi köntösben, mint...
1: Miért? És akkor mi a fantasy? Most már én megrögzött pozitivista leszek, és mindenre definíciót fogok kérni.
0: Jézus szíve. Oda könnyebb lett volna felkészülök, de...
1: Fantasy az ilyen, ez a szerepjátékos ruhákban kardozó furcsa emberek, akik sárkányokkal küzdenek.
0: Igen, nem? Végül is, hogy akarjuk, igen.
2: Mint a csillagok háborújában.
0: Igen, csak ott itt van egy ilyen cifoid köntös rajtuk még. Tehát, hogy ez a, mondjuk a Darth Vader sapja, az mondjuk egy, nem egy klasszikus. Tehát a klasszikus fantasy, az tényleg inkább ez a, ugye ez a Tolkien-i világ. Mármint az a köntös, vagy az a körítés, vagy az a set. De hogy ez inkább, tehát ez egy szaga, ez egy családregény, ugye, ez egy, mert a fantasyben szerintem az is fontos, hogy az alapvetően szaga és nem társadalomkritika. Ahogy a sci-fi jelentésében inkább egy ilyen társadalomkritika, meg nagyobb mozgások, históriák. Itt meg mindig valami, apu, anyu, egy család, így elfeketett, és akkor inkább a szagából jön.
1: Mert ugye azt azért sok helyen is nagyon sokszor leírták, hogy például a Star Trek, amelyik egy ilyen nagy alapszci-fi műnek számít, ugye az semmi más nem csinál, mint fogja a régi klasszikusok, klasszikus filozófiai, etikai, erkölcsi, morális problémákat, amiket már megírt Platón, és akkor azt belehelyezi egy idegen bolygó környezetébe, és közben vannak emberek, akik néha mellükre csapva távoli emberekkel kommunikálnak.
0: Ki van hegyezve a fülük.
1: Meg ki van hegyezve a fülük, de hogy igazából ennyi a science fiction része. És hogy ugyanazokat a dilemmákat járják körbe, mint egyébként amiket körbe jár most kicsit sarkítva, de a Vészhelyzet című sorozat, csak ők egy másik fikciós vagy non-fiction környezetben teszik ugyanezt. És hát igazából tematikájában tényleg csak a díszlet változik.
0: Na jó, és a Ghost in the Shell-ről mit gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy a Star Wars meg a Bilal azok ilyen kis japánok szorgos kezeinek munkája, eredménye? Bár szerintem lehangoló, hogy ezt gondolod, azért főleg a Biláról csak, de mindegy, tehát hogy mit gondolsz a Ghost in the Shell? Ilyen értelemben, mint sci-fi lét, az-e? Vagy az cyberpunk? Ott a lényeg a...
1: Na hát az is, tehát hogy nekem ott is az a Ghost in the Shell-el is az volt az élményem, hogy az a lépés, amit megtesz a jelenhez képest, az a lépés, az, tehát hogy ő már lerakta a lábát, miközben nekünk még a levegőben van a lábunk, tehát pont ennyi a kettő között a különbség, amikor ő elkezd azon molyolni, hogy mi van, ha összeér a gépesedő ember, meg az emberesedő gép, és akkor ezek ketten tudnak párosodni és boldogan élni a cibertérben, amíg meg nem halnak. Ezeket a lépéseket már Magyarországon informatikus mérnök hallgatók megteszik akkor, amikor kifejlesztik azt a chatbotot, Igloo kapitányt, aki chatbotként csetelő iskolás lányok telefonszámait képes kiszedni a lányokban. Tehát ez a lépés már megvan, még a párosodásig nem jutottak el, de hát ez már nem
2: dolgoznak.
0: Van ilyen, van a azt hiszem a Vuk Csosziknak volt még a 90-es években egy ilyen genitális hardware-e, az volt, azt hiszem utána még mindig fenn van a hálón, Fuck You, Fuck Me, az igen. Volt a címe. És ott lehetett ugye a különböző részeibe behatolni az eszköznek, de hát az mondjuk egy rendes komputerdoboz volt, tehát semmi izgalmas igazándiból.
1: Tehát, hogy ezeket nem, hogy mondjam, tehát, hogy nem látom őket nagyobb távolságra, a Ghost in the Shell-t, mint mondjuk látom nagyobb távolságra az iskola határont. Tehát most itt körbenézek, és akkor az iskola határán ez pontosan

0: olyan távolságra van tőlem, mint a Ghost in the Shell.
1: Hát az iskolátor, ez visszafelé van.
0: Igen.
1: Na és?
0: Hát egy epsilon sugarú körben.
1: Jó, ezt oké. Epsilon rendben van, de hogy így az miért probléma, hogy valakik annyival előtted járnak, hogy ők már letették a lábukat egy valamiféle ingományos tanára, és azon egy elég szilárd egységes történetet, mint lélek a kaszniban, megcsináltak, és ezt nevezhetjük science fictionnek.
0: Hát itt én csupán csak az elnevezésen kényességét vitatom, de ezzel nem veszünk össze. Rajzfilm.
1: Aj, te buta vagy! Úristen! A műfaj és a műnem és a mód, azok nem ugyanazok a dolgok.
0: Közgazdász vagyok, nekem nem mondja ilyeneket, de vagy magyarázd el legalábbis, hogy mi az.
1: Balázs, van valami szifi zene.
0: De most komolyan, magyarázd el szépen.
1: A rajzfilm, érted? Igen. A rajzfilm az abban különbözik, hogy vannak olyan filmek, amikben élő emberek vannak, a rajzfilmek pedig rajzol van. Tehát ez egy ilyen...
0: Igen. Ez de ez nem már egy, a Star Wars esetében sem ilyen nagyon egyszerűen meghatározható
1: valami. Jó, ott van egy, igen,
0: ugye?
1: Egy
0: tehát
1: mix-up.
0: Tehát vége van.
1: Igen, de attól még az nem a, tehát nem a műfaj kategóriája, hogy dráma, thriller, nem tudom...
0: Én egyre inkább úgy látom, hogy a filmgyártás, most lehet, hogy megint nagyon leegyszerűsített szerre megyek rá, hogy van a dokumentumfilm, azt még értem, hogy micsoda, mert ezt ilyen low budget VHS kamerával furcsa emberek felveszik, és van a rajzfilm.
1: Ez a kettő van. Van az, amikor Jani kimegy a izével a VHS-re az utcára, meg van a rajzfilm. Ez a kettő létezik?
2: Meg a minden máskor.
1: A borderline esetben, a film.
2: De az Istennek se férnek bele ebbe a kategóriába, az a többi.
0: Belátom, hogy egyszerűen némileg leegyszerűsítő tipológia, de hát mondjuk tehát azt azért fönntartom azt az állítást, és megkövettem a magyar filmgyártókat azért, mert hogy egyikbe se férnek bele, mert a rajzfilmre nincs elég pénzük, és a dokumentumfilmet fog valamire annyira nem szeretik, de hogy azért...
1: Nem ismer a dokumentumfilmeket, ez inkább arról teszel tanúbizonságot megint. Na, gyerünk, go on. De mondjuk tényleg a Tarkovszkijnál nincs szifoid köntöst, és nem rajzfilm. De,
0: de most a mostani filmgyártásra
2: beszélek a Tarkovszkijról. De mondjuk a Solaris az egy szkifi, nem?
1: Igen. De én a izéről beszélek a másikról.
0: De az miért szkifi? Most azt mondd már el nekem, hogy ez miért science fiction, mert idegen bolygón rá játszódik.
2: Igen, tehát nyilván a maga módján, de szerintem teljesen komolyan szkifi, és ráadásul nyilván a mostról szól, mint ahogy a szkifi. Ami nem a fantasy. Mint...
1: Igen.
2: Jó, de tehát ilyen szempontból az, és ráadásul tudományosan megalapozott egy csomó minden benne.
0: Azt értem, csak az iránt berzenkedem, de nem fogok többet
1: elzagaszkodni.
0: Kicsit berzenkedek, csak azért, mert egy régen egy távoli galaxisban ez az invokáció.
2: De filmet, nem, de onnan indulunk ki, hogy a szkifi az irodalom, nem? Tehát, hogy azért az irodalom része, tehát, hogy nem a ponyvához tartozik, nem a kalandregényekhez, és ilyen értelemben a Solaris.
1: Van olyan része a szkifinek, ami az irodalomhoz tartozik. A szép irodalom.
2: Igen, tehát ami... elfogadott a szép irodalom számára is.
0: De ezek sincsenek már, ezek a kategóriák sincsenek, ki kell, hogy benneteket
1: elrejtsenek. Nem lehet már ennyire posztmodern, a mindennel összefügg hullámos útján.
2: Figyelj, az biztos, hogy a szkifi retro, tehát, hogy most.
0: Nem, most megnézitek, ezért szedtem elő a nagykönyv top 100-as listájában mik vannak, akkor az 1984, az mi a lófasz?
1: Az egy utópia. Fölötti,
0: az egy utópia. És mi a különbség az utópia és a science fiction között? Tehát van értelme, hogy a könyvtárosoknak muszáj belerakni egy etójelzés alá ezeket a dolgokat, és a szénak...
1: Le a szifinappal!
0: És hogy nem ugyanott van a fantasy, a science fiction, meg a szép irodalom, mint ahol a költészet, meg a nem tudom micsoda, de hát nem, mi nem könyvtárosok vagyunk, hogy a másik polcra kell felraknunk csak azért, mert hogy ott van egy külön doboz.
2: De te oda rakod, ahova akarod, tehát oda rakod a sertés tenyésztés mellé, tehát érted? De valahogy muszáj szerencsétlen könyvtárosnak
3: szerintem
2: mondjuk például
3: ebben. Szerintem szifi az, amiben idegen bolygók vannak, és lehet fénysebességgel utazni. És Edith lefordult az
1: rossz.
0: Miért? Ez a fénysebességgel utazás, ez jó, ezt én megveszem. Tehát az a fizikai képtelenség. Tehát
1: fizikai
0: a nyilvánvaló
1: képtelenség.
0: Nyilvánvaló fizikai képtelenség.
1: Melyik szerintem azok a legjobb szifik, amiben olyanok vannak, amik lehetnek, vagy lehetnének. Vagy csak egy kicsit, tehát nem evidens, hogy nem lehetnek. Tehát a dick az azért nagyszerű. Nem? a céklák azért nagyszerű, mert meg a lem is, mert olyanok vannak benne, amik így már csak kicsike, tehát hogy lehet, hogy még nem hordta alájuk a technológia azt, ami hogy megvalósuljon, de már mindjárt biztos fel fogják találni típusú dolgok, hogy mindjárt össze fog jönni a technológia. Én jobban szeretem azt, ami tehát mit is.
0: Jó, csak szóval ezért kezdtem el mondani ezt a nagykönyves dolgot, mert az ember beleveri a gépbe, hogy anagykönyv.hu, és nem azt veri be a gépbe, hogy www.nagykönyv.hu, mert ez egy nagyon rejtélyes szájtra vezet el. Tehát, hogyha anagykönyv.hu megnézi a top 100-at, akkor ott egymás mellett van az 1984, a Da Vinci kód, ami ugye megint mi a lófasz, a galaxis utikalus toposoknak, amelyik az egyetlen echte science fiction ebben a
1: de
0: kategóriában.
1: De az meg egy science fiction paródia ráadásul.
0: Meg a gyűrűk ura, fantasy, meg a két Lotti.
3: Ez egy kategória?
1: Nem, hát ez egy nagy zsák.
0: Ez egy nagy zsák.
1: Ez az összes.
0: És a Rózsa neve. Vagy de ezt nem is nagyon is néztem, hogy a Foucault inga benne van, vagy nincs akkor mondjuk.
1: Vagy a Pendragon legenda.
2: Igen, tessék.
1: Azt nem olvastam a két Lottit.
0: Szóval, hogy nehéz lenne ezt így szétszortírozni, úgyhogy egyet tudjunk benne érteni, hogy melyik mű miért került pont abba a dobozba, ahol belekerült. És akkor innentől én tényleg
1: eldobnád a dobozokat. Hogy eldobnád a dobozokat.
0: Igen, mert egyébként tehát abban a valóságban, ahol én már letettem a lábamat, ugye, és amelyik mondjuk de a könyvtárosok még nem tenném hozzá, az már arról szól, hogy nincs ez az osztályozási rendszer, ahol disznyú csoportokat tudunk lerakni egymás mellé, és azt tudjuk mondani, hogy na az a polc az a science fiction, és ez a polc meg a költészet.
1: Ez tehát
0: pont az interneten, ahol a hiperlinkek ott vannak egymás mellett, ez a fajta hülyeség, ez nincsen.
1: Jó, nincs ilyen hierarchikus kategorizálás, de fel lehet úgy őket teggelni, ahogy én azt mondtam, hogy szifoid köntösbe öltözött fantasy, tehát vannak azért teggek, amiket így hozzáragasztasz egy tárgyhoz, hogy megbírja találni valaki az interneten.
0: Robot van benne.
1: Robotos.
0: Üres.
1: Üres.
0: Üres. Hát akkor a háború és békét.
3: Szerintem Balázs rakd ABC sorrendbe a könyveidet. És...
0: hát egyébként van egy ilyen történet, nem a sajátom, tehát nem az én könyvteremmel történt meg, de hogy a takarítóni egyszer csak rendet rakott a könyvtárban, és méret szerint rendett el.
1: Úr Jézus!
0: És egyébként, hogyha tényleg nagyon posztmodern akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neki is igaza van, hogy a bölcsabbi, hogy neked is igazad van. Színek
3: szerint is.
0: Igen, tehát, hogy nem rosszabb az a rendezési elv sem.
1: Book. A science fiction akkor, nem? Ha a rajzfilm.
0: A beszélő rókák. Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió Teliben Viszonzott Vágyakozás című science fiction különkiadása, amivel hát hallhatóan bajban vagyunk, hogy hogyan is tudnánk végül is a sajátos szkepticizmusunkat science fiction mezbe öltöztetni. 9 óra 16 perc van, kicsit zenélünk, a telefonszámunk 215-37-73, maradjatok velünk, vagy menjetek moziba, mi itt leszünk, az biztos. Este 10-től űrzenék lesznek, ugye, ha jól tudom, a Marezden és Csomódban.
2: Igen, és már hamarabb lesz
0: Patrulajos,
2: igen, Hősöm tere.
0: Hoppá.
2: Baum.
0: Akkor már nem sok időnk van.
2: Nem sok, negyed óránk van, úgyhogy ha nagyon akarsz valamit most mondani, mondd el.
0: Hát még a végső atakra összeszedem az erőmet.
2: Rövid szám.
0: Oké. Okay.

0: Mit mond a sziféről?
1: Nem is néztem meg, hogy mit mond a sziféről. Ha addig bekapcsolódsz, akkor kiderül, hogy a Wikipedia mit mond a sziféről. Én azt tudom mondani, hogy végül is az, amit itt a zene alatt össze legúztam a fejemben a science fictionről, az az, hogy hát az a szomorú helyzet, hogy a science fictiont azt, hogy úgy mondjam, föléltük. Tehát bekajáltuk, komercializáltuk, megfestettük.
2: Igen, és így minden napjainkkal állt.
1: De ez ugye a mesékre is általában igaz, azt gondolom. Tehát, hogy hogy a mesékkel is így jártunk. Egész egyszerűen. Tehát, hogy az a fajta távolság, ami, hogy van az egyik világ, ami itt van, de van egy másik, amelyik viszont ez, ott van valahol az operencián túl, az a dolog az így.
0: Azt nem érzem igaznak.
1: Nem?
0: Nem, szerintem nem elég szép ez, hogy mi élünk.
1: Nem gondolod azt, hogy mondjuk nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen utolsó menedék lehetett volna mondjuk a Tolkiennek a Gyűrűk ura, de az, hogy tényleg Orlando Bloom szembe jön velem, és megkapom arany 10 doborozos csomagolásban, Zsákos Frodó megnyitja a, nem tudom, Xbox bemutatóját, ez innentől meg lett éve. És akkor ez lehet, hogy milyen a médiaváltással is valamilyen rejtett összefüggésben van, hogy amíg olvasol, addig az a tied. Amikor már együtt nézitek másik 20 millió emberrel a bemutatón, akkor az onnantól valaki másé. Na, és akkor, hogy a mesékkel mennyire jól együtt lehet élni, itt ugye 9:30-tól a Parti Nagy Lajos és a Hősöm tere egy részlete lesz, amelyik szintén egy, ha akarom science fiction, ha akarom társadalomkritika, ha akarom egy gyanúsan reálisnak tűnő dokumentumjáték.
0: VHS-re,
1: így van. Aminek a teljes verziója?
2: Nem, hát az egész könyv sokkal hosszabb. A teljes verziója majd talán később lesz valamikor a Tilos Rádióban, különböző részletekben. De 25-én egy 2 órás kis eszenciát ad belőle elő.
1: Ja, 6 órakor a közgázközponti könyvtárban, a közraktár úton.
2: Igen, de azt hiszem, hogy a Zsíl utca felől van a bejárat. Ravasz dolog ez.
1: Igen?
2: Igen. Nagy ravasság. De szerintem mind a 2 oldalról be lehet menni a könyvtárba. Tehát ez benne lesz a könyvtár területén.
1: Amíg arra jártam, addig a közraktár útra voltam. Aha. Nem, majd megtaláljátok, szóval, hogy jövő szerdán 6 órától Parti Nagy Lajos, és a Balázs és Iris Lemonade vetít. Azt mindenképpen jól szokott sikerülni. Sanyi és Atesz csinálja a hangot alá, és hát Parti Nagy Lajos élőben
0: MC-zik,
1: így van.
2: MC-zik, slammel.
1: És hát aki viszont a science fiction másik megvalósulását szeretné látni, az ballogjon el szépen a BBC honlapjára, ahol a brit állami vagy közszolgálati csatorna hoztolja a Hitchhiker's Guide to the Galaxy kollaboratív tudástárat, amelyik hát ezerrel dübörög, és az, ami ott mint science fiction paródia le volt írva, az bizony egy létező valóság. Lásd, internet kellett hozzá, hogy azért ez megvalósulhasson. És azt hiszem, hogy amikor ez így először megszületett, mármint hogy a mű, akkor még az internet ez sehol nem volt ilyen szempontból, tehát van Vannevar Bush és Douglas Adams az internet két kitalálója, ha úgy tetszik.
0: Nem, ott van még a Nam June Paik, aki megmondta, hogy meg kell csinálni a Superhighway-t, és ugyanezt a mondatot kimondja hogy hívták a szökembert, aki az Amerikai Egyesült Államokat vezette nemrégiben?
2: Clinton,
0: így van. És akkor a Clinton Stole My Idea című projektet később megcsinálta, tehát hogy ő is részt vett abban, hogy ő kitalálta, de hát vannak még egy páran, akik ezt szerintem szignálják maguknak az internetet. Én is. És ha nem hiszitek, akkor letöltöm az egészet, és nem maradt fönn semmi.
1: Hát igen. Úgyhogy a legközelebb valamilyen nihilista napot tartsunk, én azt javaslom.
0: Szerintem lesznek támogatói a rádióban.
1: Ugye?
0: Megszervezett?
1: Meg, abszolút. Ahol egy ilyen borzalmas posztmodern.
2: Nem? Tehát az annyira posztmodern lesz, hogy...
1: Bekonstruáljuk.
2: Igen.
1: Azt fogjuk mondani, hogy kedves hallgatóink, az a is jel. Az adott most lekapcsoljuk halmest.
2: De ha jól emlékszem, volt már nekünk ilyen.
0: Csinálta nekem ezt a nihilista adást. Legutóbb.
1: Jól van. 2 hét múlva szerintem el fogunk tudni kezdeni egy jelentősebb projektet. amelyik egy, visszatérve már a nem science fiction, ez egy nagy remix verseny lesz, de egyelőre csak ennyit árulnék el.
0: Már itt járunk.
1: Valahogy így megpróbáljuk a nemzeti identitást újra kreálni a jövőben. Ez is egy science fiction, nem a magyar nemzeti identitás az internet korában.
0: A jövőben.
1: Így van, egy lehetséges értelmezés most olyan 9:30-tól a Hősöm tere formájában. Maradjatok velünk, éjfélig tart a science fiction nap, 10-től a Barázdán is csomót űrzenek, külön kiadásra lesz a Kultiplexben, 6-tól a Donnie Darko ment, este 8-tól az Orion a visszatérés, úgyhogy mind a kettőről már lemaradtatok. Szerintem vegyetek elő egy olyan könyvet, amit még nem filmesítettek meg, és szórakozzatok jól.
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának a felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok, kedves testvéreim.
1: Programajánló következik.
2: Tilos Maraton a Dürer kertben.
1: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
2: Tilos Maraton!
1: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajás tilos ajándékpult, minden nap sütés főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Huszginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vidatóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Lavalliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Funkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: jössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Neszek, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos maratonnak üres
0: programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Site-ról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nál fogja kísérni az űrváros hangulatát.

Szekciós Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Isaac Asimov, Acélbarlangok, azaz Caves of Steel című hangoskönyvének, illetve regényének átdolgozását. És most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatást!

0: Kertakarul.
1: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiboson.
2: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
3: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügy. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
0: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
1: Tilos Rádió?
0: Jó.
4: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

l'aveva rifiutato. Nagy csöndesség volt, és nehéz sötét eső után, és egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elé az alpesek mögül, és a békességet nem sem felkavarta, boros lelkünket, mely rég pihent, az óriáson. Így félelem is még sose volt. Akár a fényes kanizza nyugtalanul és gőzlehelve vártatott a völgy fölött, s a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senkinek. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. A futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át, és nagy kiáltozással felverült az égkábul. Mégis, hová? Hová visz mind a tűz? Az éj határtalan, és mindkiket furcsa ihlet szentelt szenvedélye űz. Köztünk sok ember sírt, sok már halála napját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tenned hangottól mámoros kis társadalom. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék királya, oly szelíd. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. És e madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integettek. Utóbb dobszó is hallatszik. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vad folyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármester. Gyermek arra

örökrendőket. De ég zenítjén állt az ég is, s minden, ami benne fánytorog, ilyenkor tudjuk, eltűnik. Fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt több déli fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold, s az ének íme elhangzott és végeholt. A polgármester kiáltott a helyen, de már ez nem is kellett. Megállt a had magától is az öreg férfi mellett. A nagy ének után fülünkben égelét beggyek süket nagy csend következők. Majd köszöntöttük őt, ahogy mint gyermekek apánkat hajdan, és nevettünk sokat, hogy azt ne higgye tán, hogy baj van. Elmondtuk azt, hogy mulattunk kicsit, s a bor fejünkbe szállt. A bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony, s mi megöleltük volna ősz fejét, és sírtunk volna tán, akár a bűnbánó cseléd, s a hold ekközben ment az útjain tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éj báb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, s bús pillantásodtól az ifjúság borzolni kezd, és szinte megbomol. Ki tudja, miért is nézel ránk oly szemre hányom, s hogy más vidékre némán, miért is tartozik. Rapszódia egy őszi kertbe. Csapzottan tarka lett az a fényteli kertbe. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak, feketednek napraforgói, dáliái. Még nyílnak, őszien égnek, már nem sokáig. Napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, mi nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündéri. Már várja a nemes növényi sejtelen novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészetet. A szépség. Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, szépségben boldogult virágok, levelek, s ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelem? Elfagyott rózsák, dáliák, a kertünk. Új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódításra el nem indult a sejtjeinkbe zárt tudat. Hát lett-e 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág, eltenni télire a fény? Nincs miért adnunk a szerény. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez, hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lehet. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződik. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek, és mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem leljük azt a képletet, nem nyughatom, és nem nyughatom.
és új energiává lesz a múló idő. S új csillagmágiát gyújt meg, érted? S vigasztalóvá lesz a rémítő. S mindent meglátsz. Mindent megértek. És érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid, dáliáid. Meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét retőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, s megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húnyt szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híd vázai szállnak, s a csodák üveges vényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog, az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáik csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled önmagadnál.

0: Vörös Sándor, dalok Nakonxipámból. Hová repültök három élő kartok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban, s hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság elé. A városban, mit 7 napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lila fák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnán. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmuk kibejár. Öreg lámpással, nagy hason kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel. Kutamban már vadró. A költő herceg várt rám a hegyormán 4 asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, spihenj, aludj csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhamvat reggelek. Csak 2 fejem maradt és 3 ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek ti. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, 2 keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a 7 harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csöpke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében 1000 varázs, s 1000 meg 1000 búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? S amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna írokon. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy korá. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha a homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, és orrát fogja, és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja, és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé, mégis beszél hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néha múlt se pihen, új felomolva őrzi részét. A holt vadlud, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, Te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éver álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv sorog a szírmón a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyet, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapása. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rákhajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsönd volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled. Kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt lenn jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyla nyomát. Lehelletét szélverte szép, lángja formát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszírmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolnál kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Asztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással, lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabotont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, szélverte szét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át, őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.
3: Juhász Ferenc verse. A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabad. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra, ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virág. Isten szájában szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcs. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában ült koral erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

szeptemberi ágyított. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró légőrokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imád. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, bogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén ezeket. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam neked. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakonosodva. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékot tették. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bukdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fülödnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt legényszág? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen vagyok. Imádkozó lány, száján néma súhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliára. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényi lőszi takarítás, a készülődés télre, az ígéret,
az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? S mint a kisikált sárga rézedének a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyéket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pár? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos! Szép életem, lobog tovább, cél nélkül, éljen és homály. Állj meg, te óra, és dőlj össze naptár, te rothadó gondoktól régi. Ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi napra.

mennyei kapitány, cimbalmom a csillagközi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, s új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülnek. Özön és Ararát rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó kipattan vadrózsa ág hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk, örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlút pár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt szerelem, te poltavám s panteonom mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebélyes szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, homlokukon gyertyát hordanak, tapintom zubbonyos válukat, hát íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kint reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükk rózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó!
mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra. A Glóriák ura vers Nagy Lászlónak. Te vagy az ország, a hatalmatlan dicsőség.

0: Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an.
1: Sok pénzt kellett volna keresni. Olykor megpróbáltam szeretni. S volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fémzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Üzének. Nyámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorra. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig. Szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág. Se cifra mező, címeremben uram, uram, se pénz, se erő, de én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujja, szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura háborra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részegtelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája. Nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. A perzsa kert. A perzsa kert. Zöldvér, zömökfák, legényke, lányka. Egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján. Vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz-e ki lelkével kitüntet. Ránk ismer. Lát-e valaki fölkelő tengernek minket? zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hangva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki a zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlúd vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közelít, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, hűszárra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte mint kisded. Óriás sávon jósol az ég, tükörjós boltozata.

vokietis knygą tik. Bėgo toks su rytvo varušygo. Na, kiekvieno būdo koro varušygo. Ai, jis karba. Bėgo tka rytvo. Vostogų, teiglą, mogušro. Nezavna, šeigna tu džiumbė mene. Ani, vokai, nam letarši. Šiuo šedė būdo šram kaip tok vizat. Juditas, egyvazos szombot, meghalt az ura, fiatal korában, sőt, nem ment férhez, úgy maradott egyedül. Szóval most ezek a pogán népek annyira ostromolták őket, hogy nem tudtak kijönni a városból, csak utak mind lent voltak a zajba. Nem tudtak visszajutni a vízhez. Aztán annyira mentek, hogy hát eső nem lett, hogy hát bizak a gyerekek úgy szonnyon, étlen úgy föltrengettek ott az úton. Most a papok kezdjesszek a zsidó papok, hogy muszáj feladják a várat azoknak a filisztiusoknak, mert így is elvesznek. Így is elvesznek, mert nem bírják tovább, mert még az étlenség van, ahogy mondan, nincs víz. Egyáltalán már hetek keresztül nincs első. Meghallotta Judit. Ő nagy gazdaszú volt. Cselédjei voltak, szóval lányai voltak, és hogy meghallotta, állít a papához. Azt mondta, hogy nem. Nem engedem, hogy a várost feladjátok. Nem szabad, még kell várni. Három nap folyton a templomban imádkozunk. Összegyűlünk, három nap imádkozunk a templomban, hogy a Jóisten valahogy szabadítson meg ettől az ellenségtől. Összegyűltek, bégyűltek a templomba, ott imádkoztak, éj és nap. Aztán negyedik napján Judit azt mondja, legyen meg az Úr akaratja, elmegyek, azt mondja, próbálok. Imádkoztak, akkor ők szőrruhát vettek magikra, hammat hintettek, még a fejükre is. Minden ékszért ledugtak magukról. Ahol hazament, azkot az ékszereket mind felvette, visszavette magára, ahol szépen felöltözött, megmosakodott, szépen felöltözött, felékesítette magát, és egy kosárba belirakott mindenfélét, ami nekik élelemre. Kellett, mert a zsidók koserok voltak azok. Nem ettek meg bárhol, és nem ettek akármilyen asztalról, vagy akármilyen évvel, mert az egyik a vallást tiltottak. Szóval szépen felékesítették, azt mondta, elment a papokos, azt mondta, hogy ha az Isten velem lesz, vagy elveszek, vagy megszabadítom a nemzetemet. Hát kikísértük, mert vaskapunk kellett kimenjen, onnatamból a városból. Kikísértük a kapun, elment. Cselédjével mindenfélet belerakottak. Abba a kosárba, és ketten vitték. Na, ugye, nem kellett sokáig menjenek, mert megkezdenetették a kutat, mindjárt ott voltak, az ellenség elfogta. Elvitte. Volt a neve, vezér volt csak vezér volt. Elvitte, mondja, vezér, miért jöttünk? Azért azt mondja, hogy nagy ínségben vagyunk. Azt mondja, úgyis azt mondja, a többi is el kell jöjjenek. És én azt számítottam, hogy még ezt a kicsi időt még megsporolom magamon, hogy nem szenvedek annyit, mert azt mondja, azok is el kell jönnek, mert nincs olyan vízik, azt mondja, nagy ínségben vannak, és én el

jöttem előre. Jó, no, megörvendettem azért, hogy jól felelt. Adott neki külön sátort, oda nem volt szabad senkinek bemenni az ő sátorába. Hát egyszer ő beleszeretett Juditba. Judit gondolta magába, a jó Isten velem lesz. Ha tárolmat végrehajtom, akkor nagyon jó lesz. Ő nem húzókolódott. Beszélgetett fel is minden, meghitte a költ. Vacsorára jött, de ő vitte az ő élelmét. Nem várkozott az övékre, hanem az övét vitte. És egy közül valaki észrevette, hogy Judit nem iszik az ő pohárjából, nem eszik az ő edényéből. Másnap megint a vezérelei válasz mondta, hogy azt mondja, uram, nem látod, azt mondja, hogy mennyire gyűlöl minket? Azt mondja, sem a pohárunkból nem iszik, sem az edényünkből nem eszik, és mégis barátkozol vele. Na hát, az a vezér kérdőre volt. Jaj, de hogy nem, azt mondja, hozzá le behágás eszem, azt mondja, tedd ide, azt mondja, de hogy nem eszem, eszem én, azt mondja, és iszom, azt mondja. Na, a jó Isten így megsegítette, ezen is túl lett. Most a vezér eljegyzést tartott. El akarja venni Judit, hogy feleség. Judit el is így hírkezett, hogy elmenje. Mondja. Ő így mutatott, képmutató volt. Ő elmenje. Ő a pohár előtte volt, ő elvitte a szájához, de ő nem ivott, hanem a vezér az, a többivel, azok ittak. Aztán az volt a parancsa, az a legnagyobb parancs volt, hogy a vezérnek a szobájába, mert nem szoba volt, hanem sátor. Abban a sátorban nem szabad senkinek belépni, annélkül, hogyha ő nem hívja. Csak akkor, hogy ő hívja. De Juditnak szabad, az megtiltotta senki, meg ne szólítsa Juditot. Hogy nem szabad neki bemenni, neki szabad, mikor akar, akkor menjen be. Na jó. Állj a testa. Az az elnök van, micsoda. Az megrészegezett az a vezér, és avval elaludt. Részegen elaludt. Judit az ő sátorába mindenfélét belerakott a kosárba, mert ő minden este elment imádkozni, hogy a Jóisten segítse meg, és mikor a vezér megszólította, azt mondta, hogy azért imádkozik, hogy a Jóisten minél elébb hozza be az kutyasonat a fegyről. Hát ott tetszett a vezérnek. És abban azt mondja, a segédjének, a jó Isten meg segít, azt mondja, hát talán azt mondja, most este azt mondja, felmegyünk. Én belétettem mindenfélét oda belirakott a kosárjába, most mennek a vezérnek a sátorába, nem szabad senki megszólítsa őt, hogy mit keresod, vagy miért menjen be. Nem volt szabad. Bemenj a vezér kardot. Elvett a kardot, és megfogta, hogy levágta bajt. És megfogta azt a fáját hajastól együtt, táska volt a kezében, kosarás volt, és táska is volt, és a táskába a fejét belétette. A vezérnek a fejét belétette a táskába. Kimentek, és elmentek a kutúthoz, mentek a kutúthoz, nem is kísérte őket senki sem, nem is vette figyelembe senki sem őket, hogy hát ők hova mennek, mert meg voltak bízva. Aztán
Ott várták őket a zsidók. Irgalmatlanul várták. Most nem jöjjön Judit, nem jöjjön. Mit csinálunk? Mit csinálunk? Na, menjen Judit. És látták messziről, hogy menjen. Kinyitották a kaput, már kegyre kellett menni. Kinyitották azt a vaskaput, beengedték Judit. Felnyitott a táskát. Elfogott a vezérnek, hogy itt van a vezér, azt mondja, lénykedembe. Beléfúzták a karóba, és a kapu felé felszúrták a karót. Aztán, mikor meglátták a zsidók, a vezérnek a fejét, mind leborultak, súlysírtak, hogy a Jóisten őket most megszabadítsa, azt a Krisztusok látták. Mikor reggel megviradott, addig nem vették észre. Mikor megviradott, nem is tudták, hogy Judit elment. Hát, várják, hogy a vezér kelljen feladja ki a parancsot, hogy mit csináljanak. Nem kell fél. Felkötenék, s nem merik. Félnek. Mert annélkül, hogy a vezér hívja, nekik nem szabad bemenni a sátorba. De reggel aztán vártak 9 óráig, nem mutatkozik, és azt mondja egy közülük, muszáj megnézni, hogy mi van. Én már mindegy, hol élet, halál, de muszáj megnézzük, hogy mi van. Mennek be, hát a vezér fáj nélkül van. Az elordította magát, nincs feje a vezérnek, a szájra ment. Megijedtek a filisztusok. Úgy szaladtak, hogy egyik a más teperték le a zuton. Annyira szaladtak a nagy félelemtől. Azt mondja, Szentírás, nem azért, hogy annélkül ők nem tudtak volna verekedni, de a Jóisten adta szívükbe azt a nagy félelmet, hogy távozzanak. Ott hagytak arangyot, ezüstöt, azok, élelmet, mindent, marhát, mindent úgy hagytak, ahogy volt. Csak a puszta életiket vitték, olyan mentek, hogy még a határt is elkerülték. Így aztán Judit megszabadította a várost, és azt a sok éhes gyereket, a szomjast, aki úgy fetrengett ott a porba szegények. És onnétől a zsidók mindig ezt a napot tartják. Mindig tartják ezt a napot. Most is tartják.

que la radio kis szeptemberi áhítatot tartunk itt a Keltakaróban. Reméljük javul az idő. Jó vasárnapi rádiózást, és nem sokára egy buli ajánlót fogtok hallani. Nyílik a Tilos Klub. Mindenki találkozhat majd szép sorban kedvenc műsoraival, élőben is, az Instantban.

0: Nemrég volt 18 éves a Tilos Rádió, most jön a 19. születésnapja. Egy hián 20, ugye?
1: Mi lesz ezután?
0: Az Instantban buli lesz.
2: Megünnepeljük az Instant buli lesz.
0: Az első emeleti Tilos Klub indulását. A középső napom szeptember 17-én pénteken Tilos Rádió 19. születésnapján. Este 8-tól
2: szépen diszkózik és torta szeleter.
0: Utána Ózon, Vittorio Waxman, majd DJ Palotai táncoltatják a nagy érdeműt bizony. Szóval mindenkinek ott a helye, ne felejtjétek.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abbahagyta.

Látassuk, előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahol az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szinfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glareanus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szinfonéta csak társszerző, a féle Homérosz.

ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hang. A történeti múlt eredményeit sem nélkülözhetik. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. A magyar zenetudomány két pillére, a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet szertén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másuk, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

Azt látjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országban folyik, ugyanazt csinálják a másikba, és ez kedvező kilátás a jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Mert a népzenek kutatás olyan, hogy egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, amennyiben még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik meg a tulajdonképpen összehasonlító munka, ami az összehasonlító nyelvészetnek a nagy eredményeit látjuk, nem kisebb eredményekkel kecsegtet. Ki fog derülni, hogy minden nemzetnek egy olyan saját külön nyelve van-e, ami semmi máshoz nem hasonlít, vagy pedig vannak-e közösségek, és meddig mutatnak ezek vissza, vagy még eddig nem is sejtett újabb felfedezések fognak kiderülni.

része gyökere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz, az igaz ember, a vir justus.

Nem csak Liszt-Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódó törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, akinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 1905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral. Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

az első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga egyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet váltunk, gyűjtve vizsgálva a további adatokat. Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Szeptemberi állítat. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam meget. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk. Mint hogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az alapkor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorunkban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estette búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néken, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. Fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szalag, beszegve kancsal, fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat vélnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a varga, csöp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényi őszi takarítás, a készülődés télre, az ígéret,
az ámulattól szinte égig élek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? És mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pára? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozom? Csodálatos! Szép életem, lobog tovább, cél nélkül, éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi mag. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasba.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakit.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdogolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szerette, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel. Remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy hitvesem, s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhatni vágytak. Ellenőre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kérek. A folytonos veszélyben, bajban élő vadférfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jó.

Er Stefan. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a holcs fényében, a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsonkörén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. S kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaúlva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaúlva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult a bombák, fönt a gépben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hurrám.

mélyben ném a hallgató világ. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá távol a háborúba állít Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befogni álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsonkörém feláll a lána sok bűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatok újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e. S hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor varázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fának kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat.

a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés, borok, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész. Azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága? A képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mond, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksín. Hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben, szétdarabolt lázas test. S mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd, újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépte a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. július.

nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország. Messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint hatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vereslő fájdalom. Ki gépen száll felébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, tanyát. Az gyárat lát a lágcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegy. Erdőt, füttyös, gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek. És ott a park. A régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjel.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, Szerelem.

Radnóti Miklós, Bájoló. Rettenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelen, nem csak parancsolat. S kik balhitekben hit stajtézott tévetek, befonták életét vadkézzel. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áron, a rabló volt a hős. S ki néma volt nekem, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákat. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápa volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habszott asztalán a sűrű méreg. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak.

Radnóti Miklós. Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal a visszát. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. Hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfülett fázik, melegítsen, és én forrókat leheltem rá, mint a tárkos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szál. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcsborozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők hajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karánya kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba. Eltemetetlen, távoli erdőkben és idegen legelőkön alusznak. Bolond ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszólt talán, hogy várja őt az asszony, és egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hűs verandán a béke mélyhez öngne, mikül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, alom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. És lehet talán még hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Mellé zuhantam. Átfordult a testes, veszes volt már, mint húrhapatton. Tarkólövés. Így végzett át, te is súgta magamnak. Nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És míg bal hitekben nincs tajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, ne táns csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatt a szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és a jár.

Razglednice 1944. augusztus 30-a a hegyek közt. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, e mozgó zűzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulás csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944. október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Mohács, 1944. október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944. október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr a pattan. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Alárösjes. Régi szelíd esti, és emlékkéne. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal. Hova csúszol a múlt, aki szakjál? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak. Otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, s
most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az ében. S volt ahová, mint hova tűntek a bölcs borozás, szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündér léptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzik kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkben.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről, táncol az őszi levél, s taraján kisinyúlva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a som fanyarékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is, a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakáll alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjj füllel a szíveden alvó gond temét a sötétben. Hallgatom és várok, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltott, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt merép. A vén villanzsinól is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halál. Veresmart.

mint észrevétlenül. Mint észrevétlenül álomba hull az ember, úgy hull a kisfiúkorból a férfi korba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kacsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, és a bíbor húsú megy. A bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél. Hiába táncol és csal a forró emberész, s minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már, sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant, s hogy eljut így is ő mindenhová, ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. És míg tollára dől, a gyermekekre gondol, és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma porttól csikorgó gyárban élők, s műhelyben görnyel.

0: Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, halázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanok, az hajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó hirtelen. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad tölgykerítés barakoly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész. Csak az éz azt tudja a drót feszülését. Láttad-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére.
1: Mond, van-e ott haza még?

Shem Emily, Shem Varázs. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázatot. Az másról szól halázad, nem önnön érdekérő. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts, hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most.

többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilosozást!

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczyński, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczyńskit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozott, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczyński pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma. Nem az ügynöközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de ez inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogyha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit. Ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát a lengyel rövidítés, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországba is, de akkor az felkerül az internetre, ha ő maga ezt nem hozza nyilvánosságra. Tehát, és ennek azért van visszatartó ereje. Szerintem az utóbbi 10 évben nem nagyon volt olyan ügy, hogy ilyen, na, egy-kettő elvétve persze, de hogy ilyen prominens embereket, vagy kormányközeli embereket kineveznének, nem ebből a körből, egykori állambiztonsági körből nem nagyon volt példa, de hát Kaczyńskiról meg tudjuk, hogy ő gyakorlatilag az Iker testvérével együtt kezdetektől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve, ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal, megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták hát a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkkal.
0: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
1: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Volt egy rövid ideig Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
0: Ami szintén egy óriási különbség, tudnék, ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, tehát, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell.
1: Abszolút ott. Ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényet is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most a Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
0: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt a... Ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben.
1: Tehát itt is nálunk van konszenzus, ugye az, csak
0: hogy
1: másban.
0: Nehogy véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus. A másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1900 89-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz Magyarországon akár csak elhitetni. Most nem emlékszem, hogy ki posztolta, hogy a lengyel GDP, egyfőre jutó lengyel GDP 1990-ben a fele volt a görögnek, most pedig nagyobb a görögnél. Ehhez tudni kell persze, hogy a görög gazdaság közben összeomlott. Megnéztem Magyarországot, ahol a 1990-ben mondjuk ugye a kétharmada, valamivel több, mint a kétharmada volt a görögországinak. Ez azt jelentette, hogy másfélszer annyi, mint Lengyelországban, és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
1: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci,
0: szociális
1: piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban. Amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy eszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és így ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák. Ezen ültünk az asztalnál a fordítóhölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelre fordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
0: Tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
1: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy hogy jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországon, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
0: Például hát ott van ugye a Novocseszna, a legnagyobb ellenzéki párt az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek
1: a nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága, olyan a rendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy se élik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti. Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány az egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a KDNP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban. Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt. Ugye Lengyelországban óriási volt a népességrobbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népességrobbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusban, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, meg a, tehát azt tudott ember milliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Tehát társadalmi feszültségek volt. A Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát az azt jelenti, hogy a lakosság viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1% a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megkönösül, stb.
0: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint
1: visszatérhetünk, igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzések léptek fel, csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltba, sorbáltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnak
0: adósságmoratóriumot kérni.
1: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszky vezetésével 89. augusztusában szabadítják föl ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutó GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutó GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
0: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Watersnek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt, mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
1: Mondhatok róla még valamit?
0: Légy szíves.
1: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt ez a poznányi felkérés 50. évfordulójára, tehát ezt maguktól készítették, gyakorlatilag a poznányi felkelés követeléseit örökítik meg szerintem, és ezt a számot egyébként akkor, tehát 10 évvel ezelőtt a nagy állami ünnepségeken Poznányban ők élőben is ezt előadták. Van benne egy idézet, amit nem ők énekelnek, hanem a rádió, korabeli rádióból van bevágva az elején, illetve a közepén és a végén is elhangzik, hogy ezt József Cirankievics akkor 56-ban miniszterelnök volt, ő mondta a híres vagy hírhet rádióbeszédében a poznai felkelés másnapján, ami azt találta mondani, hogy semmilyen, hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle, nem fog eltűrni a népi hatalom a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
0: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
1: és az
0: volt.
1: Az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig, úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyivel volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szerettem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is, úgyhogy azt hiszem ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam, tehát ez közelebb tudja a fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
0: A fiatal fiatalokhoz.
1: A fiatalokhoz.

0: Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
1: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz lengyel szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is, ha bárkinek bármilyen hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
2: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag szeretik nem elmondani manapság a különböző ünnepi beszélekben. Poznány ugye 56. június 28-án, 29-én, 30-án a poznányi felkelés ezekben a napokban zajlott le. Ez gyakorlatilag egy felkelésnek is hívják buntnak, ritkábban hívják povstányának, ez ugye a felkelés. Ennek a ugye kétféle, a bunt az inkább a lázadás. A povstánya a lengyelben az inkább a forradalom, amire például a magyar forradalomra is azt mondják, hogy povstánya. A revolúciát nem szeretik a lengyelek, mert az kommunista, tehát az a bolsevik, a revolúcia, meg a párizsi, meg ezek. Tehát a revolúciát felbukkan 56 a magyar 56 a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyárról van szó, úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van, ez egy épített...
1: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
2: Na, hát igen, tehát ez már 50-es években, stb., mint a BMW Budapesten, vagy mit tudom, Brunóban is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városba, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, sőt, elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez mi benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palotta, mert nem tudom, volt Poznányban, tudja, ott most van három kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott. Német császári palotta, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Hát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoport, már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több tízezres, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mivel nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szoktak dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtalálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió adóját zavarta, akkor oda fölmentek, azt leverték, majd aztán akkor következő lépés. Hát teljesen szokványos forgatókönyv egyébként, bárhol így szokott kinézni, menjünk akkor az AVH-nak, vagy a lengyel AVH-nak, az állambiztonsági intézménynek a börtönéhez, mert ott vannak politikai foglyok, azokat szabadítsuk ki. Azt is közben fegyvereket szereztek, stb. De már 10 órakor Varsóban, a politikai bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
1: A 20.
2: kongresszus alkalmából. Sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak. Ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
1: De bocsánat, hogy közbeszólok, a előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni az oroszokra.
2: De hát azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki,
1: két
2: vagy...
1: Két oldalú lövöldözés, hát nem így van. Nem az, hogy sort tűzzel vetett,
2: nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon, akkor jönnek általában a munkás gyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a rétegből kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal között. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév itt összehasonlítás, hogy tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul. Egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Hát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányban. Ugye az ott az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában a egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekmények, mert nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba,
1: szegénységben.
2: Tehát, hogy ez nem nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk egy-két évet. Tehát, hogy hát ebbe tanulni, és akkor ez a propaganda híradókban ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is 2 központi bizottsági plénum van, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít és reformokat fog.
1: Mint honi kommunista.
2: Mint honi, abszolút
1: lehet
2: honi.
1: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
2: Hát ezen el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal. Bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
1: Majd a zene
2: igen,
1: után.
2: Csak a párhuzamokat akarom befejezni, ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amiben bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelem szemét dombjára kerül. Ma az emlékezett politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gomulkával, mert 70-be belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 000 zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezett politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gomulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-es évek végig, a Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebbe az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gomulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ez sokkal jobban szereti a nép, mint Gomulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imreék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
1: Illetve Rákosi.
2: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a Toszkvi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakadt perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
1: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami ugye angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tingli-tanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának, Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A Buzzbike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyon.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215 37 73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kim volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőz...
3: És nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsendesítse a társadalmat, lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 40-es évek végén, 50-es évek elején a sztálinista, klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53-54-55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSZK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül. De a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben menni ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin között, és hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttat, tehát ők fértek hozzá a legtöbb minden, például a kokkáért lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt, de mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát nagyon fontos volt igazából mindkét félnek. Na, a lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye, hogy a munkásosztály, hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal, az egy szovjet állampolgár, lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akár ki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék

0: szocializmust a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag. A programja nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni a nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésétől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettsége, stb. Milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt szó, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel, magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul, a magyar forradalom akkor válik felkelésre, amikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána akkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
1: másnap, vagy éjszaka.
0: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet. Ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont tegnap este tartottam ennél a fejezetnél, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek. És akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk itt is Lengyelországban is, hogy Poznány, Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezett politika, hiszen őneki gumuk, amit már említettem, nem lehet pozitív főnöki, ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években, vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk gumuk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, de ilyen szempontból Nagy Imrése. Tehát, hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznány marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről viszont antisztálinista, nyilvánvaló.
1: Na, bocsánat, de
0: most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Corvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból,

0: legalább végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextussával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az ELT-s diákok a BEM szoborhoz, hogy nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gomulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
1: és aztán elvonultak?
0: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gomulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, hogy 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottságban.
1: Még elnök is lett.
0: Persze. Ott ültek a politikai bizottságban. Ugyanúgy Gomulka ott tartotta őket. Mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVO rá arra, hogy akkor újra... Jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, akkor lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebben biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
1: Véletlenek.
0: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy... És ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszer, gyűjtöttek ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás volt. Lengyelek csak 2-szer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ez is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
1: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantjuk a szaggat, de...
0: Azt azért nem.
1: Azt annyira nem.
0: De láttam most, már olyat, hogy valaki szaggatott.
1: Igen, na, és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol szász nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
0: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltházas stadion teli torokból elénekli.
1: Úgy is lehet mondani.
0: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy arról szól, hogy milyen gyönyörű ez a város. Még akkor is, ha egyébként az ország nem varsói része szerint egy nagyon csúnya városról beszélünk, de én szeretem, úgyhogy hallgassuk meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de gyakorlatilag senki nem akarta visszaállítani a háború előtti rendszert. Az október 23-i délutáni tüntetésnek az volt az egyik jelszava, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. A teljes út az a sztálinizmus pusztulása volt. A kommunizmus szót ilyen értelemben nem használták nagyon akkoriban, hogyha én jól emlékszem. A berendezkedést a szocializmusnak hívták. A szocializmus pedig gyakorlatilag a társadalomnak a zöme akarta. Tehát ezt tartotta természetesen a terror, meg a különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért lényegesen iparosodottabb területeire, egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya, de mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország, nem, 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között. Részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: Hát én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert ez való igaz, hogy a régi azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Hozzászól, és mostanában még nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát a első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, van, és az elit, meg vannak van a népség, meg a parasztok, meg akik semmibe vettek, hanem hát elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen. Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki a háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európában is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért, természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárháborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonló hatott, minden hasonló strukturálisan, gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasza alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországban.
0: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi teljesen a nagy térszesítés az már Kádár alatt
1: volt. Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig magánkézben volt.
0: Viszont megmaradt a kötelező beszolgáltatás.
1: 70-es évek elejéig megmaradt.
0: Ami Magyarországon 56-ban eltűnt, igen, hát és Kádár nem állította vissza.
1: Persze, hát ez egy jó, erről viszont a lengyel történészek és emlékezett politikusok szeretnek elfeledkezni, hogy miközben piedesztára emelik, hogy a magánparasság végig képviselte ugye az ellenállást a szocialista korszak alatt, de hát ezért nem volt élelmiszer a boltba.
0: Igen.
1: Tehát, mert ugye megfojtották a parasztot a beszolgáltatással, meg azzal, hogy ugye nem tudott, vagy nagyon magas áron adtak neki gépeket, tehát a 70-es években is lóval szántottak, meg stb. Tehát nem, nyilván...
0: amikor autóstopos.
1: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszer. Kádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszerhiány. Tehát ebből a szempontból, ha azt veszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, pedig ez alapvetően hozzájárulhat. Nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
0: Viszont azt olcsón kellett adnia.
1: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszky, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja, magyarul is megjelent könyvébe, hogy azért a hatalom, aki az élelmiszer birtokol, az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
0: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
1: De minden esetre...
0: Egyébként igaz, abban a helyzetben.
1: Abban a helyzetben abszolút igazság, hiszen... Összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt, hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, de emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
0: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor te születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a literatúra a Svédcsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát úgy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
1: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-be választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek, látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, ahogy itt a független kisgazdapárt. majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott, csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk, arra szavazzunk nemmel, tehát azt ne töröljék el a szenátust, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörésre, tehát úgy, ahogy a Mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Olyan, amikor a rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és hogy akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó Kánaánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak hogy nem ilyen volt. Tehát, még nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió annak ellenére, hogy a lakosság nagy része ilyen szavazott. Ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem, ez nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
0: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum összeállítás jegyez a magyar-lengyel kapcsolatokról a kommunista uralom időszakából.
1: Igen, köszönöm szépen. Nagyon ebben el is olvashatta ez a beszélgetés 58 májusa, tehát másfél éve vagyunk a forradalom leverése után, és Kádár és Gomulka először jött Magyarországra, és gyakorlatilag abban arról beszélgetnek, hogy a szovjetekre nagy szükség van, mert ha kimennek, két hét alatt összeomolna itt a rendszer, és hát ebbe Gomulka is egyetért, majd még rákontráznak, hogy ez még Tito Jugoszláviájára is igaz, hogy összeomlana, pedig ott nem is volt szovjet rendszer, tehát hogy nyilván arra gondoltak, ha nem lenne Szovjetunió, akkor ott is összedőlne a szovjet, vagy a szocialista típusú rendszer, tehát azért így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Ruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
0: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
0: Szervusz.
1: Halló, halló, halló.
0: Hallasz?
2: Sziasztok, hallatok?
1: Igen.
0: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyessége az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
0: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy ide jön.
1: A köztársasági elnöknek.
0: Itt most a köztársasági elnök.
1: Igen, igen.
2: Igen, de...
1: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benne.
1: Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elitnek a barátsága is felvet kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány, vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczyński, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő téfitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy mi ennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy én nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani. Ők Orbán Viktorban egy olyan államférfi megtestesítőt látják, aki kőkeményen kiáll a nemzeti érdekekért, Brüsszellel szemben, Európai Unióval szemben, Németországgal szemben, semmiféle differenciát nem látnak Lengyelországban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Németországgal szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy Merkellel szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy az Unióban éppen kivel harcol. Arról is hajlamosak elfeledkezni, hogy Orbán Viktor az pártja, a Fidesz, az Európai Néppárt tagja. Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt az orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol, leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az minden áron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
0: Halljuk a következő kérdést.
2: Szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály? A lengyel vezetők fejében. Az, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
0: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket.
2: Tehát
0: bizonyos információk
2: előtt. Tehát fűzik fel magukat a Viktorra?
0: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék akkori a lengyel kormány oldal helyett a a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasbourgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kipasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Kitálok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
0: Halló? Jó, oké, okay, oké,
1: okay, szervusz. Persze, persze.
0: Tehát
1: persze.
0: Rögtön befejezem, hogy hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
1: Ezt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a jog és igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy őket az ideológiai vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
0: Saját érdekük ellen.
1: Például ez az abortusz totális betiltását, ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni, nagyon, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó, ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni. Nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akármelyik, még teszem azt a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
0: Hát főleg, hogyha ennekről mond valami
1: főleg, ha rosszat mond, akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológ. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktor neki ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzétele, oligarcha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen, én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is
0: van
1: nagyobb.
0: Van politikai képviselete.
1: És van politikai képviselete.
0: Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
1: hát igen, korábban
0: tehát
1: ugye
0: nem az államfüggő, hanem a...
1: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocsesna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocsesna népszerűbb, de, de azért kettő együtt most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a Jog és Igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselete, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem, ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a, az a lényeg, hogy, hogy egy, legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdek kell, a lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
0: Ami, a, amit úgy, mivel hogy szűri, a magyarok is szűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányában, irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczynszki az, az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében haptiszták. Ha jól tudom.
1: Igen. Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczynszkiról, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 ezer zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásából tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szemben sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány ez még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba beszélnek.
0: Nagyon
1: önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalható urizálással, de...
0: Akkor forradalom lenne, de nem fajulhatna idáig a helyzet.
1: Igen, tehát hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát hogy ki tudja építeni magának a
0: mást. Ezt is, meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítását.
1: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Tehát Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
0: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna, többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában. Széki János voltam. Szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia hajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan-ugyan, kedves Düklo, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondta. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kínó kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russzó, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünkön tett ígéretére.
2: Igaz is, Russzó úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russzóval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékkal, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rávonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kína a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, Monsieur Duclos. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok. És nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda.

0: maradhassuk ennél a gondolatnál. És vegyük például a Lucky Diamond-i pedalétést, aki felvételre ajánlkozik a 300-ak tanácsába. Visszautasítják. Ragyogó arccal tér haza, amiért 300 férfi akadt Spártában, aki különbő nála. Feltételezem, hogy ez a megnyilatkozás őszinte volt, és minden okunk megvan rá, hogy annak tartsuk.
1: Talán időzünk egy kicsit még a gyerekeknél. Érdekelne a véleménye a nevelés alapjáról, az egyén formálásának kezdetéről.
0: Az emberek többsége csak arra gondol, hogy épségben tartsa gyermekét, de ez nem elég. Meg kell tanítani neki, hogy magát tartsa épségben, ha felnő, hogy elviselje a sors csapásait, hogy szembe tudjon nézni a bőséggel és a nyomorral, s hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin vagy Málta forró szikláin egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket, nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindam a képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett, és nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
2: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
3: De hiszen Rousseau úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozásuk, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
1: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló termete és ereje, hogy úgy szólván teljes fegyverzetben lépett ki anya méhéből, akár csak Pallas Jupiter agyából. Ez a gyermekember tökéletes hülye lenne, akarat nélküli báb, mozdulatlan és úgy szólván érzéketlen szobor. Nem látna semmit, nem hallana és nem ismerne fel senki.
2: És ez a hirtelen készült ember még a lábára sem tudna állni.
0: Pontosan. Az ember nevelése születésekor kezdődik. Még beszélni sem tud, még nem is hall, már is tanul. Például, ha Emil látja, hogy mások hozzányúlnak az állatokhoz, végül ő maga is hozzányúl.
3: Engedje emlékeztetni, mikor azt mondta, a gyermek csak azért rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
0: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
2: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
0: Miért van ez? A filozófia tüstén megtalálja okát a természetes bűnökben. A gőg, az uralkodási vágy, a hiúság, az emberi gonoszság és hozzátehetné saját gyengeségének érzése arra ösztökéli a gyermeket, hogy erőszakosságokra vetemedjék, és hogy önmaga előtt bizonyítsa a maga hatalmát.
1: És arról mint vélekedik, hogy a gyermek, amikor beszélni kezd, már kevesebbet sír?
0: Természetes ez a haladás, hiszen az egyik nyelv helyébe egy másik lépett. Mihelyt meg tudja mondani szavakkal, hogy mi a baja, miért mondaná sírással? Ha csak fájdalma, nem túlságosan heves ahhoz, hogy szavakkal kifejezhető legyen. Ha mégsem hagy fel a sírással, akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
3: Kedves Rousseau, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül az cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
0: Igen.
3: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
0: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
2: Ön szerint az

0: egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk.
1: Igen.
0: Ó.
2: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
3: Mennyire igaza van?
2: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek. Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd, te hozzád tartozik. Értem. Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele. Hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását, sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívettépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk. Végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat. De aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
4: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikelt dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
2: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását. Belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem jártott.
4: Akkor, uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig ha akad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
5: Robert úr, akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
4: Engedelmével, ifjú uram, csak hogy nem akadám mindig olyan szeleburdi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
5: De nekem nincs kertem.
4: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
2: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengedne kisbarátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
4: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
3: Ez nagyon érdekes.
2: Íme egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
3: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
2: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően, se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
3: Kedves Rousseau, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
2: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
3: Helyes.
2: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
3: Helyes, helyes.
2: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
1: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartás? Ha ő lusta és nem törődöm.
3: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek, semmit sem kell tennie, sem tudnia.
6: Igen.
3: Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
2: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
6: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevésbé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhat, nem be?
2: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebembe néha két süteményt tettem, abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen, elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy három sütemény van nálam. Még hatot is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a harmadikat. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a két fiú ott versenyt futna érte. Oda szólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a két fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk három süteményt magunkkal, olykor négyet is, és időnként egyet, néha kettőt is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiállt, amikor az egyik fiú már-már utolérte vagy túlhaladta a másikat, ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkíván. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van két lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerül.
5: Tegye oda a körre a süteményt!
2: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni, de jól vigyázz. Ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
5: Attól ne féljen, uram!
6: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
2: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
3: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
1: Hitemre, asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
3: Ugye?
1: És ha még netán a fekete kávé turkesztál.
6: Jaj, kedves Duclos, önnek tudnia kell, hogy Madame d'Épinay szalonjában mindig minden eredeti.
3: Köszönöm.
2: Pompás ital. E mennyei élvezet szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
1: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
2: Na.
1: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahová annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok két kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
2: Tessék, amikor... Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
3: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolódunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
6: Úgy vélem én is, kedves Rousseau, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
7: Kicsit több.
2: De lehet, hogy önnek is azt, hogy már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömeik. Emilünk már 13 esztendő. Vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér. Teljesen beéri önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
1: Ha jól értem, ez szerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
2: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe vesszük, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát tűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, s hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és ujjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítsam bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
3: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében? Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének?
6: És mennyi körülményesség?
2: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
6: Na de mire jó ez?
2: Kino, kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése.
6: Ja.
2: Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előlünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében, akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozót.
8: Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
5: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
2: Most nincs helyes írásnak. Most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat. Hány óra van?
5: Dél van, és ma még semmit sem ettem.
2: Úgy is van. Dél van, és ma még semmit sem ettem.
5: Ó, milyen éhes lehet ön?
2: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni. Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felül figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felül tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
5: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
2: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
5: Ó, élj jó tevő!
2: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
5: Északra van Montmorency-tól.
2: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
5: Az erdőtől délre kell lennie.
2: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az éjszakot?
5: Igen, az árnyék irányáról.
2: De a déli irányt?
5: Hát azt hogyan?
2: A dél szemközt van éjszakkal.
5: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
2: Menjünk ezen az esvényen, az erdőn keresztül.
5: Nini, látom Montmorency-t, hiszen itt van közvetlen előttünk, teljes egészében látható. Siessünk ebédelni, fussunk gyorsan!
3: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
2: Ó, a könyvek! Egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
1: Talán Arisztotelész?
6: Vagy inkább Plinius?
3: Bizonyára Buffon?
2: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára, oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemesíteni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
3: Milyen érdekes!
1: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét, anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól?
2: Hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
3: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
2: Fenntartom, Madame de Pigny. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodás módjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
6: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
2: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lenniük.
3: Elfogadom, kedves Rousseau, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
2: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
3: Nagyon
1: mesterséget? Az én fiam, hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, uram?
6: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Rousseau úr, jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. és egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
2: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
6: Így igaz.
2: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
3: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
2: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincsen, ami feltűnően megkülönböztetné őket. Ugyanaz az arcuk, az alakjuk, az arcszínük, a hangjuk, minden egyforma, a leány is gyermek, a fiú is az.
1: Ha megengedi, az embert általában mégsem arra teremtették, hogy mindig a gyermekkorban maradjon.
2: Valóban. Kilép belőle. A természet előírta időpontban. Ez a válságos pillanat, bárha elég rövid, hosszú időn át van rá hatással. A második születése ez. Ekkor születik az ember igazán az élet számára, s ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
3: Kezdjük.
2: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelébb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolata lelkének minden vonzalva, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
3: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
2: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy csendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. Ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
6: Kedves Russo, pontokba foglalná az emberi bölcsességet a szenvedélyek irányítását illetően?
2: Megpróbálom. Az első. Érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban, csak úgy, mint az egyedben. Másodszor. Ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
1: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
2: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
3: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
2: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
6: Első tétel?
2: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irítség. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkednek.
1: Második tétel?
2: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban.
6: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
2: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
3: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
2: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én Emilem csak önmagára volt tekintettel. És íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal. Mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett. Tehát ezentúl emberként kezeljük.
6: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van rá. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
2: Ezt én nem mondtam. De eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
6: Igen.
2: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amidőn a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki. Kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
6: Gondolja?
2: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlásba taszít.
4: Ú, barátom, védelmezőm, mesterem, tartsa meg továbbra is azt a tekintélyt, melyen túl akar adni éppen abban a pillanatban, midőn a legnagyobb szükségem van rá. Védjen meg minden reám támadó ellenfelemtől, de legkivált azoktól, akiket önmagamban hordok. Én engedelmeskedni akarok az ön törvényeinek, mint halálig. Tegyen szabaddá engem, hogy a magam ura lehessek, vagyis ne az érzékeimnek, hanem az értelmemnek engedelmeskedjem.
2: Fiatal ember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jogod legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
4: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
2: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
4: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
2: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
3: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
2: Látják, ezért mindent megtettem. Amidőn lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Készülj tehát, itt hagyjuk Párizst.
7: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük, tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
2: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacér lényekké neveljük őket. Vajon az következik ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudniok.
1: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russzó, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
2: Vallom ma is. A nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
6: Ja, a spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
2: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
3: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
2: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
3: Nem.
2: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
1: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mindnek annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
2: Ó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája, meg az imádsága. Mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
3: Bizony.
2: A nőknek hajlékony nyelv adatot, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
3: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud, a nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
2: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
3: Nos?
2: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
6: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek, nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát? Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe, és nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
1: Ehhez hozzátenném, hogy igen, a szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobbant bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
2: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
3: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
2: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
6: Ó, én jó Emilem, szeress, és akkor én is szeretlek téged.
3: Mielőtt birtokolnál, élves csokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
2: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, s már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
3: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik önt.
9: Semmi kétségem e felől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
3: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelméről szüleimnek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
9: Zsófia.
3: Kérem.
9: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
2: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ, és ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
9: Mit kell tenni?
2: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
9: Mit mond? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt. Megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegő.
2: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakünn, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
9: Nálam soha. Soha.
2: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végezték kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesznek már gyermekek.
10: Remek gondolat.
1: Így van.
2: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. Gondoskodásomat siker koronázza, s kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amid ön az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmibe néz.
1: Ó, elragadtatás!
10: Ó, emberi gyengeség!
2: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
6: Nem gondolt még arra, hogyha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
2: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyent senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
10: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
2: Egyszerű és könnyű ez a recept. Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelékbeje túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó,
8: szerelmes.
11: Bravo!
3: Nevelési elvei elkápláztatóak.
2: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
9: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. És mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, míg csak élek. Nagyobb szükségem van e pillanattól önre, mint valaha. Most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhassam.
12: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Rousseau, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame d'Épigny, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort
1: szeretnék.
0: Egy kis bort.
2: A nő szerepe. Paolo Ulirossi komédiája.
3: Figyelem!
4: Most egy kis kendeskét, a pályát.
5: Ennél a jobb.
4: Na. Drága Marián, én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Marai, ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájunk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
6: Nem azon az egyetemi diplomával.
7: A katonatiszti rang manapság felér vele.
0: Hát felér.
4: Szerintem felér. Drága Marja, én a te eredményedben a nő elszabadulását is lát, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
7: Igen.
4: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
6: Így van.
4: Akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
6: Mi?
4: Egy szív 2 szobás lakás.
8: Nem mondom.
4: Szerintünk anyáddal szép kis
0: Nagyon szép. Én szóval sem tudok jutni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok mást mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
4: Itt most a te öreg... Öreg apád szeretne jutni az egészségedre is. További sikereidre legyen az életed. Gazdag, boldog és szerencsés.
7: Igen, egészségünkre. Szép beszéd volt, nem?
0: Szép beszéd volt.
4: Gratulálok. Micsoda kiszolgálás van itt.
7: Mi?
4: Leo, nyomd meg légy szíves azt a gombot.
9: Yes, sir, már is.
4: Túl lassú a kiszolgálás.
7: Ugyan a külön termekben ez mindenhol így.
10: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
7: Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész helyére. És olcsó, és előszínesek az ágyaim.
6: Az fontos.
4: Kérnék szépen. Igen, fő úr, bor kérek. Hozzon még bort, és nyisson ki 2 üveggel. Túl lassú a kiszolgálás.
7: Hogyan?
0: De Leo is annyit tanulottam, még éjszaka is. Úgy sajnálom, hogy még.
6: Majd a Pauli, maga milyen fegyver nem néz szolgál?
11: Én? Még nem voltam a semmikor.
6: Alatt?
11: 6 év.
6: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, hogy férfi tudjon lőni.
11: Én úgy döntöttem, hogy a fegyver nélküli szolgálatot fogom választani.
6: Igen, komolyan, na. Gyere, ígyunk.
4: Na, gyerekek, ne feledjük a lényeget. Igen. Egészségünkre.
7: Ne is a betegségünkre.
6: És ne a gyógyíthatatlan betegségre.
7: Láne.
0: Az észre ne ígyunk.
7: Na. És tudja már a mi kis magiszterünk, hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: Na, Nagyjából.
7: Lehetett kívánni?
0: Nem.
10: De Mária, hogy beszélsz a tetárkát?
0: Elnézést.
10: De hiszen mindjárt kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk el.
10: Csak.
7: Jó.
10: Elnézést. A tegnap lett volna, amikor Mariát óvodába vitte. Sehogy sem tudtak kiejteni, ez elvetett.
7: Akár
10: mondtátok, sehogy sem. Még hat éven korábban is Mariának mondtam.
0: Kemény fejlapsúlyész.
10: Na, ne beszéljenek. Az orvos megmagyarázta, hogy mi volt az oka. Csak van emlékszem rá. De az ész, semmi.
0: Nagy kő esett le a fülem.
10: Kiskoromban a
7: kárt nem tudtam. Leo kíván szólni.
10: Leo írja
7: szó. Halljuk, Leo, halljuk.
1: Drága Mália.
12: Jó fog vagy.
1: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük. Valami félelemmel, vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelem mégis szűnőben van.
7: Na.
1: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Balja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, hogy csinálom! Köszönöm!
10: Újabb
11: fogadom! Bocsánat! Talán megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hivatlan vendégnek. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult. Épp, hogy feleslegesnek, mint Leo félelme a tanárnőktől. És ezt én köszönöm mindjárt.
1: Köszönöm magadnak is.
11: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Mária diplomája. Szerintem is az. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszmével harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Mária, köszönöm. Mária egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Mária nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Mária cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az ember.
10: Köszönöm
0: szépen! Én nem is tudtam, hogy te lapokba írtál. Én sem. Nagyon csodálkoztam, Mária.
4: Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
10: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
0: Miért?
11: Mária rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
4: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök,
4: Örülök. Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jó hírt. Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányok lát. Modern, fiatal nők.
7: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal. Ugye? Ellenkezőleg.
4: Hát, ha én fiatal volnék, tudnám vizsgáljak. De kezd már meg!
1: Szabad a film nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szkol, csin-csin!
4: Mint tanár, ismeretnél jobban is a nővéremet.
10: Én is biztos vagyok benne, hogy Mária tanárnő lesz. Igaz, Mária? Nyertem!
0: Nem, nem leszek tanár.
4: Tanár? Honnan a felébről szedtétek, hogy Mária tanár lesz?
12: tanár, akárki lehet.
10: De akkor mi lesz?
12: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát választ, amit nem fogtok elfogadni.
7: Na, te ne nézhetem
10: itt el. Mi a fele lehet?
12: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
12: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
10: Mondd bár, ha tudod.
12: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázd megkodhatást okoztam nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
10: Tudós?
12: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
7: Igaz. Őszintén gratulálok.
0: A gratulációt szeretném
10: is. Csigát gondoltam. Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám
12: elképzelni valami laboratóriumban. Te mondtad nekem,
0: hogy... Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
12: Jaj, jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: De politikus.
12: Hát akkor ki akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
7: Na.
0: Igazgató egy jobbodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
1: Én már tudom. Én már mindig. Jézus
10: Mária, na, mondd el
1: nekik
10: gyorsan!
1: Jó, nem tudom, megmondhatom, mert
10: lehet, hogy
1: tudok.
10: Mitok egy családban?
1: Kérdezett már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljen róla, igaz?
10: Munkahelye? Mondd
1: már! Mi mostanában a menő foglalkozás?
7: Hát tartom.
10: Nem, az nem lehet, ugye Mária?
1: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb ember és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
0: Mi
10: lehet számunkra érdekesebb, mint a te jövőjét?
1: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
12: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megyek.
10: Marja, drágám, most szeretnénk nekünk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
12: Miért
7: nem? Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
1: Mondd meg nekik már!
10: Szóval maga tudja?
1: Persze!
7: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem!
12: Miért nem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarod!
7: Nem! Tudni akarjuk!
12: Tudni akarjuk! Restored elárulni?
0: Igen, de nem magam miatt restored.
12: Hát ki
0: miatt?
10: Drága gyerekem!
12: Hát te bízol a liberalizmusokba?
0: Nem!
1: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Értem, hogy valami hivatalban dolgozom majd, vagy otthon?
7: Otthon.
10: De varrónő!
1: De mama! Írónő!
0: Jó, nagyon remélem, hogy a képviselőknek
1: ma már a legfontosabb munkaeszköző az író. Tisztelt hölgyek és uraim, engedjék meg, hogy bemutassuk önöknek az új ígéretes írónőt! Javaslom, gondolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
10: Jaj, Marja, csak nem akarsz
0: komolyan.
10: Jaj, hála, terem. Író! Hát ismerünk egy írót! Na, ugye? Teljesen.
7: Valami egészen úgy foglalkozik?
0: Nem,

0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, hát megmondom. Hm? Kold. Call girl akarok lenni. És talán már most átérhetünk érdekesebb témákra. Töltenél egy kis bortot?
1: Persze.
0: Az telefon központos?
2: Nem. Úgy érti, hogy kurva akar lenni.
3: Itt most van egy érdekes van. Hát valami olyasmit mondott, amire te nem gondolhattál.
0: Szó sincs félreértésre.
3: Kifelesi.
0: Hmm. Szerinted? Szerintem nem.
4: De te mi? Várja! Mondod, miért akarsz? Az lenni?
0: Azért, mert hittem.
2: Beteg vagy? Lelkileg beteg?
5: Marja lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges is.
2: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
5: Én igen. De nyilvánvaló, hogy kise jobban megettem a lányát, mint maga.
2: Micsoda pökhendi piszkó? Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
0: Én a.
2: Kus, te kurva! Nézzétek ezt a szarát! Nézzétek, hogy te dolog a szemétel! Az itt a szarát! A roh! Éled meg! Ez nem úgy
0: szó! Ez egészen!
2: Pedig köze! Vagy kiderül a rendőrség!
3: Ez az egész bűnmeg!
2: Micsoda kopája van!
5: Legrövidebb. Pontosan értem, hogy Marja döntése mindnyájuk számára megrendülés, megdöbbenést okozott. Éppen ezért, ennek az ötletnek a bejelentése itt minden előítélettel dacolva, olyan cselekedet, olyan tett volt, amely több erkölcsi bátorságot kíván, mint amennyivel mi együttvéve rendeltük. Én a magam részéről tisztelem és becsülöm Marja bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
2: Hiszen maga is elmebeteg, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallottál, hogy itt mondott? Hogy legyek büszke rá, hogy a lányom.
5: Így van, legyen büszke, és már itt tart, mit tudod a kurvára? Ha már elkerülhetek, hogy erőszert használjuk, egyáltalán gondolt-e valaha arra, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek az okok?
2: Vagaz! Ilyenek!
5: Ő nyilván nem ismeri el a számolhatatlan hogy az ember szexuális lény, akinek megzott szexuális szükségletei vannak, igaz? Ugye nem ismeri?
3: Nem is.

0: Szóval senkinek nem jutnak, hogy házasodjék, ez tény.
1: Kivéve persze a kiskorúak, nekik is van a saját szexuális igényeik.
0: Igen, és néhány más csoport.
1: De senkit nem is lehet kényszeríteni arra, hogy megházasodjék.
0: Ebben az országban soha nem fogom megházasodni.
2: És ugyanez a joguk volna például a transvestitáknak és az exhibicionistáknak.
1: Így igaz.
2: És a mazovistáknak és a szadistáknak.
1: Nekik is. Amennyiben igazságosak és következetesek akarunk maradni, akkor igen.
3: Igen. Hallgasson, fiatal ember. Maga biztosan nincs az.
1: Ezek az idők szerencsére nem sokára elmúlnak, amikor a szexuális devianciát a bűncselekménynek tartják, vagy hülyén röhögnek rajta.
3: Na és az áll és az áll közösülők, azoknak maga milyen bordét javasol? Valami istálót, nem igaz?
1: Igaz, még ma is van nálunk a büntetőjogban egy olyan paragrafus, amely szerint a felnőttek közötti homoszexualitást akár börtönnel is lehet büntetni. De szerencsére ez a paragrafus is nem sokára történelem.
4: És akkor maga nyugodtan a homokosok kurvája lehet végre. Úgyis mindig ilyen karrierlája.
1: Én úgy gondolom, hogy jobb homoszexuális partnál az, akinek magának is magán homoszexuális hajlás.
5: Helyezzét!

0: Lelérnünk ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán, a márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazít haján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábak lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, és mit sok féltékeny dámas úr zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon, de táncos terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól, most indul, hívja vánkosa.
0: Ébredj, mozdul a dobszavától, Pétervár munkásvárosa.
1: De Bálzsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kik néha a késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezár. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollala, s nem lett a büszke cély csodája. Porlette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Jött a gondja, uzsoráshat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Bagytán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életúntság mellette ülni ét napot s még egy percig sem hagyja. S mi álnokság agyon becézni a félholtat késő korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdős, földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtott.
1: Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
0: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
0: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden este.
0: Csepet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek. Hű kép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy. Esőzés, marha, len.
0: Ez még nem baj,
2: az unalom baj, nem, de nem?
0: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. Kört, ahol...
2: Megint ekloga?
0: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
0: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
0: Örömmel.
2: És mikor?
0: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
1: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is ér. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ősszokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: y de repente.
1: Hát most.
0: Most nincs tovább, nincs több pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, nem hozomra, ne, majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És az fizeti ki a másikat.
0: Jó.
1: Hát akkor mennyi a bank?
0: Hát ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, már 8 ezer a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hát, igen. 100 korona. Jó? La. Adj még egyet. Presto.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy?
1: Blatt. Blatt.
0: Presto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem csalsz te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na itt a lapot.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: Kapok 1200-at.
1: 1200, jó. Dupla vagy semmi. Blatt. Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
0: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
1: Hát most?
0: Na, ez itt van a piros ász, duplázhatod.
1: Jó, még.
0: Presto. Jól megnézd, ám.
1: Jó.
0: De... 19.
1: Nyert. Te, Ficsú. Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ászt, dupla vagy semmi.
0: Na, azt nem lehet.
1: Miért?
0: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
1: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tehet.
1: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Presto.
0: Én is ászra megyek, de ezt most már kihúztálom. Gyere, picsi, gyere, picsi. 21! Na, elég, kész.
1: Hát, most, ha tudod, most mindent elvesztettem, most megmondom. Te egy utolsó. Te egy...
0: Szavarvas, te! Psst, te! Jöjjön! Jön a Lincmann. Menj, szólíts neki. Na, erígy! Ott leszek melletted!
1: Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
2: Elszenel, én nem akart.
3: Hagyd magad, itt vagyok.
4: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek.
3: Vigyázz, ennek revolvere van.
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva 7:30. Szép kék madár, úgy éjek, Neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak.
2: No. Te meg te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne mondva?
5: Én nem csináltam semmit.
2: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
5: Kérem, én nem csináltam
2: azt
5: semmit.
2: Azt is tudom, fiam. Nem tudom, hogy csak... hány óra. 5 perc múlva fél hét.
5: Hagyjon minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
2: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
5: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
2: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy de... próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
5: Rendőrök.
2: Hányan vannak azok a rendőrök?
5: 2.
2: És min ülnek a rendőrök?
5: Lovakon.
2: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
5: Egy ló. És mit akar azzal a lóval?
2: Azt, hogy most már hiába is szaladnád. Még én ilyen pettyes két raplógyilkost nem láttam. Becsület szalmára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4-en is a Lincman bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy bal sem.
6: Álljatok rendesen! Hé, rendőrök, jöjjenek már, mert ez itt nagyon mozog.
7: Nem fogtasd a kezedet, mert
6: Pucaj, nem hallják, ez a súlyi képi elszökött, a másik.
7: Megállj!
2: Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másikra.
5: Én titeket itt hagylak mostani. Julika, kisbaba, Celle, Júlia, mindenes cseléd.
2: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
8: Összeesett.
2: Megszúrta magát?
8: Meg az alaposa.
2: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
9: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
8: Te Mihály, kivegyem a melléből a kést.
9: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
8: De Mihály, sok itt a szúnyog.
9: Igen.
8: Nincs egy szivarod?
9: Nincs.
8: Hát, ahogy mondom, Mihály, ezzel az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát, emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. De glődök, kínlódok, szomorkodok.
9: Ajjaj.
8: Bizony,

0: pénzt vagy életet?
1: Életet.
0: Idióta, pénzt vagy életet, nem hallotta?
1: Ne tordít, miután szabad volt választanom, az életet választottam.
0: Hát a komédiázik poruljál, én most 3x számolok.
1: Maga egy számtan tanár, ne csület szavamra. Mondtam, hogy az életemet megkaphatja, mert én egy ingyen élő vagyok, és így arra nincs rezsim. De honnan veszek másik 50 centet, ha ezt odaadom?
0: Hát kérem, utoljára figyelmeztetem, és aztán...
1: Ne adjon terményosokat. Maga rám bízta a választást. Tessék lőni. Verje ki a fejéből tisztelt martalócul, hogy én magának akárcsak egyetlen vasat is adja. Nincs rá eset, higgy el, drágám.
0: És drágám? De kérem, hát ha maga hülyéskedik, én főbe lövöm.
1: All right. De siessen, mert nem érek rá itt átsorogni. Na? Maga egy nagy áldozat nálam.
0: Micsoda?
1: Egy alig züllött martalós.
0: Züllött martalós?
1: Az ilyen 50 centért nem öl embert. Két dollárral alul nem teszi ezt, na? Az öreg Wagner nagy ember ismer.
0: Egy moccanás semert!
1: Ne ordítson maga a ló. Ló? Ide csődíti nekem a csendőröket. Ilyen ideges rablót életemben nem láttam. Képes is a legnagyobb kellemetlenséget csinál.
0: Fel a kezekkel!
1: Na ide hallgasson, Rablovics úr. Adjon egy dollárt és futni hagyom.
0: Tessék?
1: Hát mit vitatkozunk itt, nem igaz?
0: Mi? Mi sa, hogy futni hagy? Hát örüljön, nem bántom, és én most elmegyek.
1: Adjon egy dollárt és menjen a fenébe. Egy ilyen hülye sztrócse.
0: Na de értse meg, nincs pénze. Ellopták a tárcámat. Nekem pénzhez kell jutnom, ember. De viszont sajnálom lelőni magát.
1: Maga ne legyen jó az én egy dolláromért. Tessék lőni.
0: Nem. És figyelmeztetem, hogy ha most oda megyek...
1: Tudja mit? Ha nincs pénze, fizessen természetben. Elfogadom a revolvert. Ha majd csak adnak érte egy kis pálinkát a 3 dugóhúzóban. Na, adja egy eszébe. Ilyen egy pekes Rablovics. Szép álmokat, drágám, szép álmokat.
2: Valami kellemetlensége volt, ura.
0: Semmi nem fontos.
2: Kihez van szerencsé?
0: Lord Bradfield.
2: Trevich.
0: Mi? Mondja? Ön egy szóra elhiszi, hogy én Lord vagyok?
2: Miért ne, ha ön is elhiszi, hogy én Trevich vagyok?
0: Hát én az igazi Lord Bradfield vagyok.
2: Hát, akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi Trevich vagyok, de kérem, hogy ez maradjon köztünk.
0: Kérem.
2: Lordságod átutazóban rokonait látogatta meg a külvárosban.
0: Vigyázzon magára. Lehet, hogy holnap talán az egész a rendőrség engem keres.
2: Hát itt jól elbújhat, amíg elalszik az ügy. Megbocsát,
0: igen?
2: Nézzen csak egy pillanatra ide a homlokomra. De csúcs! A jobb kezem még a régi. De most aztán cipelhetem. 3 dollár.
3: Csak lassan. Előbb megnézem. Sok a panasz rád, buzgó mócsi. Mostanában sorra meghal az áru.
2: Hát ez prima minőség van nek. Jól táplált, kisé hibbant, de ez csak az előnyére válik.
3: 2 dollár. Az arcán össze-vissza repett a bőr.
4: Na, nem virágváza ez, hogy levonjon az értékéből.
3: 2.
4: 2,80.
3: 2,50. És ez az utolsó eset, hogy hibás árut átveszek tőled. Na, locsold fel.
2: Igen.
0: Szép bánásmód, mondhatom.
3: Figyelj, én legénységet toborzok hajókra. Az út hosszú, az ellátás prima, és valamit fizetnek is, ha beüt a dolog.
0: Igen?
3: De most aláírod szépen a szerződést, és holnap beáll.
0: Nem írom alá. Törbe csaltak.
3: Akkor ütni foglak.
0: Figyelmeztetem, hogy én Batáviából szabadultam, és a klubok számára hozok üzenetet.
3: Mit beszélsz?
0: És az apám révén tagja vagyok a Hűséges Almáklubjának.
3: Te mócsi, én azt hiszem, hogy agyon verlek. Miféle árut hoztál? Te megmond csak. Igazad beszél?
0: Nem hazudom. A tüskés vanekot keresem.
3: Ismered?
0: Ismerem. Vezessen hozzá.
3: Nem fontos.
0: De nekem fontos üzenetem van a számára.
3: Mondd el nekem.
0: De én személyesen neki akarom átadni.
3: Azért mondom. Én vagyok a tüskés vanek.
0: Hát azt üzeni a cimborát, hogy indulj hosszú útra, mert Ádámben kiszabadult a hobófiser.
3: Látom, tudsz a dolgaimról. Bár ami a hobófisert illeti, a fene fél tőle.
2: Mondd el, milyen a falfestés a belső folyoson Batáviában?
5: Igen, zöld olaj.
2: Zöld olaj.
5: Jobbra a főfoglár szobája, balra lejárata a munkaterem.
2: Rendes ember, oda a pénzem.
5: Van-e kult? Nem mondaná meg, hogy jutok innen a belőtanyához?
3: Ne menj te oda.
5: De oda kell mennem.
3: Maradj csak itt, jót akarok neked.
5: Marha.
3: Hogyan?
5: Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha.
3: Szép vissza.
5: Nem tehetem. Rövid ismerettségünk alatt ez a felismerés meggyőződésemmé vált.
3: Nekem meg az a meggyőződésem, hogy szétlapítom a fejedet.
5: Én piszkos Fredhez jöttem.
3: Te? Ismered Fredet? Csak úgy, mint engem, mi?
1: Ez tévedés. A kölyök csak ugyanis meg engem.
2: Fred.
1: És nem mer megölni.
3: Miért?
1: Én öröm meg. Ez az ember a balmorálon utazott, ahogy ott vagyok egy látában. Mégis rám rakott egy csomó nehéz pontjász, mielőtt
3: szállt. Ez nagyon jó. A fiú mától kezdve a barátom.
1: A fiú megölöm.
3: Tőnyeli nép, véntetű fészek.
1: Végzekre.
2: Honnan szagolt ez ki, hogy itt van a fiú?
3: Nem érdekel. Nagy örömet szereztél nekem, gyerek. Jutalmul elengedlek a belőtanyára, hogy elintézd az ügyedet.
5: Köszönöm.
3: Bócsink veled megy, aztán szépen visszajöttök. Nagy üzletet ajánl. El kell rabolnunk valakit. Egy emberem állandóan figyeli a szállót, ahol az illető lakik. Bemenni látta, kijönni még nem. 4000 fontot fizet érte a professzor.
5: Milyen professzor?
3: Hamilton.
5: Hamilton. És ki az, akit el akarnak rabolni?
3: Valami Lord Bradfield.
6: Ki itt belépsz, azt fontold meg, jó barát, hogy

egy pár pancser elzuhan. Kittenglengő van, elestél kis után. Várlangy tangó, és körül fog lágy puhán. Hallgasd de dal, egy hű leány énekét. S így áll kadart, mert szárazon mégse szét. Ha hallaná, mit éneklek jó anyát, megáldaná a szeretet velőt anyám. Itt éjek is, könnyáztatta lám a hang, s végezzem is, és boruljon rám a hang. Csak szív és kés, e kettő mi kell nekem. Ha ez kevés, hát semmi az életem, hát

Az úgynevezett régi jó világban nem érdek furcsaság is létezett, és luxus helyen még az is felvágott, ki otthon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki.

0: 2000-rel.
1: Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek az kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy mások meg pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel vagy, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt. Magát.

0: magukkal, bújjukkal, bajukkal, s gondjukat megvenném én.
1: Ön Bridges kapitányra emlékeztet engem. 2 éve, hogy tévedés áldozata lett szegény, de én azért hűségesen várom. Ezt megkérdezheti mindenki, tud itt a velőtanyában.
2: Inkább nem, Ophelia.
1: Mr. Fülig, az ön tekintetében van valami különös vonzás. Mondták már önnek, hogy szuggesztív.
2: Azt szeretném látni.
1: Csillagokat nem szeretne látni.
2: Fenyeget
1: művészet. Önnek mindenről a pofon jut eszébe, Mr. Fülig. Pedig a világon más szépségek is vannak. Jöjjön, tekintsük meg a csillagokat.
2: Csillagokat? Tudja, ki az az ember, aki most belépett az ajtón?
1: Úgy vélem, valami tiszteletre méltó tengeri medve.
2: Tiszteletre méltó? Ez a szőrmócsink feltűnően emlékeztet engem egy piszkos Fred nevű közés életveszélyre. Nyugtalan vagyok.
1: Ezt el is láttam.
2: Emiatt a piszkos Alfred miatt. Ez csak 3 dolog érdekli. A pénz, és más semmi. Meg a velem való kitolás.
1: Jimmy, édes. Nem szöknénk meg együtt Olaszországba.
2: Hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Az azúr kék ég alá, a narancsligetekbe. Ha elszöknénk, mindig együtt lennénk, és én énekelnék magát.
2: Ezt még valahogy kibírnám, de üzleti renomémat nem kockáztathatom, Ophelia.
3: Talán Kolostorba vonuljak.
2: Ezt én nem mondtam.
3: De gondoltam, menj Kolostorba, Ophelia, menj! Hát hogy képzeli ezt maga?
2: Ez a legkevesebb.
3: A maga sorsa mögött egy nőlap.
2: Meglepő dolgokat mond, hogy mennyi egy ilyen nőlappangás ideje, és mitől múlik el?
1: Csak egy nő építheti azt fel magában, amit egy másik nő rombad.
2: Ez igen szép gondolat volt. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, ha nem énekel. De most engedelmével nézzünk a kapitány után, mert úgy látom, nem lett hűtlen önmagá.

0: Ennél a fiúnál aztán nincs pardon, Jani.
1: Azt elviszem.
0: Ez nem csak megmutatja nektek, hogy hol lakik a jóisten, de el is vezet hozzá.
1: Hát, köszönöm.
0: Nem olyan közönséges pegyház töltelék, mint a hozzá hasonló. Ehhez érdemes elszegyülni.
2: Mit kavargat már megint maga vésátán?
0: Várthatod, fiam. Málna szőt.
3: Sose bántotta magát mégis mindig ócsáról.
0: Itt a Jenő a talu rá, hogy dicsértelek. Elnehezült a lelkiismerete. Rájöttem, hogy nem is vagy te rossz fiú.
1: Hát ez a baj, látod, hogy dicsér. Ez nehéz kibírni.
3: Miket dicsért maga itt rólam?
0: Vég. Hát az előbb méltatlankodtál, hogy szidlak most üvöltesz, mert dicsérlek. Hát mit csináljak én, hogy te végre megelégél?
1: És mit mókázik azzal a málna szőrrel?
0: Nem hallottad, fiam, hogy orvosnál voltam.
1: Ki tartja azt számon, hogy kinél törbe maga?
0: Nem ihatok többi szeszes pálinkát, mert kikezdte a tüdőmet a szívbaj. A szív megnagyobbodik, nem jut hely a tüdőnek. Nyomorult szarkazmusnak hívják ezt a szörnyű kórt, és azt már túlval.
2: Nem bírom nézni.
0: Éle, Jimmy. Maga is művész.
1: Én is leülhetek. Köszönöm.
0: Valami kezdődik velem. Aki az óceánon él, megérzi a halált. Sima a víz, derült az idő, mégis nehezebb kicsomózni a kötelet. Akár mennyit iszol, nem rúgsz be.
4: Viszki!
0: Én fizetem.
1: Maga tényleg.
0: Szélcsend van, a tenger csendben alszik. Fedélzeten semmi ne se halszik. És mégis a gőz kazán felrobban egy éjszakán, s a vízen egy matrósakka úszik. Valami készül, érzem a halált. Kuglisztam bele, kilencet talált.

0: Freddy bátyám, igazán fáj, hogy el kell válnunk magától, de nem jöhet velünk a hajóra ilyen állapotban.
1: Nincs nekem semmi bajom, fiam. De te aligha fogsz embereket szerződtetni arra a hajóra, amit kibéreltetek.
0: Na, miért nem?
1: Mert ellopták.
0: Ki?
1: Edinson.
2: Lord Bradfield.
3: Te tényleg Bradfield Lord vagy?
4: Én mindig mondtam.
3: Jimmy, ez az ember 4000 fontot ér. Neked is leesett valami.
0: Kinek ér 4000 fontot?
3: Valami Hamilton Bradfield.
0: Látod azt a táblát?
3: Aki erős akar lenni, úgy jár, mint a vas.
0: Addig lesz ütve, amíg meleg.
3: Igen,
4: bocsánat az alkalmat. Mr. Piszkos meg azt mondta, hogy végez vele.
0: Mikor?
4: Amikor tüskés van, meg agyon akart verni.
1: Megmentettem az életét, ha meg tud nekem bocsátani. Az én szeretetem ölbutit és nyomorba dönt, de az utálatom egy főnyeremény.
0: Sir, ellopták a hajót, amit béreltünk.
4: Kicsoda?
0: Hamilton. Figyelmeztettem, sőt.
1: Én hozhatok egyet.
4: Nincs egy vasam se. Kilopták a tárcámat. Egy koldus nem bérelhet hajót.
5: Miért ne, ha megfizeti?
1: Jimmy, nálad van a toborzásra szánt összeg, igaz?
0: 3000 font.
4: És miféle hajót hoz maga?
1: Lordságodénál ócskábbat ne. Az biztos.
0: Ez egy kutya. De amit mondasz, szentírás.
4: Én ezt az embert ingyen se alkalmaznám.
0: Hát aranyat ér sajnos. Egyéb iránt itten van egy művésznőször, aki pártfogásomat kegyesen élvezi, és csodálatomat szeretve bírja, sőt, még külnyelveket is tud.
4: Mit akar ezzel mondani?
0: Vigyük a hajóra Pepita Ophéliát, szőr. Nem élhetek nélküle.
5: Az expedícióban sem muszáj unatkozni.
4: Ezt hogy érti?
0: Még szivarodik is, szőr.
6: Nem akartam lekésni a hajót.
0: Miféle hajót?
6: Amit Fred fog hozni. Az öreg Wagner előtt nincs titok. Ki tudja, mikor indul. A következő expedíció. És ezek itt mind jópofák. Nyugalom, nyugalom. Nem a kocsma himbálódzik, én szépülök. Hello, Strovacek!
7: Te hülye, ez a Bradfield Lord.
6: Nekem akarod bemutatni ezt a fegyháztölteléket? Delhiben kilopta a 3000 éves Buddha rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjét rakta a helyébe.
7: Na de ki?
6: Nagy botrány lett. Mikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme ezt hunyogta a hívők felé, hogy Stop.
5: Nézzenek ki az ablakon!
0: Az ördögbe is! Ez a hajó itt akar horgonyozni!
7: Hát akkor innen nem indulunk. A Fred meglátja ezt a kivilágított luxushajót, holnap sem mer ide állni.
1: Majd előtt beszállás!
0: Hol a hajó?
1: Kívülj a szemed, fiam! 30 csomóval megy. Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. A gyerünk! Mert lopott luxus hajóval itt nem szabad parkírozni.
7: Loptad?
1: Éresen állt a karanténban. Kihoztam csendesen a járványzónából.
0: Ezért felkötnek mindnyájunkat.
1: Kicsinyes vagy. Hajólopásért nem adhatnak becsületrendet. A nyomást nem szeretnék késéssel indulni.
4: Nem indulunk. Az expedíciót befejeztük. Nem akarok becsapni senkit, az első kikötőnél átadnám az egész társaságot a rendőrségnek.
1: Micsoda! Fogjuk, szőr! Indulás!
0: Hol a 3000 font, Freddy bátyám? Nem vette a hajót, lopta?
1: És a kezelési költség? A semmi, fiam.
5: Mennyi csillag! Istenem, mennyi csillag!
6: Mit tudom én, kérdezze azt, aki rovancsolni szokott oda fönn.
5: Magának mi jut eszébe a csillagokra? Ha?
6: Hogy miféle magas rangú katona lehetne ez az ég ennyi csillaggal?
5: Hogy maga mindig ilyen szellemes, Wagner úr, hát erről az oldaláról még nem is ismert.
6: Forduljak meg.
5: Nézze, mi fenségesek a bőgő habok alattunk.
0: Szeretne magát, Ophélia. Kilépek a fedélzetre, és mit hallok? Holmi fenséges, bőgő habok. Ide figyeljen, Wagner. Ez nem egy olyan lány, akinek csak úgy el lehet csavarni a fejét. Mert ez egy olyan lány, hogy aki ennek el akarja csavarni a fejét, annak én verem be a fejét szenes lapáttal. Ez egy olyan lány.
6: Magoly, mondja az asszonyról, hogy ingatag.
0: Mindjárt áthajítalak a korláton a tengerbe.
6: Nagy kunst. Próbálj áthajítani a korláton keresztül a szárazföldre.
5: Mr. Fülig édes, mondja maga, miért kergeti úgy ezt a szegény?
0: Túl kell érnünk Hamilton hajóját, Ophelia. Különben Hamilton előbb ér Tongára, mint mi.
1: Éphez, levendi a bőst.
0: Miféle tréfa ez már megint, Fred?
1: Hát, fiam, és figyeld a tenger.
0: Nyakunkon a ciklon.
1: Ez a helyzet. Lehet rágyújtani.
3: Sajték forra hullámokon a hajótest megremeg. A kötelek az árbócon éles hangon pengenek.
2: A korványos a pipa helyett a fogait kezdi szívni, s a szenteket oda föntről lehívni.
7: Fred! Segítséget kérlek! Fél mérföldre észak-észak-keletnek süllyed egy hajó.
1: Irány a süllyedő hajó. Kereső reflektorokat bekapcsolni.
8: Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet. Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet.
7: Ketten egy csónakban, Fred. Egy férfi meg egy nő.
1: Rákcsolt leengedni. Adjátok fel őket a fedélzetre.
3: Piszkos Fred most fenn a hídon a köldökét vakarja. Úgy fest, hogy nem is a ciklon a tengert, ő kavarja.
2: Az idő kissé szellős lett momentán, ez nem fontos. Rendít ide jó erős, hát a szélvész így komfortos.

0: ellen. Vi har ellen, vi har ellen, nämligen här. Vi har var vad vi är ärven. Lägg jobba, vi har synet. Vi har ellen, vi har ellen, vi har ellen, nämligen här. Vi har var vad vi är ärven. Lägg jobba, vi har, lägg jobba, vi har, lägg jobba, vi har synet.
1: Mr. Hamilton. Üdvözlöm szerencsés megmenekülése alkalmából.
2: Ön kicsoda?
1: Piszkos Fred kapitány. S a hölgy?
2: Utitársam, Terézia nővér. Milyen hajó ez, Mr. Piszkos?
1: Ó, igen kényelmes és célirányos. De úgy látom, az önöké kisé meglazult a túlnyomóan nedves időjárástól.
2: És hol a lord? Csak nem tartják fogva.
1: Mert lassanként felhasználja egy utazóriporter egész évi kérdéskészletét. Jelő, fiam!
3: Tessék, Freddy bátyám!
1: Kísérd a professzort a kabinjába. Aha. És szóljál Jimmynek, hogy jöjjön ide.
3: Jó.
1: Honnan jön, nővér?
4: A liverpooli irgalmas rendből küldte Tonga szigetére térítőt.
1: Ott magát?
4: Először egy dominikánus atyát jelöltek ki, de aztán mégis mellettem döntöttek. Hosszas rágódás után.
1: Hasonló kedvességre a benszülöttek részéről is számíthat. Na gyere csak, Jimmy! Magatok rajdlak a hölgyel. Gondolom, lesz hozzá egy-két szabad.
3: Á, verre. Maga az.
4: Mit kíván tőlem, kedves fiam?
3: Mit mond?
4: Valami közlendője van a számomra?
3: Mondja, jól van.
4: Most már igen. Hogy megmentettek az elemek dühét.
5: Bántotta valaki?
4: Engem senki.
5: Mert hogy valami elemeket emlegetett. Mi ez a maskara magán?
4: Maga Pater Familiás jelölt ki arra a nemes feladatra, hogy Tongára menjek téríteni. Nem ismeri véletlenül Pater Familiás. Igen életerős öregember. Frissen mozog.
5: Én csak Pater Nostert ismerem, az egyenesen meg sem áll.
4: Nos, rendben van, Mr. Fülig. Játszunk nyílt kártyákkal. Hol tartják fogva a lordot?
5: Nem tudom, nővérke.
4: Ha csatlakozik Hamiltonhoz, a lordhoz és hozzám, nem fogja megbánni.
5: Honnan tudja, hogy a lord Hamiltont választja?
4: Maguk ellopták az angol admiralitás egyik hajóját. A lord nem lehet a szövetségesük, ezért is tartják fogva. Hamilton nem tehetett más, mint amit tett. Maguk teljesen beállították a lordot.

0: tonna tarhonyánk van. Olyan száraz és olyan kemény, hogy sörétes puskával annyi krokodit lőhet vele, amennyit csak akar.
1: Személyes kérdésem is van. Beteg ember vagyok, sürgősen szükségem volna legalább 100 adag kombinált porra.
0: Ó, semmi akadálya, majd az orvosunk elintézi. Hát éppen itt jön, Jenő, vizsgáld meg az urat.
2: Mr. Piszkos, maguk valamennyien nagyon rá fognak fizetni erre a kis kirándulásra.
0: Megható az aggodalma. Ezért cserébe megígérem, hogy olyan betegséget választan, amilyet csak akar. Égönlel.
3: Na, nyújtsa ide a csuklóját. Kissé siet.
2: Súlyosnak találja, Mr. Verhagen.
3: Na, az ön korában nem. Végre is meddig akar élni? Nem szokott elaludni a fürdőkádban?
2: Nem.
3: Akkor lepra. Uram, ennek vége.
4: Mi van? Mi van, Strobacek? Téged ismerlek.
2: Engem?
4: Ez Dakarban kiremolta a sógora üzletét, és rágyújtotta. Szevasz, vénbetörő!
5: De ez több a soknál! Végre a játéknak, tisztelt rablóbanda! Ütött az óra!
4: Hé, te, hova rohansz, Strobacek?
3: Állj meg, Wagner! Hajóorvosi vizsgálat!
4: Ezt a tüket meg nem hallottam. De nálam egy vasat sem találsz.
3: Na mondja csak, beteg dohányzik.
4: Inkább innék valamit.
3: Apja, miben halt meg?
4: Bucsúban. Ebben lövöldözés, meg ilyesmi.
3: Mennyit iszik?
4: Ha most, hogy meghalt, nem sokat.
3: Ne vezesse félre a hatóságot maga, itt most vizsgálati beteg. Borzasztó, hogy egy milyen nehéz szakma.
6: Fiúk! Fiúk!
3: Mi van?
6: Eltűnt egy csónak, no. Meg a Lord, meg az apáca, meg Hamilton.
0: Tonga a láthatárom!
7: Ez a nevezetes Tonga

0: esas, Jimmy. Vigyen ördög minden lordot, kit a föld a hátán hordod, és ha netán közben morgod, már is kap egy csapot horgot.
1: Nobel-díjjal vagy a nélkül, csak a pénzszolgálcsa létkül. Fiatal és aki vénül, mint a gazdagságra készül. Készül, készül.
2: Nesztek, itt van nektek tanga. Ez az üzlet, mint a bomba. Bár az én hajlott koromba, némi képen már goromba. Menj csak, Jimmy, ne nézz hátra, viszok alfény, meg a bárka vár. Majd látok, mint az árka, az ő szeretett rumat, fog még többet járra.
3: Maga egy gazember, Hamilton.
4: Ne érzelegjünk, hölgyem. Ez üzleti kérdés. Én azt hitte, hogy én a lordot képviselem. És hogy a hajót is csak azért loptam el, mert ez a banda hatalmába kerítette Sir Bradfieldet.
3: Ha nem ezért tette, akkor miért?
4: Mert nem szeretek osztozkodni. Se a mangánbányán, se máshol.
3: És velem mit akartam?
4: Magával. Hajó, egyszerűen rosszul választottam az úti célját. Nem volt szerencséje. Sajnálom. A három csavargó, Fülig, Pofa és Wagner biztos helyen vannak. Embereim vigyáznak rájuk. Frednek jó orra volt, ott maradt a hajón. Azóta már Isten tudja, hol jár.
3: Ó, Istenem, szőr, hogy így kellett találkoznunk.
5: Kisasszony, maga nem igazi apáca, ugye?
3: Nem.
4: Nem?
5: Maga akart velem jönni az expedícióra, ugye?
3: Igen.
5: Mit gondol? Szeret maga engem?
3: Igen.
5: És ugye megmondja, hogy ki maga?
3: Igen. Maxwell professzor lánya.
4: Micsoda? Kinek a lánya maga? Fiúk?
6: Igen, föl.
4: Vigyétek a lányt és zárjátok be. A lordot pedig ahhoz a csavargóhoz, aki szállást kért ma éjszakára.
7: Meg lesz.
8: Befelé.